0: Azonnal el is nyelte a készpénzes és fizikai rendszer üzemeltetése. Ehhez adódtak hozzá a helyi lakossági engedélyekkel való tömeges visszaélések, valamint a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-nek fizetett magas jutalékok. Új fejlesztés segíti a fővárosi közösségi közlekedésben az utasok tájékozódását és az utazás tervezést, közölte a BKK. A frissítés részeként a forgalmi változásokról szóló információk már 770 autóbusz fedélzeti kijelzőin is megjelennek szöveges formában. Emellett az alacsony padlós járművek jelölése is elérhetővé vált több mint 300 kijelzőn, így könnyebbé válik az akadálymentes utazás megtervezése. A BKK új megálló kódokat is bevezetett, amelyek 62 csomópontban segítik a gyorsabb tájékozódást. A kódok a Budapest Go alkalmazásban is elérhetők. A társaság szerint a fejlesztések célja a közlekedés átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele. Vadonatúj szereplővel bővült a Budapest Airport kínálata. Július 1-én hivatalosan is elindult a szaúd-arábiai Flynas közvetlen Riad-Budapest járata. A légitársaság a nyári szezonban heti 3 alkalommal köti össze a szaúd-arábiai és a magyar fővárost, az útvonal pedig egyelőre szeptember végéig üzemel. A járat turisztikai jelentőségén túl üzleti-gazdasági szempontokból is fontos lépés lehet a két ország kapcsolatában. Az útvonal elsősorban a növekvő szaúd-arábiai érdeklődésre épít, de a magyar utazóknak is új lehetőséget kínál. Felszámoltak egy kábítószerkereskedő hálózatot Tatán és környékén a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök. Az összehangolt akció során őrizetbe vettek egy 55 éves helyi férfit és két társát, akik a gyanú szerint Kristály nevű drogot terjesztettek. A rendőrség közlése szerint a férfi fiatalkorúakat is rászoktatott a szerre, amelyet veszélyes anyaggal hígított. A bűnbanda a kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadott. A nyomozók a dílerek mellett a fogyasztói kört és a lopott tárgyak eredetét is feltárták. A fő gyanúsított ellen kábítószerkereskedelem és pénzmosás miatt indult eljárás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves barátunkat köszöntöm, Oszkó Jakab Natáliát, örülök neked, jó rég találkoztunk. De amikor közeleg a nagy esemény, aminek a fesztivál igazgatója vagy, ugye, most már a 35. művészetek völgye, akkor mindig találkozunk.
2: Igen, szerencsére egyébként mindig elhívtok egy kicsit mesélni arról, hogy amikor kiköltözik Budapest Kapolcs, Talján, Dörögbe és Vigánt Petendre, akkor milyennek
1: az egy
2: is
1: esemény.
2: Így van, és milyennek is álmodjuk meg, hiszen 89-ben, ha már itt egy jubileumról van szó, Márta Istvánék pesti művészekként gyakorlatilag egy novumot hoztak be, hiszen színházat játszottak a Magtárnál, vagy kocsma színházat játszott Galkó Balázs Cili néni kocsmájában, vagy a Mandel Kvártet a Völgy komoly zenének most is helyet adó Kapolcsi templomban lépett föl. Városi srácok, városi műfajokat, Pajtán, Mezőn, Legelőn mutattak be, és ehhez csatlakozott az egész ország, és így egy mozgalommá nőtte ki magát egyébként a Művészetek Völgye Fesztivál, sőt, igazából még az idejüket is meghaladva, ez egy fenntarthatósági akció volt, hiszen ők már ott voltak egy jó pár éve, és a patakból eltűnt a víz, és művészekként ők így tudtak pénzt gyűjteni, és hát a Művészetek Völgye hatására rendbe is tették a patakot, most is van benne víz, templomokat, falumalmot tettek rendbe, temetőket, és most is építünk járdát.
1: De ez egy ügy volt.
2: És most
1: és
2: is.
1: És ügy is maradt.
2: Így van.
1: 35 évvel később is.
2: Így
1: na,
2: van.
1: De ez meg már neked köszönhető, vagy nektek,
2: hát mivel,
1: bocsánat.
2: Mivel egy fiatalabb csapatként is nyilván mi hagymahéjszerűen terjeszkedünk, és mindig megtartjuk a belső értékeket. Hobó az elejétől kezdve ott van velünk, most idén annyi nagy változás történt, hogy nem 3-kor, hanem 5:30-kor vannak a hobológia beszélgetések, és 8:30-kor a koncertek, úgyhogy vigyázat, kedves, egyébként kb. 1000 hobó rajongó, aki oda költözik 10 napra hozzánk csak hobót hallgatni, hogy most nem 3-kor és 8:30-kor, hanem 5:30-kor és 8:30-kor van a két programjuk, de most is van ugye Pocket udvarunk, vagy a Kaláka Versudvar, Grillusz Daniék, ott vannak az elejétől kezdve. Ott vannak az éltető völgyes termelők, talán akár egy pár újsajtkészítő vagy szörpös feltűnt még a környéken, és ehhez jött hozzá az Új Cirkusz, például most is van az Ilzé produkció, vagy a Duda Éva társulat, akik lehet, hogy még 89-ben talán velem együtt homokoztak az óvodában.
1: Igen, abszolút, abszolút. No, de hát, és ahogy, amivel kezdted is, hogy Buda oda költözik.
2: Így van, a második kerületi kulturális intézmények, a Marcibányi téren megszokott Loop társulattól kezdve a Delta produkción át, nagyon sokan tartanak velünk itt a budai rész kulturális életéből. Bevallom, én is itt lakom, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit közöm is volt abból, hogy ha már 10 napra eltűnök itt a kerületből, illetve a városból, akkor jöjjenek ők is velem. Nagyon jó hangulatú beszélgetések szoktak itt megszületni.
1: Szívesen mentek veled?
2: Így van, hiszen Kapolcsra egy kicsit azért, és ebben már nem a mi érdemünk van teljesen, hanem csak átvettük, Kapolcsra megérkezni egy rang, és hogyha esetleg a mentoraid vagy azok, akiktől tanultál színészmesterséget is ide jártak fellépni, akkor az neked is rang lesz.
1: Bizony. És hát rang szórakozni menni hozzátok. Hát közönségként.
2: Így is. Van, és sokan jubilálnak is velünk egyébként most a fellépők közül is, aki Mimbi is 35 éves egyébként a Művészetek Völgyével, vagy a Hagyományok Háza is 25 éves, és egy nagy táncházat kerítenek majd ugye a panoráma színpadra. Bevallom, a Kispál és a Borz nagy kedvencem, és gyakorlatilag az egész 15 éves igazgatóságom alatt végre egyszer eljöttek.
1: Ez most lesz?
2: Igen, ez most lesz, úgyhogy én is ott fogok tombolni az első sorban, mert előre is bocsánatot kérek a kollégáktól, hogy engem kell majd a stage divingból leszedni egyébként a közönség tetejéről, de lesz ugyanúgy 30Y, Bohemian Betyárs, Bagosi Brothers Company, de eljön hozzánk Kóli és Jude Law is különleges a völgyre szapott programmal, ahogy egyébként pár éve a Punani Masszív is úgy jöhetett el, hogy hozzánk próbáltak össze egyébként egy új programot. Apropó egyébként a Völgy Szimfonik egy nagy jubileumi saját magunknak születésnapi koncert, illetve magunknak és a közönség számára. Itt olyanokat szedtünk össze, mint Kóli, Szendrői Csabi, Szena, akiknek nem volt akusztik vagy ilyen szimfonikus programjuk, és a Danubia zenekarra most már egyébként hosszú hetek óta próbálják össze a slágereiket, olyan, illetve Betonhofi is ráadásul. Tehát tényleg olyan nevek, akik körül még azért nem nagyon volt szimfonikus zenekar, úgyhogy lesz egy szimfonik, de a klasszikusabb vonal kedvelőinek az operaház is egyébként leköltözik egy Donizetti csengővel. A Müpától is érkeznek produkciók. Tehát tényleg ez az a hely, ahova az intézmények is, mind akár a Marcibányi tér, vagy az operaház, vagy a városi kultúrában, kulturális életben jártas barátaink is megérkeznek.
1: Akik egyébként, én azt hallottam tőlük, Grillusz Dani visszajáró vendég ebben a műsorban egyébként, hogy te is, hogy őket ez inspirálja egy csomó új alkotásra, mert ez egy olyan közeg, olyan, mint egy művész, hogy hívják, művésztelet.
2: Így van, hiszen ugye nagyon sokszor van az, hogy ott is felejtik magukat, azért nem egy menedzser hívott már föl, hogy Nati, elengedtem hozzád fellépni XY-t, és azóta se érkezett vissza Budapestre.
1: Tehát ott maradnak?
2: Ott maradnak, és fel is keverednek egymás színpadaira. Tehát ezt a 100 oldalas műsorfüzetet, amit szorongatok a kezembe, és a kezünkbe véve tudjuk tervezni a programunkat, ezt úgy kell megnézni, hogy ugyan megvannak a koncertek úgy hirdetve, ahogy, de meglepetés vendég nélkül szinte egyik sem megy le. Uh-huh. A Malom-szigeten ott lógatják a lábukat ugye az emlegetett patakba, és hirtelen ötlettől vezérelve már is érkeznek egymáshoz, dzsemelnek, sőt, ugye ez az a közeg, ahol Harcsa Veronikát nem csak megnézheted a színpadon, hanem lehet, hogy utána együtt sörözöl vele a pultnál. Tehát itt nincsen távolság, közönség és a fellépők között, illetve a fellépők is elkezdenek egymás udvarába átmenni, akár szervezett módon, tehát például a Lackfi is szokott a Veronikával így zenés versimprót tartani, vagy hogyha például van egy saját színházi bemutatónk idén is a Göttinger Pál anyós nyelve, vagy jönnek egyéb színházi társulatok, van, hogy egyébként összetalálkoznak zenész barátaikkal, és ott alkotnak valamit. Ez egy nagy gyakorlatilag találkozás, nagyon sok ismerős arcot lehet egyébként az ország több pontjáról itt évente egyszer egyébként látni. Nagyon hasonszörűeket hívunk be, és sokszor van az, hogy a közönség azt is visszajelzi, hogy magáért a közönségért, a többi látogatóért is érkeznek
1: hozzá.
2: Ez egy hozzánk.
1: Nagy olvasztó tégely.
2: Így van.
1: A kulturális kiképzés, a kiképzés.
2: Így van, illetve a különböző műfajok furcsa egymásra hatása és összetalálkozása. A Klastromnál is most, mint nagy jubileumi helyszín, fényfestés parádét rendeznek, gyakorlatilag az összes fényfestő kolléga összefogott itt egyébként az országban, és vannak újoncok is, akik a fényárban a Klastrom pályázatunkra jelentkeztek, úgyhogy együtt zsűrizhetjük őket, de felbukkan majd egy-egy meglepetés koncertre, akár Vecsei Miki, Deva, a Hortus Conclusus, hogy egyébként nagyon különleges koncertjükkel, vagy Temesi Blanka is egy ilyen egy szálgitáros produkcióval. Sehol máshol nem tudsz egyébként úgy elérkezni produkciókra, hogy egyébként valószínűleg nem azt tervezted. Hiába van az, hogy itt van a nagyvárosban, Budapesten minden intézmény, de egy döntést hozol a nap elején. Az elején, nap elején döntöd el, vagy este, hogy te a Hagyományok Háza néptáncára mész, itt meg úgy keveredsz bele egy néptánc beletanulásába, a folkudvarba, a panoráma színpadra menet, hogy igazából te lehet, hogy az Anand Barbizra érkeztél, és csak viccesnek találtad, hogy betanulsz egy néptáncot, és rájössz, hogy egyébként ezt imádod csinálni.
1: Tehát egy elképesztő forgatag van ott.
2: Így van.
1: Aki még nem volt, akkor az ott a 35-en most belekóstolhat.
2: Igen, és akiket például a Vörösmarty téren szoktam melegebb ruhában találni, közel 160 kézművesünket is, ugye teljesen más egyébként nyári ruhában látni, oda költöznek a művészek völgyére. A kézműveseknek egyébként ez a kettő történet egybe is jár egyébként, tehát a téli időszakot a Vörösmarty téren töltik Budapesten, nyáron pedig Kapolcson vannak, és a kettő között mindig pár-pár hónapig arra gyártják a portékát a saját kezükkel.
1: Hát, ez egy nagyon jó fórum erre.
2: Így van, és nagyon nyitottak az emberek. Sőt, igazság szerint van, aki mondjuk a kézműves vásár miatt érkezik, azért azoknak próbáljuk mindig elmagyarázni, hogy azért itt nagyon sok színházi, világzenei és egyéb könnyűzenei program is van, úgyhogy érdemes azt is megnézni, de természetesen valaki meg évek óta esetleg csak a forgatag miatt és ismerősökkel találkozni tart velünk. Ez egy közösség, itt bárki lehet az, ami szeretne lenni. Itt tudunk gyermekkel is úgy közlekedni, hogy nem nyomnak össze minket. Akár egyébként nagy színpadi koncertet is látogathatunk úgy, hogy vannak olyan helyek, ahova a babakocsival... Így van, illetve sok olyan gyerekprogramunk van is, ami mellett zajlik egy felnőtteknek élvezhető is. Természetesen végig lavírozhatjuk csak gyerekprogrammal, és ha ennek csak elszenvedői vannak, akkor van egyébként egy gyerekkísérő jegyünk. De egyébként meg a legtöbb helyszín, például a Momentán társulat is, udvara is úgy van kialakítva, hogy van egy gyermekfoglalkozás, és mellette megröhöghetünk egyet az Impro Színházra.
1: Hú, hát csak kapkodom a fejem, ahogy sorolod a programokat, itt hány ember dolgozik ezen az egész fesztivál, hogy ez így összeálljon?
2: Évközben olyan 15-en vagyunk, és hétfőnként stábüléseken végig bújjuk, és végigjárjuk az összes helyszínét a Művészetek Völgye Fesztiválnak.
1: Amit egyébként te nem tudsz ott megtenni a helyszínen? Mert az olyan...
2: De
1: nagy mennyiség?
2: Nem, a helyszínen én mindenkit meglátogatok. Minden nap mindenkit meglátogatok. Egyébként szerintem én kapom meg a legözművészetibb élményt itt a 10 nap alatt. És a 15 főn kívül egyébként 250-en vannak a stáblistán, akik valamilyen projekt alapon csatlakoznak hozzánk.
1: Ebben vannak az önkéntesek is?
2: Nem, ezen kívül van 160 önkéntesünk. Itt nagyon-nagyon sokan... annyira szeretnek minket, hogy egyébként akár szabadságot vesznek ki, és úgy tartanak velünk, akár a biztonsági szolgálat, vagy az önkéntesség részeként, hiszen ez egy közösség, itt számítanak a gondolataid, és feltöltötsz az egész évre. És lehet, hogy itt megélhetsz egy olyan kapcsolódási pontot, amit hiába van az a sok online csetelési lehetőség, de teljesen más fizikailag leülni a kenderkertbe a tábor tűz mellé, és dumálni egy jót, vagy társasozni
1: Én szeretek ezzel a témával foglalkozni itt a Sláger Kultban, mert üdvözlök minden, hát pláne egy ilyen nagy múltú rendezvényt, ahol ugye tényleg ma már mindenki üzenetekben tartja a kapcsolatot az online térben egymással, tehát itt meg azért ez egy közösségépítés.
2: Ráadásul nagyon sok workshopunk van a 4200 programból, vagy 1500, az valamilyen workshop, sőt egyébként is mindig újabb és újabb workshop ötletekkel jönnek mind az előadók, sőt a közönség is ajánl. Látszik az, hogy nagyon számítanak ezekre az élményekre a látogatóink, kérik is, szeretnének közösen festeni, analóg fotózást tanulni, sőt új cirkuszi workshopjaink is vannak. Nyilván ez is egyébként egyfajta segítség ahhoz, hogy szóba legyünk fizikailag másokkal, illetve közösen szerezzünk élményt. Lehet színházi játékot is játszani, verset írni, énekelni Harcsa Veronikával, vagy egyébként akár különböző egyéb kézműves mesterségeket is kipróbálni egyébként a kézműveseink segítségével.
1: No, hát a 10. nap végére itt mindenki ki lesz képezve.
2: Hát meg legalábbis feltöltjük, így van, és feltöltjük az év további részére, hogy a következő évben is találkozhassunk, hiszen azt hiszem, hogy ha valami már 35 éve működik, és meg tud újulni évről évre, persze ki tudja, lehet, hogy pár év múlva be a székbe majd az utódom, 20 éves utódom ül majd, és én arra nagyon-nagyon büszke leszek, mert a művészek hölgyének igenis 100 évig kell élnie.
1: Hát ilyen is, ha már generációkról beszélünk, lehet, hogy tavaly mondtam, és ha nem, akkor most fogom, hogy ugye a lányom elment önkénteskedni hozzátok, aki akkor 18 éves volt. És hát, hogy, ha most összeadjuk a 35-öt, meg a 18-at, de hogy annyira tetszett neki, hogy azt mondta, hogy most már szórakozni fog a bőrbe menni, nem csak dolgozni, de hogy tényleg meg tudtok szólítani mindenkit, minden generációt.
2: Meg közösséget teremteni, szerintem ez még fontosabb. Biztos mesélte az, hogy az önkénteseknek is próbálunk egy saját programot is adni, illetve bevonni őket tényleg úgy, hogy azt érezzék, hogy ebben nekik egy nagyon-nagyon komoly szerepük van. Mindig egyébként a 10 nap elején szoktam velük beszélni egy nagyot, illetve különböző programjai vannak útközben is, és mindig elmagyarázom, hogy az, hogy mi 15-en Excel tábláknál, meg tényleg kivetítve az előző éves térképet a völgynek, nagyon sokat szervezkedünk, és nagyon sokat dolgozunk, azt utána ők képviselik, mert az ő mosolyuk, az ő kedvességük
1: az
2: fogja a látogatónak igen. Azt mutatni, hogy igen, ez az a hely, ahol én szeretnék lenni. És nagyon-nagyon sok múlik rajtuk, és ezért is mondom mindig nekik, hogy az a lényeg, hogy ők is jól érezzék magukat, mert ez a jó kedv át fog ragadni a többiekre, és szerintem ezért is van, hogy akkor évről évre visszatérnek hozzánk mások is. Nem is beszélve tényleg az előadókról, az emlegetett Hobó mellett azért egy Zorán vagy Kozs Zsuzsa is megfordul nálunk, sőt a kisebb színpadok miatt nagyon pici zenekarok is kezdenek nálunk, és utána évről évre nőnek föl és építkeznek. Nem is beszélve egyébként visszatérve az önkéntesekhez, érdekes most már úgy mennem céges partnerekhez, ahol egy-egy asszisztens lány már úgy mosolyog vissza hozzám, hogy szia Nati, a völgyből ismerjük egymást.
1: Na látod, elhozzák az élményeket a budapestiek?
2: Abszolút.
1: Tehát ahogy visszatérsz, jártadban, keltedben mondogatják, hogy hú, mekkora élmény?
2: Mondogatják, meg nagyon érdekes akár itt a Szél Kálmán téren is összefutni sok völgyes pólós emberrel, és mivel ugye sokszor én képviselem a völgyet, pedig ez egy csapat munkája, csak én arathatom le a dicséretet, nagyon sokan köszönnek rám, hogy szia Nati, akár Budapesten is, a 8. kerülettől a budai kerületeken át.
1: Na, hát látod, közösségépítés a köbben.
2: Így van, és mi évközben is próbálunk élményt adni, illetve tartani az emberekben a lelket, visszaszámolva a napokat, a perceket a Művésztek Völgye Fesztiválig.
1: De például neked, nektek a szervezőknek nyilván feltölt benneteket is az egész fesztivál, de meddig tart ki ez a feltöltődés, vagy ez az energia?
2: Érdekes, mert pont emiatt viszont találkozunk újabb és újabb partnerekkel. Már a fesztivál alatt jönnek olyanok, akik ott szeretnek bele, és már mutogatják, hogy ők oda képzelték az új udvarukat. Úgyhogy nem áll meg valahogy egyébként ez a lelkesedés, mert gyakorlatilag egész télen lelkesen újabb és újabb emberekkel beszélgetünk arról, hogy milyen klassz lesz együtt, és ötletelünk, és utána összehozunk már meglévő udvart új szereplőkkel, tehát mi azért ennek az izgalmas lázában élünk, és a legnagyobb kincs utána látni azt, hogy ezt mennyi embernek okoz örömet. Valljuk be, nem nézek meg végig egy előadást sem, pedig vágyok nagyon sokra, de azt látni, hogy milyen boldog, csillogó arcú és szemű embert hoz össze a völgy, ez valami fantasztikusan ilyen feltöltő élmény.
1: De már 15 éve?
2: Így van.
1: Folyamatosan?
2: Így van.
1: Tehát nem lehet megszokni?
2: Nem lehet, hiszen más és más, mindig újabb
1: nincs
2: és újabb.
1: Nincs
2: két egyforma fesztivál, meg kihívás. Nyilván én is változok évről évre. Ugye még az elején gyermek nélkül érkeztem, ugye nem is hiába van most gyermekvölgy programbontás a műsorfüzet végében, hiszen ahogy édesanyámnak elkezdtem összeírni, hogy hova vigye a lányomat, amíg én dolgozom a völgyben, akkor rájöttem, hogy lehet, hogy másoknak is hasznos lehet ez a funkció, és így lett a gyermekvölgy. Tehát a völgy is alakít engem, és én is a völgyet, sőt ugye az egész csapat, tehát nálunk nagyon sokan szólhatnak bele a programba. A program szerkesztők között 18-tól 63 éves korig többen is megtalálhatóak, sőt, most ugye a jubileum miatt a Márta Istvánék is két udvarral jelentkeznek. Lesz egy ősport, az konkrétan Márta Istvánnak a háza, és ott Cseh Tamás ott vette föl az egyik lemezét, és azt a lemezét egyébként a fia, meg Bereményi, meg Bárt János le fogják játszani egyébként. Aha. Meg ott vették föl a Támad a szél lemezt is a Márta Istvánék. Arról is fognak beszélgetni, meg ugye nyilván az iskolatársait, a Grilluszékat is meghívja oda. A Fazekas műhelynél meg egy retro völgy tanúasztalos beszélgetés sorozatba. Gyakorlatilag fel se tudom sorolni a Ráctól a Gőzön át az összes művész és szervező barátját meghívta. Nyilván pont a hosszú idő miatt sok megemlékezés is lesz. Uh-huh. Galkó Balázsra is megemlékezünk egyébként programmal, pont a diákjai csinálnak színdarabot, Sörgyári Kapricsót is, illetve kiállítást is. Pallagi Anikóra, az előző programigazgatóra is megemlékezünk. És nagyon sok régi műsorfüzet, völgyemlék kerül elő, és hát a retro völgyes beszélgetéseknél meg egy csomó megnevettető, és talán egy picit megríkató sztori is.
1: Na, hát szerintem, ha ezzel nem csináltunk kedvet, akkor semmivel. A mostani beszélgetéssel találkozunk ott. Július 24-től indul, és augusztus 2-ig tart.
2: Így van, mindenkit tényleg nagyon nagy szeretettel várunk, mert mi nagyon készültünk.
1: 35. művészetek völgye, Oszkónak, a Jakab Natálynak. Nagyon köszönöm, művészetekvölgye.hu.
2: Így
1: azt
2: van.
1: A millió programot ott megtalálják?
2: Így van, és ki is tudod válogatni, és még be is tudod jelölni a kedvenceket.
1: Szuper. Hát sok csillogó szempárt, ahogy mindig mondom, akkor a tiéd meg a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk akkor a Művészetek Völgyében, kedves hallgatóink. Natáliától most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kollár Dalma Esztert köszöntöm nagy szeretettel, rég találkoztunk.
2: Igen, most örülök. Már egy ideje nem.
1: Örülök neked, gyere gyakrabban.
2: Hát, köszönöm a kívást.
1: Mert maradunk bejelentkezve.
2: Úgy tűnik.
1: Nagyon jó a címe.
2: Köszönjük
1: az új
2: szépen.
1: Kiállításnak, amely hát mindig ezzel kezdem, augusztus 9-ig látható, ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Ezt nem is
1: mindig
2: érdemes,
1: elmondom a hallgatóknak. Szóval jó a címe a kiállításnak, és van egy nagyon szép, minek hívjuk ezeket a kiadványokat?
2: Kiállításvezető mondjuk.
1: Kiállításvezető, na milyen jó a megfogalmazás is, amit mindenki megkap, aki
2: igen, ez ingyenesen elérhető a kiállítótérben, és tulajdonképpen segít a látogatóknak tájékozódni. Olyan, mintha adnánk nekik egy írott tárlatvezetést.
1: De közben azok is vannak, gondolom.
2: Vannak
1: tárlatvezetések. Szereted ezeket?
2: Én nagyon. Az a legjobb. Igazából nekem, mint kurátor, akkor van lehetőségem találkozni a látogatókkal, illetve akkor tudok közvetlen visszajelzést kapni. Pontosan, úgyhogy én nagyon szeretem.
1: Ez például meddig készült?
2: Hogy érted?
1: Mármint a kurátorként meddig készültetek erre a kiállításra?
2: Több hónap. Nem tudom pontosan megmondani, mert
1: én
2: azért fejben elkezdek viszonylag hamar készülni rá, meg olvasni hozzá, gondolkozni róla, és aztán a konkrét művészekkel az egyeztetés az már azért elég közel van a kiállítás megnyitóhoz, ez egy, mit tudom, 2-3 hónappal előtte kezdődik meg így a nagyon aktív szervezés.
1: Milyen volt elég dolgozni?
2: Nagyon jó. Egy nemzetközi csapatunk van most, összesen 11 műcsoport került bemutatásra, nemzetközi és magyar művészek munkáiból 11 alkotást, abból kettő, illetve 11 alkotóból kettő az művész duó egyébként, úgyhogy szám szerint még többen vannak. Hát nagyon, nagyon jó volt, mindig nagyon vegyes ez, de azt hiszem az a legjobb rész, amikor a művészekkel együtt lehet már gondolkodni. És van két olyan mű is egyébként a kiállításon, ami kifejezetten a kiállításra készült, úgyhogy erre is nagyon büszkék vagyunk.
1: Na, azt látod, nem is tudtam.
2: Két fiatal magyar alkotók, Kovács Máté és Szabó Nóra, azok, akik kifejezetten a kiállításra hoztak létre új műveket, és nálunk kerültek ezek először bemutatásra.
1: Én ezt mindig üdvözlöm egyébként, amikor valami miatt ritkán tapasztalom.
2: Igen, egyébként. Hát azért ennek sok nehézsége van. De Budapest galériában egyébként ez elég jellemző ránk.
1: Na, végre elmondtuk, hogy hol.
2: Igen, igen. Végre kimondtuk. A Budapest galériába kell jönni megnézni ezt a kiállítást.
1: Lajos utca 158.
2: Pontosan.
1: Segítünk.
2: Pontosan, Óbudán.
1: Jó ott nálatok lenni, pont azért mondtam egyébként az előbb. De most abba hagyom, esküszöm a klímácseket, ilyen melegbe.
2: Igen.
1: Ez is egy fontos.
2: Ráadásul egyébként tavaly nyáron megnyitottuk a pinceterünket is, úgyhogy gyakorlatilag egy új kiállítótérre bővült a Budapest Galéria. Ez a pinceterünk, ez nagyon régóta létezik, de raktárnak használtuk sokáig, és tavaly nyáron megnyitottuk, mint kiállítótér, és ez a művészcsere programunknak az alkotóinak, szóval a külföldről hozzánk érkező rezidens művészeknek ad egy ilyen pop-up bemutatkozási lehetőséget, illetve amikor nem az ő rövid kiállításaik vannak, akkor egy épülettörténeti kiállítást lehet ott nézni, és aztán a pincében tényleg igazán hűvös van egész évben, úgyhogy azt is ajánlom.
1: Tehát ott mindig van valami.
2: Ott mindig van valami.
1: Tehát aki elmegy megnézni a friss kiállítást, vagy az aktuális kiállítást, ő le is mehet, akkor
2: abszolút.
1: Azzal a lendülettel.
2: Igen. Illetve néha programokat is szervezünk oda a pincébe, volt már ott könyvbemutatónk, performanszunk, és hasonló eseményeket is tudunk oda szervezni, úgyhogy
1: a
2: nagyon szeretjük.
1: A te kiállítás, vagy tárlatvezetésed, az meddig tart általában?
2: Viszonylag hosszú. Azért ezek a művek, azt kell róluk tudni, hogy...
1: Van téma,
2: abszolút, dobjuk be a témát. Ugye az online jelenlétünk, a közösségi média, illetve a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatásáról szól ez a kiállítás, kortárs műalkotásokon keresztül, és bár nagyon sokféle szempontból közelítenek ezek a művek, szóval a művészeknek nagyon sokfajta szemüvegén át tudjuk vizsgálni ezt a témát, ezek mind nagyon-nagyon sokrétűek, szóval egy-egy mű is olyan sokrétű, nagyon sokféle szempontból megközelíthető témát dob be a kiállítás egészébe, hogy azért, amikor úgy részletesebben mesélek a művekről, akkor ez egy bő másfél óra, hát mire végigérünk rajta.
1: Lényegében az alaptéma is egy rendkívül izgalmas.
2: Így van, így van. És még ebbe a kétesbe se fért bele minden ami ebben a témában kifejthető.
1: De azért ennek a mentális része is.
2: Abszolút, nagyon jó, hogy erre, nagyon jó hogy erre rávilágítasz, mert egyébként nagyon több olyan mű is van, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Van egy ilyen ketté oszlása a kiállításnak, már csak abból adódóan is, hogy van ugye egy földszinti és egy emeleti kiállítóterünk, és a földszinten valahogy inkább azok a munkák kerültek egymás mellé, amik kicsit ilyen materiálisabban megfoghatóbb, kicsit földhöz ragadtabb oldalát mutatják meg ezeknek a témáknak. Gondolok itt például arra, hogy milyen egyéni felelősségünk van például az adat termelésben, az a felesleges adattermelésben, hogy a mesterséges intelligenciával szemben milyen ellenállási lehetőségeink vannak, hogy milyen megfigyelési módszerek, rendszerek vannak az interneten, amikről jó,
1: ezekre
2: hogyha
1: mind,
2: tudunk.
1: Mind rávilágít?
2: Igen, igen. És még van egy olyan munka is, ami pedig a környezeti lábnyomával is foglalkozik ennek a dolognak, hogyan készülnek a mesterséges intelligenciák, hogyan készülnek az ezeket használó eszközök, milyen nyersanyagokat használnak fel, stb. Stb. Szóval ezek kicsit olyan földhöz ragadtabbak, kézzel foghatóbbak, és aztán az emeleti térben, amit egyébként nagyon fiatal korosztálynak nem is feltétlenül ajánlunk, ott azért súlyos mentális, pszichésen megterhelő témák vannak, ahol egyrészt ez a pszichés oldal, másrészt pedig a testünknek a testünk és a technológia találkozása, illetve a különböző platformokon
1: hát
2: a test felhasználása is szóba kerül.
1: És hogy hat ránk?
2: Így van, hogy hat ránk, illetve milyen visszaélések lehetnek ezzel. A legutolsó mű az egész konkrétan a manoszférával, az úgynevezett manoszférával és az incel mozgalommal foglalkozik. Ugye ezek főleg online mozgalmak, csoportok, akik hát erősen nőgyűlölő férfiakból állnak, és igazából az az érdekes, hogy bár azt mondtam, hogy a földszinten vannak ilyen megfogható materiális oldalai a kiállításnak, tulajdonképpen mindezeknek az online folyamatoknak mindennek van valós következménye is, így például ennek a csoportnak a működésének is.
1: Hát szerintem ez a kiállítás, ez úgy kell, mint egy falat kenyér a mai világban.
2: Nagyon fontos
1: elég
2: szerintem
1: vigyázatosságban.
2: Is.
1: Talán tükröt is tart, ugye?
2: Igen, igen.
1: Nekünk.
2: Igen, igazából ez volt a célom ezzel a kiállítással. Nem terveztem ennyire pesszimistára, mert azért azt kimondhatjuk, hogy igen, nem túl vidám a helyzet. Ugye a címben ez kérdőjellel van feltéve, hogy bejelentkezve maradunk, vagy sem. És hát aztán persze mindenki eldöntheti maga, de valójában az rajzolódik ki a kiállítás során, meg hogyha ebbe a témába egy kicsit bele ássuk magunkat, hogy valójában nagyon sok esetben nincs már választási lehetőségünk, hogy használjuk-e ezeket az eszközöket, nincs rálátásunk arra, hogy az általunk megosztott, akár nagyon személyes tartalmakat ki használja fel, hogyan használja fel. Szóval igen, viszonylag kicsi a ráhatásunk, ezért nem túl optimista a kiállítás, de alapvetően a célom az volt, hogy egy ilyen kritikus szemléletet talán átadni a látogatóknak, mert hogy egyébként azért van még lehetőség arra, hogy ha ezeket az eszközöket, ezeket a platformokat tudatosan használjuk, akkor talán egy kicsit kevesebb a sérülés kockázata, vagy a különböző veszélyeknek a lehetősége.
1: De ez valahol, most ahogy hallgatlak, megrakom össze a mozaikokat, ez prevenció is.
2: Lehetne az, hogyha elegen jönnek.
1: Hát menjenek is, minél többen.
2: De nagyon, igen, nagyon remélem,
1: hogy jöttél és beszélgetünk. Látom, hogy itt július 4-e a tárlatvezetés.
2: Így van, következő szombat.
1: 16 órától.
2: Igen, és lehet. Ha minden jól megy, akkor a művészek közül is néhányan csatlakoznak hozzá, úgyhogy első kézből is lehet tőlük hallgatni a műveikről információkat.
1: A finisszázs, ugye 8. hó 8-a, és azért beszélünk egy icipicit erről, mert nem érintjük eleget ezt a témát. Ugye most itt fel van ez tüntetve, de mit jelent a ti területeteken ez a szó? Nyilván a finálét, ugye?
2: Igen, abszolút. A kiállítás zárását ünnepeljük, és szervezünk valami programot.
1: Szóhasználatotokban, de hogy, tehát, hogy az is egy ünnep, az a zárás?
2: Igen, egy kicsit szomorú bűnnem.
1: Na, de nem a közönség előtt szeditek le a...
2: Nem,
1: vagy bontjátok
2: nem,
1: szét
2: nem,
1: a...
2: nem. Általában ez valami olyan program, ami elbúcsúztatja a kiállítást, kicsit felhívja a figyelmet arra, hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy megnézzék a látogatók. Ezt mi azért taktikusan nem az utolsó-utolsó napra szoktuk szervezni, hanem az utolsó előtti napra. Úgyhogy...
1: Mondd el a művészeket, akik ott kiállítanak.
2: Csak név szerint, vagy meséljek is róluk?
1: Hát is,
2: a meséljek
1: is,
2: róluk, akit... lehet egy kicsit hosszú.
1: Jó, akkor úgyhogy... csak így random jelleggel akár.
2: Jó, jó.
1: Csak akkor legyenek megemlítve.
2: Elmondom azokat, akik először, akik a földszinten vannak, az Cséfalvai András, Jakabos Júlia, Mézes Tünde, Maxim Kodak, Pap Sándor Dávid, Joanna Moll, illetve egy művész duó, Kate Crawford és Vladan Jóler. És az emeleten találkozhatunk Eva és Franco Mattes, szintén egy duó munkáival, Kovács Máté, Szabó Nóra, illetve Sandra Singh.
1: Neked teljesen bele kellett az ő munkásságukba ásnod magad?
2: Volt, akit úgy találtam, hogy a munkásságukat ismertem, vagy onnan kezdtem el a kutakodást, és aztán találtam meg azt a konkrét művet, amit kiállítottunk, de volt, akinél azt a konkrét művet találtam meg, ami aztán bekerült a kiállításba. Úgyhogy ez változó volt teljesen.
1: Mennyire egyértelműek az alkotások? Tehát oké, hogy itt van ez az
2: igen, ez a igen, hogy mennyire könnyű értelmezni.
1: Igen.
2: Szerintem bizonyos rétegeit mindegyiknek egészen könnyen lehet.
1: Értőnek kell lennünk?
2: Nem. Szakértőnek semmiképp. Uh-huh. Se a témában szerintem, se a képzőművészetben. Van egy-két olyan poétikusabb munka, aminek mondjuk nem biztos, hogy elsőre azt érezzük, hogy mindent értünk belőle. De egyrészt ahhoz ezért is fontos, hogy mi mindig adunk kapaszkodót a látogatónak. Másrészt meg nem is biztos, hogy minden réteget kell érteni.
1: Világos.
2: És egyébként van néhány mű, ami kifejezetten narratív, gondolok itt például néhány videóra, van olyan szöveget is tartalmazó mű, amit egészen könnyű értelmezni. És egyébként ezért is szeretem azt, hogy ez a kis kiállításvezető, ezek a műleírások, ezek nem a falra kerülnek, hanem kézbe vihetők. Egyrészt mert azért egy ilyen méretű kiállításnál ez már egy egészen nagy szövegmennyiség, szóval érdemes akár haza is vinni ezt a vezetőt, és otthon még olvasgatni, hogyha a kiállítótérben nem annyira szeretnénk erre időt szánni. Másrészt meg szeretem azt, hogy megadjuk a választás lehetőségét a látogatónak, szóval hogyha szeretne olvasni róla, és kell neki kapaszkodó, akkor megadjuk.
1: Akkor
2: de hogyha önállóan szeretné értelmezni, és tényleg csak azt befogadni, amit a kiállítótérben lát, és amit a művekből ő ott be tud fogadni, akkor erre is van lehetősége. Tehát
1: jön az örök kérdés hozzád, hogy hányszor láttad már?
2: Én a kiállítást? Úristen, rengetegszer.
1: Milliószor.
2: Hát rengetegszer.
1: Jó, hát ahogy illik, oké. Okay. De hogy a kérdés igazi lényeg az, hogy tud-e neked minden egyes alkalommal újat adni? Tehát találsz-e benne ennyi kutató munka után?
2: Hogy minden egyes alkalommal, azt azért nem merném állítani, de pont például a tárlatvezetések alkalmával, főleg amikor közösen a művészekkel tartjuk ezeket, illetve amikor mondjuk a látogatók kérdeznek tőlem, akkor valahogy mindig felmerülnek újabb és újabb rétegei a történetnek, vagy újabb olyan, főleg azokat találom mindig újnak, amikor a művek között új összefüggéseket találok, amit addig például nem vettem észre. Nagyon érdekes az, hogy amikor a kiállítást szerveztem, amikor írtam ezeket a szövegeket, akkor például nem kristályosodott még ki előttem az, hogy mennyire sokszor jelenik meg a kiállításban az a tény, hogy a mesterséges intelligencia, bármennyire is úgy gondolunk rá, mint egy önálló entitás, ami túl fog minket nőni, jelen állapotában emberi tudásból dolgozik. És ez egy nagyon fontos megoldó kulcs több műhöz is a kiállításon, hogy jelenleg az AI azt tudja, amit mi átadunk neki, és aztán azt szuperül használja, meg nyilván tovább tudja egy picit gondolni a dolgokat. Alapvetően most ő csak keres abból a több ezer évnyi tudásból, igen, amit mi összehalmoztunk neki.
1: Na de itt ebben is ezer évnyi, vagy több ezer évnyi tudás van?
2: Hát, remélem.
1: Minden gondolom egyetemes.
2: Igen, igen.
1: Egyetemes igazságokkal.
2: Annál szerintem szűkebbek a keresztmetszetek, hogy egyetemes igazságra lehessen beszélni, de levonhatóak belőle azok is. Bizonyos részeknél, igen.
1: Ha már megkérdeztem, hogy tud-e új nézőpontot adni számodra, de például te tanultál ebből? a saját magadra, nézd a közösségi, meg egyáltalán ezt az egész hozzáállást?
2: Iszonyú sokat. És ezt mondom úgy, hogy egyébként én is rengeteget használom a közösségi médiát, sajnos
1: hát mi
2: szabadidőben is, szóval, hogy én is bele tudok csúszni a scrollolásba és a végtelen, nem tudom, videók loopjába, de nagyon, nagyon én is azt gondolom, hogy sokkal tudatosabb vagyok, és mondok egy nagyon konkrét példát, az online megfigyelhetőségünknek az egyik nagyon fontos eszköze, ezek a kis sütik, a cookie-k,
1: amiket elfogadunk,
2: pontosan.
1: És azzal ahhoz járulunk hozzá, hogy akkor onnantól minket figyelnek?
2: Abszolút.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Ezt meg
2: én sem tudtam. Úgyhogy például én azóta, amióta foglalkozom ezzel a témával, azóta, ahol lehetőség van rá, nem, nincs minden oldalon egyébként erre lehetőség, de ahol lehetőség van rá, ott elutasítom a sütiknek a használatát.
1: Na, milyen jó, mondtad.
2: Úgyhogy persze van ezeknek a sütiknek is előnye, borzasztóan hangzik, hogy megfigyelnek minket, de egyébként vannak olyan sütik, amik például nagyon sokkal kényelmesebbé is teszik az életünket. Szóval mindent úgy kell nézni, ezért is mondtam ezt a kritikusságot, hogy igen, nem optimista ez a kiállítás, nagyon sokszor az árnyoldalát mutatja meg az online életünknek, de hogy azért ezek az eszközök, ezek a platformok mindig kétélőek, szóval abszolút elismerjük, én is elismerem, hogy rengeteg pozitív hatása is van ezeknek, és haszna is van. Szóval ugyanígy van ez a sütiknél is, de például én magamon észrevettem, hogy azokat most már így, ahol lehet, elutasítottam.
1: Na hát, de látod, most már csak ezzel mennyi segítettél.
2: Igen, igen.
1: És hát ha elmennek a kiállításra a kedves hallgatók, akkor még több ilyen napi gyakorlati eszközt is
2: így van,
1: hazavihetnek majd magukra.
2: Remélhetőleg. És hát ha más nem, hogy nem is gyakorlati jó tanácsokat, de például egy tudatos szemlélet az szerintem nagyon fontos.
1: Az már felér azzal, szerintem.
2: Az már egyébként igen, igen.
1: Mindig kérdezem, mert tényleg ez is őszintén érdekelt, ezek művész emberek. Nem olyan egyszerű a gondolom az érzelem világuk. De ettől függetlenül lehet velük dolgozni?
2: Hogyne.
1: Főleg a kortárs
2: alkotókkal. Én nagyon szeretek, szóval nekem nagyon izgalmas mindig, főleg amikor például egy új műalkotás készül, amiben mondjuk én egy kicsit jobban bevonódok, vagy jobban meg tudom figyelni az alkotási folyamatot. Hát az nekem fantasztikus élmény, amikor látom azt, hogy egy művész mennyire máshogy gondolkozik, vagy mennyire kreatív módokon gondolkodik, és mondjuk egy információt, amit szeretne átadni a művel, mert hogy ahogy ugye beszéltük is, gyakorlatilag edukatív célja is van ennek a kiállításnak, és tényleg nagyon sokat lehet tanulni ezekből a művekből, hogy azt az információt, azt a tanulságot akár, azt milyen nyelven fogalmazza meg, hogy milyen módokat talál arra, hogy átadja ezt az információt, hogy nem szóval, hogy nem az az egyetlen módja az információ átadásnak, hogy elmondjuk, leírjuk, hanem nagyon sokféle módja lehetséges ennek, és ez nagyon izgalmas.
1: Érdemes akkor most ezt pontot megtanulni. Igen. Nálatok egyébként. Volt olyan, hogy nem is vérre menően, de vitatkozni kellett, hogy mi maradjon ki, vagy mi kerüljön be?
2: Most szerintem nem.
1: Vagy ez egy békés.
2: Nem, ez egy nagyon békés. Igen, hát én ez abszolút, ez egy, azért a kurátor és művész együttműködés, az egy szimbiózis, szóval, hogy nem, én nem hierarchiaként tekintek rá. Együtt Világos. Dolgozunk a kiállításon, együtt csináljuk, szóval
1: tehát
2: mindenki.
1: Tehát partnernek volt tényleg, ahogy mondod,
2: igen,
1: mindenki.
2: Igen, abszolút. Úgyhogy
1: egyébként ezeket megérzi a látogató? Hogy mikor van szimbiózis?
2: Hát, remélem, de igazából, ha nincs is szimbiózis, vagy mondjuk vannak feszültségek egy kiállítás szervezése során, annak a kiállításban azt hiszem, hogy akkor sem szabad, hogy nem
1: szabad,
2: legyen.
1: Hogy,
2: igen, mert azért a kiállítás az a fő cél, az felülállal azon, hogy mondjuk van néhány személyes ellentét, vagy eltérő munkamódszer, ami pici surlódást okoz. A fő cél az, hogy a kiállítás jó legyen. Úgyhogy...
1: Ja, abszolút, abszolút. Mit tapasztalsz, hölgyek vagy urak látogatják elsősorban?
2: Szerintem vegyes teljesen. Vegyesen?
1: Igen. Meg az életkor is?
2: Igen. Egyenőre igen. Nekünk szerintem a Budapest Galériában azért van egy jó középgenerációs, illetve idősebb generációs látogatói körünk.
1: Stabilan?
2: És azt gondolom, hogy igen. De ugyanúgy a fiatalok is jönnek hozzánk, és egyébként talán a fiataloknak ez a téma még jobban érdekes, vagy talán még izgalmasabb, annak ellenére, hogy ők sokkal többet tudnak erről a témáról, már mint hogy például a Z-generáció, ők ugye ebben nőttek fel, tehát náluk már alapból van egy szélesebb ismerettség ebben a témában, tájékozottság és talán kritikusság is, de abban bízom, hogy még mindig tud nekik újat mondani ez a kiállítás, hiszen mondjuk képzőművészeten keresztül feldolgozva nem biztos, hogy találkoztak ezekkel a témákkal.
1: Biztos vagyok benne. No, most van az a lélektani pillanat a végén, hogy mondd el kérlek a web címet, hogyha bárki még több információt akar, akkor hol keresse?
2: Budapestgaléria.hu a weboldalunk, ott minden információ megtalálható.
1: Augusztus 8-ig?
2: Augusztus 9-ig van a kiállítás, 8-án lesz a záróesemény.
1: Oké, már megjegyeztem.
2: Így van, és július 4-én pedig a következő tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődőket.
1: Bejelentkezve maradunk. Örültem neked.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Sok csillogó szempárt, mint mindig, akkor tiéd is csillogni fog. Kollár Dalma Eszternek köszönöm, hogy itt volt, a kiállítás kurátorának, és tőle most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Oszkó Jakab Natáliának és Kollár Dalma Eszternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghalt két postás a hőségriadó idején, a kormányfő vizsgálatot kért. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalóik érdekében. Biztosítottak számukra védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérték, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítő program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és a költségvetését. Igényét. A határidő augusztus 15-e. Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-től vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése fő

0: Ispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csaknem ötször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozzák. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvételi pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Közepes 5,2-es erősségű földrengés rázta meg a görög szigetvilágot, Karpatosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is lehetett érezni. Sérültekről vagy nagyobb károkról nem érkezett jelentés. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfröccs Fesztivál. A rendezvénysorozat 2 színházi bemutatót és 4 koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter Trió, valamint Behumi Dóri is. Emellett Fischer Anni emléke előtt is tisztelegnek egy különleges zongora estel. Meleg napos idő várható, annak ellenére, hogy egy hideg front éri el térségünket. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz viszont élénk az északnyugati szél. Délután 29-30 fokot mérhetünk. Szombaton friss lesz a hajnal, aztán több órás napsütés várható, eső nem lesz. Napközben 25-30 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Vágja szét az éjjelt, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

0: Szabadon július 3-án, pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról, kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul. Nem üdvözöljük őt. Egyébként a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel, tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Négyszázezer gyermekcsaládja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. A Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt az államfő Budapesten. Restart elnevezéssel rendeznek természetvédelmi fesztivált a Szentgyörgy-hegyen. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Mintegy 400 000 gyermekcsaládja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 000 gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben. Egy szülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, illetve árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt tegnap Budapesten. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, és a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult helyzethez, miszerint az új kormány szeretné őt és más közjogi méltóságokat eltávolítani. Ennek az európai alkotmányos értékek figyelembevételi melletti megoldásához kért segítséget. A Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi váratlanul összeesett 4 éves kisfia mellett. A helyszínen tartózkodó orvostanhallgató és egy orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. A hosszas újraélesztés végül sikerrel járt, a férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat kiemelte, a gyors és szakszerű segítségnyújtás döntő szerepet játszott a sikeres életmentésben. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szentgyörgy-hegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagoly Emese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
3: A vulkánkertben gyűlünk össze 3 nap erejéig, hogy elemezzük kicsit a jelenlegi környezetvédelmi helyzetet, illetve próbáljuk megoldásokat találni és olyan együttműködéseket alkotni, amik a jövőben segíthetik a környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon

0: illetve próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen. Velünk lesz Ürge Forsec Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetségről, és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
1: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok soha című verses kötetéből. Fellép Varga Helena, Priger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Ma egy hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: benned a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: területen pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vad találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott krimi történettel fűszerezett bohozatában, az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozzon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorg Elenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, mármint a sikerre, igen van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghalt két postás a hőségriadó idején, a kormányfő vizsgálatot kért. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalóik érdekében. Biztosítottak számukra védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérték, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítő program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és a költségvetés igényét. A határidő augusztus 15-e. Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-től vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csaknem 5-ször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozzák. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvételi pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Közepes 5,2-es erősségű földrengés rázta meg a görög szigetvilágot, Karpatosztól délre, közölte az Aténi Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerre volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is lehetett érezni. Sérültekről vagy nagyobb károkról nem érkezett jelentés. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfrös Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt

0: Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter Trió, valamint Behumi Dóri is. Emellett Fischer Andi emléke előtt is tisztelegnek egy különleges zongora esttel. Meleg napos idő várható, annak ellenére, hogy egy hideg front éri el térségünket. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz viszont élénk az északnyugati szél. Délután 29-30 fokot mérhetünk. Szombaton friss lesz a hajnal, aztán több órás napsütés várható, eső nem lesz. Napközben 25-30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Tudják, olyan alkotókkal mindig, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és én ezt már sokszor elmondtam Ágoston Anna Marinak, amikor meglátogatott minket, és ezt tartom is, örülök neked, hogy itt vagy. Megint formálod a kulturális életünket, mert minden mindenre hatással van, te egyébként komplett életutakat, meg sorsokat formálsz.
4: Igen.
3: A mondataiddal, a tevékenységeddel, a misszióddal, mondhatom?
4: Igen. Határozottam szóval, most már teljesen.
3: Jó, hogy itt vagy megint. És ezt most úgy képzeljék el a hallgatók, ezt mindig elmondjuk, hogy Anna Mari nem kis utat tesz meg, amikor a stúdiót veszi célba. Hány kilométert teszel meg ahhoz, hogy itt lehess?
4: Hát 800 körül.
3: Na, és a legtöbbször autóval.
4: Igen, ugye? Személyesen utazol.
3: Oké, utazol Anna Marival, te is, de most már szerencsére az olvasók is tudnak veled utazni, nem Igen. csak könyvben, hanem majd egyéb módon is erről is beszélünk. De amikor te itt vagy Magyarországon, akkor általában képzéseid is vannak, workshopokra járhatnak a te követőid, író-olvasó találkozók is vannak rendszeresen, és milyen jó, hogy most már forgatsz is itt Magyarországon, mert rengeteg budapesti is, meg magyarországi követőd van, akik téged hétről hétre követnek.
4: Van,
3: na, mesélj akkor, kérlek.
4: Hát ez egymásra épül az egész, mert annó, mikor hozzád voltam legelőször, akkor az első könyvemet mutattuk be, uh-huh. aztán voltam ugye a második, meg a harmadik könyvemmel.
3: Hát három kötetes szerzővel beszélgetek, kedves hallgatóink, akkor ezt hadd mondjam el, és Anna Mari az, aki segít megvalósítani mások álmait.
4: Igen.
3: Közben tehát, a sajátodat is?
4: Az mindenképp.
3: Tehát
4: az működik.
3: De ez is egy álom volt, hogy segíts másoknak?
4: Azt hiszem, hogy már gyerekkoromban volt ez az érzés úgy valahol legbelül, hogy nekem segítenem kell, mert túléltem bizonyos szakaszokat a könyveimbe, meg is osztottam ezeket a gyerekkori dolgokat, hogy hát most mondjam azt, hogy ível felfele, meg ez az átfogás egy picit uh-huh. átalakult, mert azt a világot éljük, hogy mindenki az online világot keresi, nem a fizikális könyveket, és akkor egy picit csalódott voltam a sok könyv, meg a sok jó dolog, amit tartalmaznak, hogy az nem jut el annyi emberhez, mint amennyire én szerettem volna, és akkor mellé jöttek ezek a videók az online szférába, az élőadások, meg aztán most a podcastezés.
3: Hát gyakorlatilag akkor lett egy saját tévéd.
4: Pontosan.
3: Ugye? Mert mindig ez volt mindenkinek a problémája, hogy hát a tévé adja a legnagyobb tömeget. Persze a rádió is adja a nagy tömeget, úgyhogy most már saját rádiód is van, meg így saját van. Tévéd is.
4: Bízok benne, hogy nagyobb tömeghez eljutok. Hiszek magamba, hiszek abba, amit képviselek, hiszek a céljaimba, hiszek uh-huh. abba a misszióba, amit te mondtál, hogy ez működik, és nagyon-nagyon sok embernek tud segítségére lenni.
3: Na de közben meg a három könyv az alap. Utaz Anna,
4: a nélkül el sem indulok, tehát az mindig az autómban van, és az valahogy egy bibliaként szolgál.
3: Hát de három biblia.
4: Igen.
3: Utazás a szíved körül, ez volt az első.
4: Így van.
3: Így él túl.
4: Igen.
3: A második. Mentő van a nehézségek leküzdéséhez, és építs végre a saját életed, az a legutolsó, a harmadik.
4: Amire gyakorlatilag nagyon-nagyon büszke vagyok, mert azt gondolom, hogy az a teljes.
3: Az a korona?
4: Az a korona, igen. Na,
3: szuper.
4: És már várják nagyon a negyediket, de nem mertem már megírni senkinek semmit, mert ahhoz, hogy megszülessen az én szemszögemből egy könyv, oda valamit vagy le kell tegyek az asztalra, vagy olyan élet megél dolgokat kell tapasztaljak, hogy érdemben tudjak írni az embereknek.
3: Tehát, hát vagy itt vannak most már a podcast beszélgetéseid.
4: Igen.
3: Miért csinálsz egy interjút?
4: Azért, mert nem biztos, hogy mindenki beleegyezik.
3: Jaj, de hogy nem.
4: Hát jó, hát
3: aki
4: akkor
3: elment egyszer interjút adni neked az autódba, mert hogy tulajdonképpen ezért is jöttél, igen, most Magyarországra, igen, a workshopok mellett, hogy forgass.
4: Pontosan.
3: Beülnek melléd mindenféle olyan emberek, akik szintén nagykövető táborokkal rendelkeznek az önfejlesztés útján, ha
4: így
3: jól
4: van.
3: Tudom.
4: És olyan emberek, akiktől még én is tanulok. Tehát, uh-huh, hogy nagyon élvezem a stílusukat, nagyon élvezem, ahogy élik a hétköznapokat, és azt mondom, azt gondolom, hogyha összefogunk, vagy esetleg együtt ilyen podcasteket fogok minél többet csinálni, akkor hogy is mondjam, milyen megerősítéseket kapnak az emberek. Tudod, uh-huh, mert néha azt hallom, hogy nekem könnyű, meg egyedül.
3: Ja, hát mindig, na, azt mondják állandóan.
4: Igen,
3: nem?
4: Igen.
3: Persze,
4: igen.
3: Hogy
4: és akkor, hogy hát ha mellettem ül még valaki is, annak is olyan könnyű, akkor nem ez lesz a sláger, hogy nekünk könnyű.
3: Jó,
4: hanem
3: hát könnyű volt azt,
4: hanem elkezdik megnézni, hogy mi is az, amivel foglalkozunk, hogy ő ki, én ki vagyok, uh-huh, meg mi van a háttérben, meg hogy mit tudunk nyújtani.
3: Azt akartam az előbb pont mondani, hogy könnyű volt azt a sok rettenetet átélni, meg túlélni, amit egyébként át kellett élned.
4: Pontosan.
3: És amiről írsz a három könyvben, úgyhogy
4: a tapasztalataim vannak a könyvekben.
3: Tessenek utána csinálni.
4: De lehet, hogy soha nem fognak utolérni, mert addig én már megint egy tapasztalásom megy. Most nagyon-nagyon sokat tapasztalok azáltal, akiket meghívok, és hallom a podcastek során, amiket ők is megélnek, de nem az a nagyon döbbenet az egészben, hanem amikor pontosan vége van annak a podcastnek, és utána mindenki úgy megnyílik, és akkor az élet sorsokat, feladatokat, vagy az, amivel foglalkoznak, mikor végighallgatom, akkor mindig mondom, hogy nem csináljuk újra, vegyük fel ezt, uh-huh, és van mindig ez a jó tapasztalás utána, hogy megnyílnak az emberek, még azok az alanyok is, akik, uh-huh, gyakorlatilag ők is ezt csinálják, ezzel foglalkoznak. Viszont van olyan része is ennek a dolognak, hogy most már utaz Anna Marival lett egy ilyen tényleg
3: így brand. Találjuk meg a közösségi oldalon?
4: Igen.
3: Ezt kell beütni.
4: Pontosan.
3: Utaz Anna Marival.
4: És okay. Egy YouTube-on is fent van, hogy ez egy brand, ahol már megkeresnek emberek,
3: hogy
4: szeretnének utazni Anna Marival, csak itt néha az van, hogy nem azt mondom, félreértik, de gyakorlatilag igen, mert ez nem arról szól, hogy itt komédiázunk, meg előadjuk, hogy jaj, de ügyesek vagyunk, és közben beledöglünk, hanem itt valós dolgok vannak. Uh-huh. És azt szoktam mondani, hogy olyan embereket szeretek magam mellett hallgatni, akik vagy letettek valamit az asztalra, vagy a közösségnek adnak, tehát, hogy nem elvesznek, hanem adnak, és értékben tényleg képviselnek egy olyan szintet, amit sok ember számára tanúságos lehet. Tehát most én nem nézek le senkit, Isten ments, tehát senki, még egy takarítónőt is szívesen beültetek. Nem ez a lényeg, hanem sokan félreértik. Tehát, hogy utazzunk egyet, jó, mosolyogjuk meg, de ez nem erről szól, ez arról szól.
3: Ez egy lelki utazás.
4: Hát ez egy nagyon. Tehát ez egy, hogyha valaki végignézi és visszanézi a podcasteket, akkor itt életsorsok, tehát olyan emberek vannak úgymond megszólaltatva, akinek van valamilyen mondandója, és mindenkinek van mondandója. Itt a kérdés az, hogy őszinte vagy-e, tehát meg tudsz-e nyílni a podcast alatt, uh-huh, vagy még mindig azt a szintet akarod tartani, amit a köznép előtt, hogy lássanak. Uh-huh. Viszont voltak olyan alanyaim, akik szintiszta valóság, igazság, és nem tetszett a köznépnek, mert hát ugye, mikor végighallgassa a rokonod, meg a hozzátartozod, akkor tudod, hogy ledöbbennek, akkor meg törölle, meg ilyenek is voltak, tehát nagyon, uh-huh, sok tapasztalatom van. Ezen a téren nagyon élvezem egyébként, és lehet, hogyha ezek nem lennének, akkor nem tudnék ilyen jó sztorikat írni, mert ha valaki a Facebookon követ, akkor mindig van ennek előzménye, mindig, uh-huh, leírom.
3: Ezeket megosztod.
4: Igen, megosztom, persze megosztom azt, hogy kivel készül, hogy meg mi van a háttérben, meg hogy hol kapják meg őket is, tehát hogy végül most mondjam azt, hogy én vagyok saját magamnak a menedzsere, az igazgatója, az adminisztrátora, meg minden.
3: Hát van már mindenkinek, marketingesnek is
4: nekem, nekem nincsen semmi szponzor, meg a hátam mögött nincsen, tehát ezt önerőből csinálom, meg, meg nagyon szeretem ez a lényeg.
3: No, hadd mondjuk el, hogy pontosan honnan jöttél Erdélynek, melyik
4: Barót.
3: Részéről. Barótról. Csak hogy tudják hova tenni a hallgatók, ez elég messze van, ugye? A román határ felé?
4: Hát Románia közepén van.
3: A közepén, pontosan. Bocsánat, akkor azt akarom mondani, hogy azokhoz a részekhez van közel, ahol már inkább
4: már
3: románok.
4: Már inkább magyar van, inkább azon a részén, ahol én vagyok, magyarok vannak.
3: Magyarok, de igen. Utána már azok már a román már... települések jönnek, ahol már kevesebb, ugye?
4: Így van.
3: Na, nagyjából ezt akartam csak átadni. Amit hallanak most a hallgatók, azt a tájszólás, mert van tájszólás,
4: biztos,
3: az annak köszönhető, hogy ott éled az életedet.
4: Így és van,
3: ott
4: és nem is szeretném meg
3: felétek így beszélni. Azt gondoltam.
4: Ilyen jó székelyes.
3: Ilyen ízes. Ilyen ízes az egész.
4: Igen.
3: Van ennek bája egyébként.
4: Köszönöm.
3: Úgyhogy ne is tedd le. Ezt kívánom neked, hogy ez maradjon.
4: Habár
3: sokáig.
4: A fiam mindig azt mondta, hogy amikor én itt vagyok Magyarországon, akkor kitöröm a nyelvem. Úgyhogy ez is lehet, hogy ez még nem az a valós, hanem már tört nyelvem van, de nem tudom, vissza kell hallgassam.
3: Formálódsz te is, folyamatosan. Érdemes felsorolnunk neveket az Utaz Anna Marival vendégseregéből? Tudod fejből, vagy inkább ne hagyjunk ki senkit, és ne nézzék
4: hát az,
3: meg?
4: Az az igazság, hogy tényleg nagyon sok név van, nem szeretnék senkit megsírteni, hogy most valakit előtérbe teszek.
3: Nézzenek rá a YouTube-on, vagy a Facebookon.
4: Kinek mi tetszik, de okay. Vannak jó magyarországi, tényleg ezzel foglalkozó, és tényleg motivációs dolgokat osztunk meg, és nagyon jó életutak vannak, úgymond megoszva ezen a területen.
3: Tudsz proféta lenni a saját hazádban?
4: Nem.
3: Egyáltalán?
4: Egyáltalán.
3: Sokkal többen követnek, szeretnek itt mondjuk Budapesten,
4: akár,
3: vagy
4: mondtad,
3: Magyarországon?
4: Igen, akár. De azért, mert hát igen, mert mutogatás van. Uh-huh. Hogy bezzegnek ki, meg nem látják a háttérmunkát, meg azt
3: hát gondolom, azt az őrületes energiát, amit beleteszem.
4: Igen, igen, de nem is kell, tehát, hogy bár csak ennyi lenne a probléma, mert hogyha oké, hogy nem ismernek el, mert nem is érdekel, hogy elismerjenek, vagy tényleg, hogy proféta legyek a saját hazámba, csak hogy azok nem engedik pont magukba ezt az információt, ezt a segítést, akinek a legnagyobb szüksége van, és ott vagyok egy karnyújtásnyira, és nem.
3: Lesz az a pont szerintem.
4: Na, hát bízok benne. Bízok benne, igen. De az is olyan nagyon döbbenet volt itt számomra, hogy itt is találkoztam nagyon jó szakemberekkel, és ugyanezt panaszkodták itt el, hogy úgymond azok a keresett személyek, akik talán nem is hitelesek, és jó a marketingük,
3: ja, hát
4: meg jó
3: mindig,
4: sok pénzük
3: van.
4: Hát de várjál, akkor most hogy van? Akkor mi most hagyjuk fel ezt a szakmát?
3: Nem, de hogy is, nem kell feladni. Szerintem majd tisztában kellene látniuk az embereknek.
4: És meg le fog szűrődni, meg azok. Én
3: igen,
4: mindig
3: hát
4: azt gondolom,
3: a magyar önfejlesztő ipar aztán az katasztrófa, tehát annyi kókler van, hogy és pont azok a legnagyobbak, akik a legnagyobb tömegekkel
4: rendelkeznek. Igen, bírnak, és sajnos mi...
3: Nincs eszköz nem adnak. Csak a közhelyeket pufogtatja gyakorlatilag.
4: Tehát a tapasztalat nincs a hátam mögött. Emberek elolvasnak egy könyvet, és azt gondolják, hogy akkor azt már meg tudják tanítani XY tömegnek, és itt vannak a hibák, mert nincs tapasztalat mögötte, és én ezért hiszek magamba, hogy rengeteg tapasztalat, de teszek is érte, hogy gyűjjenek a tapasztalatok. Tehát nem állok meg egy bizonyos szakasznál, most 3 könyvet megírtam, és felteszem a lábam, és de jó, mert forog a könyv, és kész, hanem folyamatosan érdekelnek az új dolgok, érdekel az, hogy adjak minél többet, és minél többet tapasztalok, annál többet tudok adni. Tehát itt a lényeg az. És a visszajelzésekből pedig mindig kapok. Hát ez a 2 nap, hogy itt forgattam, és ezek a podcastek, hát azt nem tudom elmondani, hogy mellesleg ugye vezetés közben történik ez az egész podcast, figyelni ezt a magyarországi forgalmat a nem olyan, egyszerű. Mint nálunk, igen, és akkor figyeljem. Nem is azt mondom, hanem más.
3: Aha.
4: Tehát abszolút más. Okay. Nagyon szeretek vezetni, ezzel sincsen problémám, nem is emlékszem, hogy hol jártam, tehát ez a durva, amikor megállunk, és mégis mindig visszamegyek az adott helyszínre. Pedig abszolút fingom nincs tényleg, hogy néha hol járok, de nagyon jó a memóriám, nagyon figyelek ezekre a dolgokra, és menet közben még figyelem az alanyt, meg hogy mit mond, meg mit kérdezzek. Tehát én imádom ezeket a dolgokat, mert hogy is mondjam, hát kihívás. És ez ad nekem mindig pluszot, és tudom, hogy én tanulok ebből a legtöbbet, akkor meg a legtöbbet, ha tanulok, akkor tudok adni.
3: Miért nem költözöm Magyarországra? Ez fel sem merült?
4: Hát én nagyon homágyas vagyok.
3: Aha, ja, értem.
4: Meg ilyen szívem csücske nekem Erdély, uh-huh. Úgyhogy nem.
3: Erdély ország.
4: Fel sem merült.
3: Ja, megértettem. Ezt a párszor már megkérdeztem tőle. Mindig megfogom, amikor jössz, mert hát akinek ennyi követője van itt, azért jó, persze miért ne lehetne onnan.
4: Lásd, de nagyon szeretek
3: Bagos
4: itt
3: Ékat,
4: is.
3: Tehát ott is a félzenekar kint maradt, ha jól tudom.
4: Igen, akár igen.
3: No, te hol tartasz az úton a fejlődésedben?
4: Hát én most úgy érzem, hogy magabiztos, tehát hogy, hogy is mondjam, nem tudnak leverni a lábamról, magabiztos
3: tehát,
4: vagyok.
3: Hogy rendkívül erős.
4: Igen, igen. Tehát nagyon sok támadásért, nagyon sok nehézség mellett úgy érzem, hogy most magabiztos vagyok, tudom, hogy merre tartok, mit akarok, és ehhez van megfelelő erőm. Tehát én most ezt érzem.
3: Azért azt hagyd mondjam el a hallgatóknak, hogy Anna Mari az az ember, aki körbejárta konkrétan a világot. Tehát
4: pontosan.
3: Aztán te minden kontinensen, rengeteg országban jártál, és rengeteg országban tanultál.
4: Így van.
3: Tehát lehet sok mindent mondani, de még egyszer mondom, akkor tessenek végigjárni ezt az utat.
4: Igen.
3: A tanulásokban is. Tehát te rengeteg pénzt is elköltöttél mindenfajta képzésre.
4: Így van.
3: Hát és az energiáról a beletett hitről, meg időről nem is beszélve.
4: Meg az én nagymesterektől tanultam. Tehát azért azt se felejtsük el, ahonnan én indultam 15 évvel ezelőtt, azok ilyen nagyon nagy mérföldkövek voltak, hogy tényleg energiát fektettem bele, meg felkeltette az érdeklődésemet bizonyos trénerek. Tehát akárkit én se hallgatok meg akárkit szívem én nem érzek, akkor nem hallgatom, csak azért, hogy álljak be a sorba, tehát nagyon kell azonosuljak.
3: De miért is összeraktál egy saját módszert ezekben?
4: Igen, ebből raktam össze, és ebből vannak a képzéseim, adj esélyt magadnak, a képzésnek a címe, amit nagyon-nagyon szeretek, az egynapos képzés, és ott úgy érzem, hogy ott azért nagyon meg tudnak változni emberi sorsok, és látom
3: már
4: fejlődést.
3: Egy nap alatt?
4: Igen. Igen. Tehát nagyon nagy a szembesítés, és pufán vág, olyan, hogy sírva mennek el, de mindig mondtam, hogy inkább itt sírjatok.
3: Itt Pesten is sírnak?
4: Igen.
3: Tényleg? Igen. Tehát ez nem helyhez kötött?
4: Nem helyhez kötött, tehát...
3: Milyennek látod a magyar főváros embereit, vagy lakóit?
4: Én szerintem sokkal nyugisabbak, mint nálunk.
3: Nem mondod?
4: De.
3: Tényleg?
4: Uh-huh.
3: Nem gondoltam volna,
4: de.
3: Ez lesz a válasz.
4: De, sokkal nyugisabbak.
3: Aha.
4: Meg nálunk, én azt gondolom, hogy nálunk olyan összevisszaság van, ugye, mivel tényleg én érzékelem a román részt is, meg a magyar részt is, összevisszaság van, meg úgy nem igazán leli senki úgymond a helyét, pedig annyira szeressük, hogy magyarok vagyunk, és mégse vagyunk magyarok a hazánkba, tehát ez egy olyan hülye helyzet, de erről nagyon sokszor szoktam
3: És most nyilván
4: beszélni.
3: Nem politizálunk, mert ebben a műsorban nincs politika, ezt értse mindenki jól, megkezelje a helyén.
4: És ez egy olyan állapot, ami ezt teszi velünk, hogy nem vagyunk nyugodtak, tehát soha nem tudunk nyugodtak lenni.
3: De közben
4: lenni.
3: Meg ezt szeretnéd, nem, hogy átadni?
4: Hát igen, tehát
3: csak
4: hogy
3: a nyugalomból van.
4: A biztonság az mindig bennünk van. Legbelül van, és hogyha te megismered önmagad, és gyakorlatilag önmagadon munkát végzel, akkor a világ körülötted lehetnek atombombák is, te akkor tudod, hogy jól vagy. Bármi fog érkezni, te úgyis jól vagy. Tehát az a lényeg az önismerettel az, és azt pont ezt nem akarják az emberek, hogy önmagukat megismerjék.
3: Hát mert a meló, mert meg a szembesítés.
4: Az a fájó, olyan fájó tud lenni, és én mindig azt mondom, hogy ott kell kezdeni. Ha jól vagy önmagaddal, akkor minden napok is jó.
3: Irányom. Milyen képzések vannak még? Van ez az egynapos?
4: Nekem ez van.
3: Nincsen több?
4: Nincs.
3: Tehát több napos?
4: Nincs.
3: Az szándékosan?
4: A könyvben mutatok. Igen. Hát arra úgy nagyon ráfókuszálok.
3: Na ez nekem nagyon szimpatikus, mert én azt láttam, hát főleg a magyar kutyaütők az önfejlesztő iparban, akik tulajdonképpen olyan anyagot, amit egy nap alatt le lehetne tanítani, azt széthúzzák azért, hogy ugye minél több pénzt.
4: A csomagok legyenek?
3: Hát meg hogy több napon át ugyanazt rágják
4: nem,
3: egyébként,
4: nem,
3: és hogy
4: akkor...
3: nyilván az befizeted 3-4-szer.
4: Pontosan.
3: Na, szóval
4: egy
3: innen
4: is jó
3: csokoltatjuk
4: van.
3: Ezeket a remek segítőket.
4: Igen.
3: Önzetlen gesztust. Nem nagyon
4: de
3: ismerem.
4: De működik,
3: hát
4: látod?
3: Hát minden működik, hát szerintem az emberek előbb-utóbb majd felébrednek.
4: Csak egy jó marketing kell hozzá. Én is azt mondom, hogy fel fognak ébredni, és akkor jó, nagyon sokszor az majd tanulunk belőle, de nagyon sokszor nem tanulunk belőle, csak azt látjuk, hogy elveszítettük a pénzt.
3: Na jó, mondom, egyszer majd felébrednek.
4: Igen, hát most 2026 erről szól felébredés.
3: A felébredésről?
4: Igen. Meg a tisztítás. Meg a...
3: Hölgyek vagy urak járnak elsősorban hozzád?
4: Ezt sem mondanám, így nem tudom konkretizálni.
3: Te teljesen vegyes?
4: Igen.
3: Párok is mennek?
4: Igen. főleg a kabinetben, mert ugye van Szent Györgyön kabinetem, és akkor akinél már... Sepsi Szent Györgyön, akinél már letisztulnak dolgok, akik már bizalmat szavaznak, már ott a nehéz. Ugye, hogy mondtad, hogy saját hazámban nagyon nehéz ezt úgymond kivitelezzem meg, hogy elhiggyék az emberek, hogy jöhetnek szívvel-lélekkel megnyílni, mert nem egy hagyományos módszert használok, hanem én inkább a lelki vonalat támogatom, meg nagyon fontosnak tartom, hogy lelkileg jó legyünk.
3: Te most jól vagy lelkileg? Töltenek is egyébként ezek a...
4: Engem nagyon, és az ilyen nem csak a podcastek, hanem egy ilyen nagyon mély eset, vagy valaki nagyon nagy fájdalmakat él meg, akkor én ebből nagyon tudok azért töltekezni, mert megnézem azt, hogy hol van az elakadása, én miben tudok segíteni, és akkor azáltal, hogy én segíteni tudok az ő nehézségén, akkor ez engem nagyon feltült. Nagyon drámai helyzetek is vannak, tehát nem egy egyszerű módszer, amivel ugye mi kell foglalkozunk, meg maga a hallgatás, hogy tudjam jól hallgatni, meghallgatni embereket.
3: És aztán jól irányítani.
4: Igen, aztán van az a része, amikor ugye elfogadtatni a helyzetet, mert nagyon sokan azt várják, hogy azt mondjam, hogy ami nincs, tudod? Hogy de jól csinálod, de közben nem. És amikor a valóságról beszélgetünk, akkor döbbenet, hogy az emberek nem azt hallják, amit ők akarnak hallani. Én nagyon őszinte vagyok, ezért nagyon sokan nem szeretnek. Én ki is tudom mondani, hogy utálnak kimondottan.
3: Jó, hát az, ez így.
4: Ezt így ki tudom mondani, azért,
3: erős.
4: Mert... nagyon erős. Mert ilyen vagyok. És őszinte vagyok, és az emberek nem
3: az
4: szeretik. Nem szeretik az őszinteséget.
3: Na jó, de nem adod fel.
4: Nem.
3: Mész előre.
4: Nem, mert meg vagyok győződve, hogy ha én őszinte vagyok, akkor előbb-utóbb csak megnyílnak azok az ajtók, tudod. És...
3: Kedves hallgatóink, utazzanak Anna Marival.
4: Mindenképp.
3: Ott a lehetőség.
4: Ott a lehetőség, jelentkezzenek.
3: A Facebookon, a mindenfajta közösségi oldalon ott vagy?
4: Igen. Spotify, igen.
3: Tehát Spotify-on ott gondolom a hangverzió van
4: igen,
3: rajta.
4: YouTube,
3: tehát...
4: Facebook.
3: Azok, Ágoston Anna Marit Y-nal így kell megtalálni, és ágostonannamari.com a weboldalat.
4: Így van.
3: Ott is az összes könyvet megtalálják, úgyhogy szívből ajánlom Anna Marit, már csak az őszintessége miatt ő felmerte ezt vállalni.
4: Köszönöm.
3: És legközelebb meg azt mondta, hogy érzed a szeretetet. Na azt is érzed.
4: Igen, van, hát hogy.
3: Na hát az a lényeg, aminélkül nem is tudnál tovább menni.
4: Hát gondolom, hogy van az a réteg, aki nagyon szeret. Tehát nem mondtam, hogy olyan nincs, csak azt is érzem, amikor...
3: A másik oldalt.
4: Na, de pont legyen. Ezért jó, mert a fejlődés itt kezdődik.
3: Hát az lenne gond, hogyha olyan...
4: Tükör.
3: Középen állnál, és olyan...
4: Tükröt tartok az a helyzet.
3: Semleges lennél.
4: Az nem jó.
3: Na, én is ezt gondolom. Örültem neked.
4: Köszönöm
3: szépen. Vigyázz magadra, és óvatosan az úton.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Hazafelé. Ágoston Anna Marival beszélgettem, kedves hallgatóink, szívből ajánlom őt, és Anna Maritól most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Négyszázezer gyermekcsaládja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. A Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt az államfő Budapesten. Restart elnevezéssel rendeznek természetvédelmi fesztivált a Szent György-hegyen. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Mintegy 400 000 gyermekcsaládja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 000 gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, illetve árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt tegnap Budapesten. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, és a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult helyzethez, miszerint az új kormány szeretné őt és más közjogi méltóságokat eltávolítani. Ennek az európai alkotmányos értékek figyelembevételi melletti megoldásához kért segítséget. A Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi váratlanul összeesett 4 éves kisfia mellett. A helyszínen tartózkodó orvostanhallgató és egy orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. A hosszas újraélesztés végül sikerrel járt, a férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat kiemelte, a gyors és szakszerű segítségnyújtás döntő szerepet játszott a sikeres életmentésben. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szent György-hegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagoly Emese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
2: A vulkánkertben gyűlünk össze 3 nap erejéig, hogy elemezzük kicsit a jelenlegi környezetvédelmi helyzetet, illetve próbáljuk megoldásokat találni és olyan együttműködéseket alkotni, amik a jövőben segíthetik a környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon képviselteti magát, lesznek kerekasztal beszélgetések, illetve próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen, velünk lesz Ürge Forsetz Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetségről, és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
1: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok soha című verses kötetéből, fellép Varga Helena, Priger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Ma egy hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Jakab Gabit köszöntöm nagy szeretettel, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia, köszönöm nálam. Én is.
1: Mondd, hogy nem utálsz.
2: Nem.
1: Mert hogy szerettél volna megtornáztatni engem az elején, de azt mondtam, hogy hagyjál békén.
2: Igen, szerettem volna egy kicsit mobilizálni a válladat, hogy megismert, hogy milyen az a kis apró mozdulatok, amik nem nehezek, de jót tesznek a vállövnek, a válnak és a hátnak, de nem hagytad magad.
1: Hát mert még fel akartad lenni kamerára, és megijesztett a kamera. Azért nem. Na, te azért vagy, hogy segíts.
2: Igen, pontosan.
1: Nekem, nekünk, mindenkinek. Pontosan miben? Egy komfortosabb életben?
2: Az én szakmám
1: fájdalmak nélküli életben?
2: Segítő, úgymond, hogy a személyjelzés, a gerinc tréning is egy ilyen segítő munka, ami ahhoz kell, hogy a mindennapok jobban menjenek, hogy ne fájjon a hátad, hogy ne fájjon a csípőd, ne fájjon a térded, akkor akinek fontos az alakjával törődni, akkor ugye legyen olyan alakja, amit szeretne, vagy kitalál magának, vagy valamennyire közelítve hozzá. Meg még coach is ugye egy edző, mert nagyon sokat beszélget a vendégeivel.
1: Uh-huh. A lelki dolgokról?
2: Igen.
1: Na, akkor ebben
2: minden
1: segíts.
2: Megosztanak velünk. Oda jön a vendég.
1: Mint egy pszichológus.
2: Hát olyan is.
1: Mint a fodrász.
2: Igen. Eltelik a napjuk, a vendégeknek oda jönnek és beszélnek, és elmesélik, hogy mi van velük, mi történt. Akár tanácsot lehet adni, vagy csak meghallgatni.
1: No, de a lelki őrületek befolyásolják? A súlyt, azt, hogy mennyire tudunk fogyni, mennyire vagyunk egyáltalán fittek.
2: Van, akinek befolyásolja, ugye vannak a stresszevők, van, aki stresszre eszik, édességet akár, vagy többet
1: teszik. Én mindent teszek.
2: Stresszre?
1: Miért? Persze.
2: És van,
1: amikor
2: aki
1: nincs stressz, akkor is.
2: Hát igen, azzal nem tudok mit csinálni.
1: Na, de tényleg most, mi van azok, akik fegyelmezetlenek? Tehát elmennek hozzád, és szeretnék, hogy segíts, de fegyelmezetlenek. Tudsz velük mit kezdeni?
2: Hát a fegyelmezett emberekkel sokkal nehezebb együtt dolgozni, mert ugye nincs meg a motiváció arra, hogy ő most valamit el szeretne érni, van egy dátum, vagy nem érzi jól magát, van egy egészségügyi probléma. Ugye egy elszántsággal sokkal jobban együtt tudok dolgozni, mint azzal, aki nem annyira érdekel, vagy nincs motivációja arra, hogy jön, esetleg nem jön oda az időpontra, akkor ilyen emberekkel szokott előfordulni, hogy lemondják, nem elég motiváltak, eljön ötször, aztán nem jön.
1: De a te felelősséged meddig terjed ilyenkor?
2: Hát az én felelősségem azért én se tudom ott tartani. Tehát a szabad akarat. Az már, hogy eljön hozzám, és mondjuk engem megkeres, az már egy jó lépés, de aztán ugye nem tudom ott tartani, ha ő nem akarja.
1: Uh-huh. Én azt, nem is akarod?
2: Én nem vagyok ilyen erőszakos, de nálam mindig ott maradnak sokáig egyébként valahogy a pozitív légkör, az, amit kapnak. Van, aki 17 éve jár hozzám edzeni, van, aki 8, van, aki 7, visszatérő vendégeim vannak, eltűnik 3 évre, visszajön.
1: És soha nem teszel szemrehányást?
2: Nem.
1: Itt Budapesten élsz, alkotsz?
2: Igen, még 13. kerület.
1: Na, pláne, hogy mindennek a középpontjában. De aki 17 éve jár hozzád, ő szerinted miért választ téged még ennyi ideje? Ami a szívből gratulálok, ez ritka.
2: Köszönöm. Nekem főleg ilyen vendégeim vannak, akik ilyen régóta járnak. Hát szerintem szeret engem, biztos, remélem.
1: Az oké, okay, az alap.
2: Igen. Szereti, amit csinálok. Én ilyen mobilizációs, teljes testes edzést csinálok. Én nem csak valamire rámegyek, hanem mindig az egész testet mozgatom, és ettől jobban érzi magát. Az alakja nem, aki rendszeresen csinálja ezt a mozgásformát, az nem is, tehát hogy folyamatosan karban van tartva az izomzata, nincsenek sérülései, ritkán fáj a háta, folyamatosan visszajön, emberileg, ugye beszélgetek velük, pozitív vagyok, szerintem ezért, mert hát nagyon sok konkurencia van, elmehetnének, de nem mennek el, de nem azért, mert hogy én nem engedem, hanem nem mennek el.
1: De 17 év után gondolom már mindent tudnak, hogy kell egy feladatot megcsinálni, tehát megtanultak tőled mindent.
2: Igen.
1: Ellesték.
2: Igen.
1: És simán meg tudnák csinálni maguktól is, de mégsem.
2: Igen.
1: Tehát ragaszkodnak hozzád.
2: Maguktól nem csinálják meg az emberek. Ez olyan, mint otthon a bicikli, egy idő után az ugye van. Ruhatároló.
1: Tényleg az egyik.
2: Vagy a futógép, az is valami tároló. Maguktól az emberek nem elég elszántak. Kevés az olyan ember, nyilván olyan is van, aki magától tornázik. Szerintem. Uh-huh. Jobb neki a közösség, hogy egy hozzáértő szakember, azért én 28 éve vagyok edző, szóval, hogy...
1: Hát szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Azért én odafigyelek rájuk, meg amiket ők mondjuk megtanultak, attól biztos, hogy nem lesz baja. Semmilyen olyan baja, ami mondjuk káros.
1: Na, hát ez nem rólam szól ez a műsor, a te vagy most
2: elgondolkoztál
1: fő...
2: magad?
1: Nem, elmondom, hogy mi volt, ami engem visszatartott attól, hogy új életet kezdjek. Én hiszek az átkattanásban, tehát én egy nagyon nehéz eset vagyok, de néha át tudok kattanni. És amikor átkattantam, és elkezdtem járni edzeni, akkor én úgy voltam el, hogy nekem nem kell személyedző, és bocs, ez pont nem rólad szól, de én azt láttam, hogy állandóan nyomkodják a telefonjukat, nem figyelnek
2: nem.
1: oda. Na, örülök neki.
2: Én odafigyelek, sőt örülök, hogy nincs rám a telefonom, ha még edzek.
1: Na oké, nekem nem volt jó tapasztalatom. Ugyanakkor meg a gépeket nem tudtam kezelni, tehát valakinek meg kellett mutatni. A legszimpatikusabbhoz oda mentem, közölte, hogy akkor vegyek egy egész hónapot, mert ő nem fogja megmutatni csak úgy. Tehát akkor vennem kellett tőle
2: hát akkor neked így lehet, hogy a rossz tapasztalataid hát, miatt vagy ebbe a helyzetbe, hogy nincs ehhez kedved, ami egyébként abszolút érthető.
1: És akkor elmondom neked, hogy 40 év nem sportolás után elkezdtem sportolni, mert mindenki mondta, hogy na majd milyen jó lesz, és majd higgyem el, még kreatívabb leszek meg. És ott, hát olyan fáradt, olyan beteg, mármint, hogy annyi fájdalmam szerintem életemben nem volt, mint akkor, amikor edzettem, mint de konkrétan mindenem fájta a személyedző vagy edzés mellett.
2: De lehet, hogy nem ez a mozgásformád.
1: Valószínűleg igen.
2: Mert annyiféle mozgásforma van, nem biztos, hogy a konditerem a te utad.
1: De ebben te segítesz?
2: Persze.
1: Tehát, hogy személyre szabottan meglátod az embernek, vagy kiválasztjátok, hogy melyik az, ami
2: igen,
1: neki való.
2: Igen, persze.
1: Tehát valószínűleg 17 év azért jár hozzád valaki, mert megfelelően inspirálsz, vagy motiválsz.
2: Igen, én egy inspiráló személy vagyok, azt gondolom, és igen, azért járnak hozzám, mert megkapnak mindent tőlem, ami neki szükséges.
1: Egy csomagban,
2: és nem is nagyon változtam, tehát ilyen voltam 20 évesen, meg most is ilyen vagyok, 21 évesen, és igazából szerintem ezért járnak sokan.
1: Na, 21 évesen, de már 28 év vagy a pályán, ugye azt elmondtad.
2: Na, ez akkor hogy van?
1: Nem, inkább azt mondd el, hogy mi tart téged ennyi idején, és ezt tényleg nagyon értékelem mindenkit, a mai világ ugye miről szól, mindenről, nem csak az állandóságról. Tehát az, hogy...
2: Igen.
1: Munkahelyet váltanak emberek, de még hivatást is. Hetente, havonta, ahhoz képest a 28 év az magáért beszél.
2: Én már 14 évesen otthon elhatároztam a szobámba, amikor Cindy Crawfordra ugráltam videókazettára, hogy én edző leszek, és akkor ezt edző is lettem, valahogy úgy sodort az élet, mert ez egy szép szakma. Nyilván ennek is vannak hátulütői, de ez alatt a 28 év alatt mindig valami történt, amitől más lett. Az elején tartottam edzőtermekbe órákat, akkor kitaláltam, hogy lesz saját edzőtermem, azt megvalósítottam, akkor tánccsapatom volt közben, tartottam vízitornát, voltam foci csapatedzője, a Covid elvitte a nagy helyemet, akkor most kicsibe csinálom, akkor váltottam, végeztem, elkezdtem magam fejleszteni, akkor lett más végzettségem ebbe. Mindig van benne valami megújulás.
1: De
2: és
1: a sportot sosem hagytad el?
2: Nem. Max egy-két hétre, amikor nyaralni voltam.
1: Uh-huh. Utána bepottoltad.
2: Igen.
1: Amit kellett.
2: Igen, de én versenysportoltam gyerekkoromban is. Szóval, hogy az egész életem egy sport. Mellette nekem is voltak munkahelyek. Szóval nehéz lehet egyébként eldönteni az emberek többségének, hogy mi neki az az igazi, és sokszor az emberek nincsenek a helyén egész életükben, nem azt csinálják, ami neki ugye jobb
1: ami
2: lenne.
1: Ami szenvedélye, meg amiben jól is érzi magát.
2: Igen, és ezért váltogatnak szerintem munkahelyeket, mert nincsenek jó helyen, de ugye pénzt azt kell keresni, meg ki kell fizetni ezt, ki kell fizetni azt. Szóval, hogy azért az emberek többsége nem azt csinálja, amit ő igazán ugye szeretne. Nincs olyan lehetősége, vagy nincs meg benne, nem tudja, ő se tudja, hogy mit csináljon. Én meg már ezt tudtam. Uh-huh. Már akkor tudtam. És
1: meg is találtad.
2: Igen.
1: Akkor szerencséd volt.
2: Igen.
1: Egészen korán. No, de hát, hogy az, hogy a mai napig ezen a pályán, vagy azt mondtad, hogy meg kell újulni, azoknak is meg kell újulni, vagy meg kellene, akik nagyon nehezen kattannak át az egészséges életmódra?
2: Hát már az is egy ugye megújulás, hogyha az előző, a nem sportolós életformából szeretnél egy sportolós, már az is egy megújulás, persze. De szerintem neked nem a konditerem a...
1: Akkor mit kell, sétálgassak? Na pont a 3-4 kört tegyek a Városligetben? Már volt, aki
2: az
1: ezt
2: is
1: mondta.
2: Jó. A futás...
1: De egyensúlya, hogy fussak?
2: Sétálni. A futásról most nem beszélek, mert arról van egy véleményem, de azt most nem mondom el, mert sokan szeretnek futni. Aha. Úgyhogy... szerintem neked az ilyen mobilizációs akár gerinctréning.
1: Igen?
2: Igen. Most ha neked úgyse célod az, hogy lefogyjál először is, nem? Hanem csak egy kis mozgás. Ahhoz, hogy lefogyjál, ahhoz táplálkozáson is kell változtatni.
1: Tehát te hogy abban is segítesz?
2: Igen.
1: Jó, hát mondom, most nem én vagyok itt a fő, hanem csak mondom.
2: A végén még edzeni fogsz járni hozzá.
1: Sose tudni. De hogy szerintem sokan vannak így, mint én. És azért is kérdezem, hogy neked mi a legnehezebb része a hivatásodnak?
2: A legnehezebb része az emberekkel való kapcsolattartás az én hivatásomnak, mert variál mindenki, meg nagyon sok infó van nekem, de ez normális szerintem. Uh-huh. A legnehezebb része az nyilván az, hogy folyamatosan motiváljam, hogy tényleg odajöjjön, de egyébként semmit nem csinálok, mert odajönnek. Szeretik, amit csinálok. Az mondjuk nem annyira nehéz, az mondjuk nehéz, ha valaki mondjuk türelmetlen.
1: Na, mikor várható egy átlag eredmény?
2: Hát...
1: Ilyen csáv kaliberű ember, mint én.
2: Egy év múlva.
1: Csak egy év múlva?
2: Már hát három,
1: ki tud addig várni?
2: Három hónap múlva valami elindul. Uh-huh. Kell egy három hónap. Egy hónap után még ilyen csodák nem történnek, max jobban érzed magad, de három hónap kell, hogy elkezd magadon látni, hogy úgy kicsit úgy másabb vagy.
1: Uh-huh. De érzésre is?
2: Érzésre más is. Le. Igen. Tudom, hogy fel van gyorsulva a világ, de ezek a programok, van sok program az emberi testbe, ami lassú. Uh-huh. Ez is lassú.
1: Jó, hát valószínűleg ez is idő kellett, amíg az ember felszedte magára a plusz kilókat.
2: Tehát ehhez mindenképp kell egy átkattanás, hogy szeretnéd, te is szeretnéd, hogy mondjuk kellene egy hátfájás akár,
1: hát egy
2: és
1: állandó.
2: Akkor biztos eljönnél, uh-huh. vagy a térdet fájna, akkor biztos, hogy megmozdulnál.
1: Azért jó, hogy beszélünk ezekről, mert szerintem most a hallgatók is magukra ismernek, hogy nem feltétlenül orvoshoz kell szaladgálni mindennel.
2: Nem.
1: Tehát ezt meg lehet oldani?
2: Orvos nélkül is, persze. Uh-huh. Nyilván van, amire már én is kevés vagyok, például egy gerincsérv, ott nyilván először el kell menni orvoshoz, én ott annak egy kiegészítő kezelése lehetek egy gerincsérvnek, de nyilván nem mindenhez kell orvos. A tér problémádat is helyre lehet hozni, ha nem olyan, orvos nélkül. Én magamnak hoztam helyre a tért problémámat, a vállőfúzódásomat, a csípő, a derék problémáimat, és nem mentem el orvoshoz. Van, amikor én is elmegyek orvoshoz. Ezek egyébként akrobatika edzésen, mert akrobatikáztam, ott sikerült ezeket létrehozni. Igen. De helyre hoztam magamnak. Ezért is kezdtem el végezni például a gerinctréninget akár, vagy a korrekciós tréninget, hogy a saját magam sérülésemre legyen tudásom. Uh-huh. És akkor így.
1: Mennyi dolgozol egy héten?
2: Most én kicsibe dolgozok, napi két-három órát dolgozok délután.
1: Két-három vendéget vállalsz?
2: Igen.
1: Ez azt jelenti?
2: Nem. Én tartok ilyen EMS edzést is, az egy 20 perces edzés, ez lehet, hogy neked tetszeni fog. Egy órás edzésnek felel meg,
1: na.
2: És lerövidíti, ha ilyeneket lehet mondani, arra is sokan járnak hozzám, tehát napi egy ilyen 6-8-10 ember fordul meg nálam, hétfőtől csütörtökig, és szombaton.
1: Délelőtt. Hölgyek vagy férfiak általában?
2: Vegyes. Inkább hölgyek, de férfiak is vannak.
1: Uh-huh. És kinél látványosabb, vagy gyorsabb a változás? Van ilyen? Hölgyeknél vagy férfiaknál?
2: A hölgyeknél. De a férfiaknál is. A férfiak legtöbben, akik járnak hozzám, azok este szeretnek enni. Még így is, hogy járnak hozzám. Hát attól függ mit. Én az ilyen időszakos bőjtbe hiszek, én mindig is így, azt nem tudom, tudod-e, hogy milyen az időszakos bőjt.
1: Nem, mondd el.
2: Az olyan, hogy 16 órát nem eszel, és 8-at eszel.
1: Ja, ez oké, okay, hogy ne tudnám. Én ezek mindig, a kapuk?
2: Igen, én mindig így étkeztem, csak régen nem volt neve.
1: Tehát, most már van.
2: Most már van neve. Ha én ebbe hiszek, az egy jó táplálkozási forma, de nyilván, hogyha este megeszel 4 adag ételt, főételt, akkor attól nem fogsz fogyni, mert utána elfekszel aludni, és akkor mi történik? Lelassul az anyagcsere, és aha, sokkal könnyebben rajtad maradnak a dolgok.
1: Uh-huh. Ja, akkor most már értem, hát én arról szoktam rá, hogy le sem feküdtem addig, amíg nem volt meg a teltségérzet.
2: Tényleg?
1: Hát persze, gondold, de
2: hány hát akkor az rosszul, az akkor nem jó.
1: Hát itt tisztában vagyok vele, úgyhogy azért mondom, hogy itt az átkattanás, ott az
2: jó, de hazaért fáradtam, vagy vége a munkának, mondjuk nem is volt időd enni, gondolom, se inni, és akkor leülsz, és eszel. Általában ezt csinálja mindenki egyébként, na, ugye, hogy rohan egész.
1: Jó, tehát kell a fegyelm. Tehát, hogy oké, okay, hogy ott vagy, de te például egy szigorú edző
2: vagy? Otthon nem tudok ott lenni, hogy mit eszel, vagy mit nem eszel. Még ha meg is beszéljük, akkor se vagyok ott reggeltől estig. Én nem, közepes edző vagyok. Nyilván vannak elvárások.
1: Nem, mint szigorúságban.
2: Én nem vagyok azon nagyon durván szigorú, de olyan, de az a nagyon jó fej se vagyok. Ilyen közép úton vagyok.
1: Volt már olyan, akibe beletörött a bicskád?
2: Ő nem. Nem volt még.
1: Na, hát akkor ez egy nagyon... 28 vagy 27 év alatt semmi? Na, hát akkor ez...
2: Nem.
1: Nagyon dicséretes.
2: Köszönöm. Nem volt szerencsére. Hát aki mondjuk nem jön, az valamiért nem jön. Van egy ilyen természetes fluktuáció azért, hogy vagy elköltözik, vagy szül, vagy valami trauma történik vele, vagy munkahelyet vált, vagy nem tudom.
1: Ez ugyanaz, mint a fodrászoknál, nem? Oda is valameddig megyünk, aztán nem.
2: Igen.
1: Vagy visszatérünk.
2: De aki mondjuk, akinek nincs ez, azok mindig jönnek. Jönnek, és jönnek, és jönnek.
1: Na és te mikor tudsz edzeni?
2: Én leedzem magam, én kis csoportos edzést is tartok, akkor leedzem velük magamat heti 3-szor, akkor én is végigcsinálom, és én ezen a gépen edzek heti 2-t még pluszba. És még táncolok.
1: Még az is van.
2: Szalszázok.
1: Na, de mi fér bele most az életedbe? Tehát új... minek nevezed azokat, akik veled edzenek? Kik ők neked?
2: A vendégeim.
1: Tehát új vendégkör belefér?
2: 1-2-3. A természetes cserélődés miatt. Egyébként meg így, hogy csak ennyi órába tartok órákat, így nem. Ez mondjuk havi egy belefér, vagy kettő egyébként.
1: És az online térben?
2: Online is tartok. Keresnek? Igen. Online is tartok.
1: Mondd is el, hogy hol találunk meg, hogyan érünk el.
2: Engem a 13. kerületben, Újlipótvárosba lehet elérni. A Balzak utcában van egy ilyen kis privát lakás edzőtermem. Fit and Go a neve. fitandgo.hu az edzőterem neve. Ott megtaláltok. Kevés ember tudok fogadni. 1-2-3-at. Tehát 2 havonta 1-2 új embert azért be tudok vállalni.
1: No, de a közösségi oldalon hogy találunk meg?
2: Ott hát van a privát oldalam, Jakab Gabriella vagyok, ott is van egy Fit and Go oldalam, és van egy Fit and Go Budapest is az Instagramon. Nem vagyok nagyon aktív, közösségi miatt ezen javítani kell, de egyszerűen nincs időm, vagyis így nem tudok ezzel foglalkozni, tudom, hogy most ezzel kell foglalkozni, mindenki ezzel kiposztolgatja magát, az én oldalam nem sok minden történik, úgyhogy senki ne lepődjön meg, attól még
1: mert
2: vagyok.
1: Mert te dolgozol.
2: Én dolgozom.
1: Mondom, hogy én dolgozom, kell, nem csak posztolni.
2: És mindig elhatározom, hogy most majd ilyen okosságokat ki fogok tenni, és aztán nem teszek. Majd, ha eljönnek hozzám, majd elmondom szóba.
1: Na, ha majd én átkattanok, akkor te is posztolni fogsz többet.
2: Jó,
1: nagyon
2: szuper.
1: Élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, gyere gyakrabban, aztán jó, folytatjuk itt az okosságok megbeszélését, addig, amíg át nem kattam mindenki a
2: na,
1: hallgatók közül.
2: És aztán mit csinálok?
1: Hát, Majd kitalálsz valami új formát, azt mondtad, mindig a megújulás a legfontosabb.
2: Ez így van.
1: Na, nagyon élveztem a beszélgetést.
2: Köszönöm,
1: és örülök az
2: idődnek,
1: köszönöm, hogy
2: köszönöm.
1: Itt voltál. Jakab Gabival beszélgettem, kedves hallgatóink, és tőle most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ágoston Anna Marinak és Jakab Gabinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel közvet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghalt két postás a hőségriadó idején, a kormányfő vizsgálatot kért. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalóik érdekében. Biztosítottak számukra védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérték, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítő program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és a költségvetést. Igényét. A határidő augusztus 15-e. Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-től vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csaknem ötször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozzák. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvételi pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Közepes 5,2-es erősségű földrengés rázta meg a görög szigetvilágot, Karpatosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is lehetett érezni. Sérültekről vagy nagyobb károkról nem érkezett jelentés. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfrös Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter Trió, valamint Behumi Dóri is. Emellett Fischer Anni emléke előtt is tisztelegnek egy különleges zongora estel. Meleg napos idő várható, annak ellenére, hogy egy hideg front éri el térségünket. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz viszont élénk az északnyugati szél. Délután 29-30 fokot mérhetünk. Szombaton friss lesz a hajnal, aztán több órás napsütés várható, eső nem lesz. Napközben 25-30 fok közé melegszik a levegő.
3: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési információkat. Gyöngyösön ma reggel elrajtol a Tour de Mátra kerékpárverseny. Percenként

0: indulással. 9 órakor majd Gyöngyös belvárosából rajtolnak a nyugati elkerülő úton keresztül a 3-as főút főváros felé vezető oldala irányában. Miskolc felé viszont nem lesz korlátozás. Az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópont felé is lehajtó ágát. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy Győr felé egy csomóponttal hamarabb kell lehajtani a megyei matricák érvényességére tekintettel. A terelő utat egyébként feltűnő sárga színű táblák jelzik. Ami Budapestet illeti, a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban tart a vasúti híd felújítása, ehhez kapcsolódóan továbbra is korlátozásokra lehet számítani. A Hidegkúti úton a Rózsa utcánál gázvezeték építés miatt mától mindkét irányban félpályás zárás nehezíti a közlekedést. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
0: 6 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánok, Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán
0: is. És a múlt hét jó hatással volt a Cilára, mert már itt van.
2: De várjál, korábban érkezett. Tehát még Bori hírei előtt megérkezett.
3: Igen, de képzeld el, hogy 4:45-kor keltem, tehát nem tudom miért, de forgolottam. Good morning.

0: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 7:45 lesz, 2,5 perc múlva.
1: Na, ti még nem találkoztatok, mióta élménybeszámolót tartottál New Yorkról, úgyhogy Zoltán, tessék a Csabinak elmesélni, hogy hogy érezted magad.
0: De hallottuk a két napig ezzel untattam már.
1: Dehogyis, de hát a Csabi nem tudja.
2: Csak annyit, hogy hol jártál, hol laktál, hol jártál.
0: Central Park közelében volt a szállás, nagyon kényelmes szállában, csak a klímát nem lehetett kikapcsolni.
1: Figyelted, hogy mínusz 18 fok.
0: Párnákat tömködtem bele a végén, és gyöngyözött az egész, és azt néztem, hogy nem mertem elvenni a szállást, mondom, hogy vissza, meg lehet, hogy leég a szálloda, vagy valami baj. Hál' az égnek nem volt belőle baj.
2: De Amerikában egyébként mindent ilyen brutál túlhűtenek.
0: Abszolút. Nekem a kedvencem az örökké valóságnak a Miami repülőtér, amikor 16 fok volt, nem tudom hány évvel ezelőtt. Figyelj, alig vártam, hogy felszálljak a következő gépre. 16 fok, de, miközben kint 40 volt.
2: De képzeljétek el, hogy én ott Amerikában tanultam azt meg, hogy mindig legyen nálad egy kis jumper.
1: Én tehát is
2: én Amerikában megtanultam, hogy nálam mindig van egy ilyen kis cipzáros ilyen sportpulcsi, és ez áll vagy a derekamon, vagy is, hogy pont mai Cilla Tours-ban most el fogunk barangolni Atlantába, és így néztem ilyen régi atlantai képeimet, mert én ott laktam, mindig van egy inga derekamra kötve, és így visszaugrott.
0: Hogy... Egyébként miért jó nekik? Annyira kíváncsi lennek, hogy ez honnan jön?
2: Tehát, és tudjátok mi, ami nagyon érdekes, és ezt New Yorkban, ugye én a Fashion Week-en 20 éven keresztül minden szezonban télen jégkockává fagysz, februárban olyan hideg van, nyáron viszont jó füllet, 37 fok van, de olyan jó párás, tehát hogy tényleg nem kapsz levegőt, és van az egész városon egy ilyen morajlás ettől a sok klímagéptől, amik így ontják a hűt, és így nem, ezt nem figyeltenek.
0: Hogy hát meg a forgalom zaja is.
2: De nem, ez amikor fönt laksz, mondjuk mint a 60. emeleten, vagy valami magasabb épületbe, és akkor van egy ilyen folyamatos, mert ugye ezek a gépek a házak tetején vannak leginkább, és végig zúg minden. Tehát, hogy az is... Szóval, hogy ez egy
1: hányadikon laktatok?
0: Várjál, 20-valamennyi volt.
1: Hú, az de jó lehetett.
0: Igen.
1: Onnan már jó a kilátás.
0: És most van, felfedeztem ezt, amit többen ajánlottak. Már megnéztem az öreg asszonyt, hogy ott van-e még. Szóval csak szomor. Még köszönjük szépen, jól van. És hogy most először teszteltem azt, amit mondtak, hogy egyébként az ingyenes komppal simán meg tudod nézni. Ugye van a Staten Island Ferry, ami lentül indul a Battery Parktól, és az a lényeg, hogy ez egy ingyenes kompjárat, ami ugye átmegy a Staten Islandre. És az
1: és
0: a legdurvább...
1: mindenki más megfizet.
0: Mindenki már, igen, tehát hogy van olyan, hogy a Hop on Hop off buszra megveszed a jegyet, nem olcsóért, és akkor voltam ilyen hajóval voltam már többször, igen, hogy oda mentünk, de nem megy olyan közel a szoborhoz. És ez az ingyenes komp, ez közelebb megy a szabadság szoborhoz, mint a fizetős városnéző járat. Igen. Csak hát nem áll meg, és nem kezd el ott körbe-körbe menni, hanem ez ugye átmegy a szemközti szigetet, de nagyon közel megy a szoborhoz, és ragyogon meg tudod nézni, mert hát lassan megy, hajó.
1: Igen.
2: És megsimogattad a búznak a bolzát? Ott a Wall Street.
0: Nem, az most kimaradt.
1: Mennyire fény és a sok simogatás.
2: Pedig a búznak a bolza nagyon fény.
0: Nagy sor állt éppen, hogy megsimogassák. Viszont megnéztem az Edge, mióta legutóbb voltam, azóta elkészült, ugye ez a 100. emeleti kilátó, és egyébként az a fura, hogy mondtam Petrának is, hogy bár 100. emelet, tehát magasabban van, mint mondjuk a Rockefeller Centernek a teteje, de hogy valahogy annyira ott a Hudson folyó felé, a városnak inkább az újabb részében, vagy ott az újabb épületek között, hogy nem olyan nagy élmény, tehát nekem még mindig inkább a Rockefeller Center tetejéről tetszik a kilátás, ahonnan a Central Parkot is látod, meg a városnak, hát nem az óváros, mert nincs ilyen, hogy egy óváros, de hogy valahogy a klasszikusabb New York.
2: De egyébként van, és melyik a kedvenc negyeded New Yorknak?
0: Kedvenc negyed.
2: Amit így, oh my god, I love this place.
0: Hát ugye tök más mindegyik, ezért nincs kedvenc negyed.
2: Nincs.
1: Neked van?
0: Mindegyiknek más a hangulata.
2: Nekem, én imádom a Hell Kitchens-t, az East Village-et, meg a Chelsea-t. Tehát ez a Chelsea East Village, az a kedvencem.
0: A Greenwich Village résznél ott nagyon hangulatos.
2: Downtown az nekem nagyon nagy, de Chelsea-nek ezek a 20. századi kisebb ilyen vörös tégla épület, ami kicsit ilyen Londonra emlékeztet, nekem az a az a régi New York.
0: De pont ez az, hogy a Greenwich Village rész is ez, hogy ezek a kétszintes házak, aminél tudod a bejárat, az fölmész egy ilyen jó vaskos lépcsőn, két oldalt nagy kőkorlátra.
2: Ilyen basement van, tudod, az, ami már ez a bazi nagy toronyházak, meg Lent Downtownban, meg ugye a kedvenc helyem, nem tudom, hogy ez van-e, még most már rég voltam New Yorkban, de van ez a Century 21, tudod, ez egy ilyen outlet store.
1: Oh.
2: Hát figyelj, hát mi ott, az len van downtownban, figyelj, hát ez...
1: Oda kellett volna mennetek Zolira.
2: Oda berobbanunk, te, és úgy vesszük a Calvin Klein alsógatját, mint a cukrot.
1: Igen.
2: Ez isteni.
0: És hát persze a Central Park is megunhatatlan.
1: A mókusokkal.
2: Igen.
0: Nem tudom, hol adtam fel a számolást a mókusnál, tudod?
1: Olyan édesek.
0: És akkor amikor már megint egy mókus.
1: De figyeljük, hogy nem dobjuk, mert látom, hogy mindenki mindig eteti őket.
0: Szerintem válogatnak, hogy ügyesek. Meg szívós, az amerikai mókus a szívós fajta, és ugye pont ez a baj, hogy azt mondják, hogy majd, ha egyszer mondjuk ide jut Európába, hogy kicsinálja a vörös mókusunkat. Tehát, hogy...
2: Igen,
1: nekem jobban tetszenek. De nekem jobban tetszenek, mint a vörös működik, hogy most
2: pedig a vörös mókus olyan cuk.
1: Igen.
2: Ez a csíkos, ugye?
1: Igen.
2: Ez a,
1: nekem jobban tetszik az amerikai mókus. Szerintem szebb.
0: Mint rohadék, mondom, ki csinálja a vörös.
1: Dehogy rohadék, de, erősebb. Benne hát, erősebb az élet ösztön.
2: Szerintem szóval New York azért
0: hát,
2: az egy
0: csodat. Olyan trámposatod idejön, majd ő elveszi.
1: Majd ő elveszi, igen, ami az övé.
2: Úgyhogy nekem New York az
1: még
2: egy
1: még nem voltam, és oda nagyon szeretik, én csak Los Angelesben voltam, meg Houstonban, de nagyon szeretnék New Yorkba is eljutni.
2: New York az egy külön világ, szerintem igen, annak, annak semmi köze
0: Amerikához. És mondják például Miami-ról, és Miami ugyanez, hogy tehát mint egy ilyen kis sziget, annyira más az egésznek a kultúra.
1: Hát mert ott vannak a kubaiak, tudod, tehát ők oda beviszik
2: azt. Hát nekem Miami abszolút nem. New York az New York, tehát hogy ez annyira, ugye ez van legközelebb Európához, ott van a legtöbb európai bevándorló, ott van a legjobb európai éttermek, tehát minden más, tehát elmész mondjuk a nyugati partra, érted, Los Angelesbe.
1: Mexikói kaja.
2: Hát nem,
1: meg annyi mexikói éttermet, amit még nem láttam.
2: Ne, meg úgy indul az egész, tudod, hogy New Yorkban ugyanolyan parasztok, mint Európában.
1: Ja, igen.
2: Tudod? Tehát, hogy a New Yorkiak azok ugyanolyanak.
1: Ott
2: hogy,
1: érzed magad.
2: Yeah, no problem, take a bus, de ilyenek. Elmész a nyugati partra, hi, how are you? És elkezdenek ölelgetni vadidegen emberek, ilyen nyávokban. Tehát, hogy azt mondod, hogy van csoki fagyi, do you have a chocolate ice cream? Oh, I'm sorry. Oh my God, sweetie, I'm really sorry. No. Oh, it's so nice. Először nem érted, először azt hiszed, hogy fogyatékos, tudod, szóval, hogy egy három napig azt gondolod, utána mindenki így, mikor bemutat, let me introduce you, Jessica. Oh my God, I heard about so many beautiful stories about you. És itt nyávog, és ölelgetni akar. A New Yorkban ilyen nincsen, érted? Ott utarkon vágnak, hogy öröm nézni. Mert az olyan európai, tudod, szóval, hogy én ott... Mert nekem Miami nem, de még egy nagyon európai város van számomra, amit imádok, vagy régebben, amikor voltam ott, imádtam, a San Francisco.
1: Ó, anyukám kedvence.
2: Nekem
1: volt,
2: Miami
1: igen.
2: Az nagyon Amerika.
1: Igen.
2: Tehát, hogy így...
0: Ja, de közben meg nem, mert attól függ, hogy Amerika alatt mit értesz. Tehát, hogyha megnézed Dorotit Kansasből, tehát, hogy ahhoz a fajta amerikai meg semmi köze nincs Miaminak.
2: Jó, az, szóval, hogy ez olyan, mintha érted, mint Párizs nem Franciaország, és elmész, érted, Castelnaudary-ba, Kassul tenni, akkor majd rájössz, hogy miért a francia paraszti élet, tudod, tehát hogy így, nem, de nekem San Francisco volt még ilyen.
0: Oda
2: tudod,
0: vágyom még, igen.
2: Amely ez egy csodaváros, de Miami azért, tudod, ott azért azt, nem tudom, hogy ismeritek-e azt a, van egy ilyen nagyon vicces rajzfilm, ilyen meleg sorozat, ilyen képregény, Archie, úgy
1: nem,
2: hívják. Na az Miami, Archie, aki egy ilyen rollerblades-el megy, tudod, egy görkorcsójával megy, ki van gyúrva szőke, és nagyon amerikai. Nekem olyan Miami, tehát hogy lemész, és Miami Beach-en mindenki érted egy ilyen napbarnitot, kigyúrt, kisporttól. Na hát, this is Miami with Archie. Ez majd keres rá, jó. Nagyon vicces.
0: Most rákeres, nem találom egyelőre.
1: Meg akarom nézni, ahogy beszél, vagy meg akarom hallgatni, hogy beszél.
2: Nagyon viccesek egyébként.
0: Nem beszél, képregény.
1: Ja, csak képregény, azt mondtam, hogy mese is.
2: Hát képregény, de
1: azt nem csináltam belőle rajzfilm.
2: Ilyen rajzfilmszerű.
1: Az jó. Már rajzfilm, ott már beszélnek, vagy nem tudom. De van olyan.
2: Majd megkeresem.
0: Meg görkorizunk tovább meg. Akkor.
1: Jó, menjünk.
0: Ed Sheerannel.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Come on,
4: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. You're

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester Cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
4: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
1: A reklám után.
10: Drága arany hallgató, szeretettel üdvözöllek. Lövésem nincs, hogy milyen idő lesz a hétvégén, de azt gondolnám, hogy újra jön egy kis meleg, úgyhogy hajnalban egyébként 18 fok volt, azt mutatta az autó, napközben 28 és 31 fok között lesz a hőmérséklet. Gumoly felhőkre azért számítsunk, mert hogyha nem számítunk rá, akkor idegbe leszünk. Úgyhogy számítsunk rá, de ragyogó napsütés lesz, igazi, remek, nyárias idő lesz a hétvégén. Ha tehetik, menjenek vízpartra, és fogyasszanak nagyon sok folyadékot.
11: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
12: A MÁV Infomtól Pejper Károly a vonalban. Mi a helyzet most a vasúton? Jó reggelt!
13: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Rendben zajlik a reggeli forgalom a MÁV hálózatán. A vonatok pontosak, pár kisebb késés kivételével. Ma éjszakától július 19-ig a Veresegyházi vonalon karbantartás miatt a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek majd. A főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal tudnak utazni. Háromféle MÁV busz is jár. Az S71-es buszok minden megállót érintenek, a G71-es buszok csak Fóton és Csomádon állnak meg, míg az X71-es jelzésű buszok Fóttól Express járt, közlekednek majd, és máshol nem állnak meg. Aki a Balatonhoz indul útra, érdemes időben, akár most megvenni a jegyeket, helyjegyeket, és lehetőleg a péntek délutáni, szombat délelőtti csúcsidőn kívül vonatokat választják. A főszezoni menetrendről a mavcsoport.hu/Balaton oldalon böngészhetnek, viszont hallásra.
12: Köszönjük szépen! Közben erősödik már a forgalom az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. Legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 3 perccel. Jó reggel. Csabi, te szereted a mindenféle régi holmikat. Gondolok itt most bútorokra, ugye festmények, dísztárgyak, stb. Miért? Gondolkodtam azon, hogy ez miért van?
2: Hát figyelj, én szerintem azért egyrészt ebben nőttem föl, tehát hogy, aha, mindig
1: tehát a megszokás?
2: Hogy mindig ez volt körülöttünk, másrészt pedig így kerültek hozzá, tudod, mindenki elkezdett meghalni, és akkor így került a nagymamá komódja, nem tudom, és akkor így mindegyik egy emlék, vagy mindegyikhez így kötődöm érzelmileg, de most már szeretnék egy kicsit így frissíteni a lakásom, hogy ne ez a mauzóla.
3: Mert nem azt mondtad, tudom, hogy szeretnéd felújítani, és hogy majd egy kicsit modernabb legyen.
1: Hát, hogy nyugodtan hozhatsz ajándékot, elfogadjuk.
2: Mi egy picit így modernizálni, aha, az egészet, és nincs szívem, nem tudom, raktárba tenném, vagy szóval, hogy én nekem ezek itt fontosak, de közben nem érnek sokat, tehát, uh-huh, hogy azért az antik bútor nem sokat ér, uh-huh, pedig, tehát van egy 16. Lajos korabeli komódunk, tiszta fa az egész, és semmit nem lehetne érte kapni, ellenben, ha most egy ilyen design bútort vennék, az ilyen milliós tétel.
1: De ez nekem olyan fura egyébként. Figyelj, nyugodtan gondolj rám, 16. Lajos korabeli, az nagyon
3: szép. Zoli szereti az ilyen régi dolgokat.
1: Igen. Azért kérdeztem, mert most a pszichológusok előálltak azzal, képzeld el, hogy ha az mindenféle antik és nosztalgikus dekorációk iránt vonzódik az ember, az nem csak a nosztalgiáról szól, hanem egyfajta helyhitelességről. Ah. És azért érzed jól magad, mert ez a személyes hitelességeddel is összefonódik, és pont azt emlegetik, hogy tehát kötődsz például a családodhoz, hogy ahhoz az adott helyhez mondjuk hangulatilag kötődik egy-egy berendezési tárgy, stb. És ezért fontos az, hogy jobban érzed magad ilyen környezetben, mint hogyha nagyon megcsinált az egész.
2: Hát ezt nem, én jobban érzem magam, de én azt gondolom, hogy most azt a kort éljük, hogy aki ilyen, tehát hogy vannak ilyen divatkorszakok, mm-hmm, tudod, tehát az én lakásom az totál eklektikus, tehát hogy van olyan, ami art deco, van olyan, ami szecessziós, van olyan, ami 16. Lajos, szóval minden van így ömlesztve, baromi sok dolog van, tehát fele ennyi kéne, tehát érted, hogy körülbelül 4, hát a nappaliban 16 leülőhely van, és 6 darab kis asztal, tehát a dohányzó asztal, az étkező asztal, egy ilyen Christian Dior telefonasztalka, meg nem tudom, kártya, annyi asztal, mint a franc, és közben egy ilyen tök pici nappali, igen, lesz, de ebben van egy ilyen budoár jellege, mm-hmm, tudod, igen, hogy a csillár így belóg a dohányzó asztalra, de én azt látom, hogy most mindenki, jaj, tudod, én így a minimalistát szerettem.
3: Én nem bírom a minimalistát.
2: Igen,
3: én sem szeretem a minimalistát.
1: Ne, én abszolút felvállom, hogy nekem rusztikus, én azt mondanám talán akár a lakásom, akár a hétvégi ház. Nagyon sok természetes anyagot használok, tehát ilyen fa, meg a kovácsolt vas, meg a kő, nálunk meg a nem tudom micsoda, és hogy én ebben abszolút jól, igen, érzem magam. Igen. És ezt mondják egyébként a pszichomókusok, hogy ez a lényeg, hogy te a saját magad terét, uh-huh, teremtsd meg, és hát ne a divatirányzatokat próbáld követni.
2: Szerintem az van, tudod, hogy ha valaki úgy von House hozza, akkor az így jön a családjával, tudod? Uh-huh. Tehát, hogy így, ha van, aki meg most akarja megteremteni, akkor meg olyat akar, amitől olyan modern lesz, tudod? Uh-huh. Szóval, hogy így, de én azt is értem, nekem az is tetszik, hogyha
3: csak
2: valami...
3: Csak nem abban akarnál lakni.
2: Én meg nem laknék egy magazin lakásba, aha, tudod? Igen. Tehát, hogy jaj, ne, tehát például kézzétek el, hogy most van egy barátnőm, és így divat lett, tudod, ez a 70-es évek, igen, kerámiája, igen, tudom, igen. Így folyik le a festék, baromi ronda, és abból vett az, mit tudom, a Pozsonyi úton valamelyik hókabúka üzletbe aranyáron 6 darab ilyen egyformát. Te mondom, ez akkor is baromi ronda volt, amikor ez divat volt, és most is az,
3: hogy
2: amikor
3: ez... Hogy ürültek ki, mikor ezt mondod, nem?
2: Szerintem tudod, hogy ez most mennyire megy, de mondom, most őszintén tényleg tetszik? Hát nem, de most így minden lakberendező ezt
3: én
2: használja.
3: Én azért biztos, hogy nem.
2: Szóval, hogy érted, van egy ilyen, és akkor nekem ebben mindig hiányzik a személyiség.
3: Így van,
2: tudod, hogy,
3: igen.
2: Ha muci, de akkor hol vagy te? Hát most beraksz egy olyat, ami ronda, tehát hogy így...
1: Meg amihez nincs kötődése. Nekem, de ezért tök fura, amikor valaki mondjuk ilyen afrikai, meg nem tudom milyen tárgyakat megvesz a, nem tudom, Mumaxba, tud, és odarakja, mert hogy de mit juttat eszedbe? Mert azt mondja a szakértő is, hogy egyrészt keres helyi kézművesektől származó tárgyakat, vagy olyan dekorációt, ami a saját kulturális örökségedre, utazásaidra és a személyes emlékeidre reflektál. Hát tehát, nekem... hogy attól lesz... Emlékszel egyszer, bocsánatok, arra mit kérdeztek, és mondta, hogy neki nem nagyon vannak se fotók, se semmi otthon. Igen. És közben meg ezek a tök jók, mert nyilván nem feltétlenül állsz meg, mint egy galériában nézegetni azt a képet, de ha ott van, és a szemes sarkából látod, én úgy képzelem, hogy az benned egy jó érzést kelt, mert nyilván olyan pillanatot tettél ki fényképen, ami valamiért jó volt, vagy emlékezetes volt a számodra.
2: Hát én például minden utazásom során veszek valamit, ami, de nem ilyen, tehát nem ez a hűtőmágnes bogli, de tudod, ilyen kézzel faragott gorillát Ruandából, akkor egy ilyen nagyon szép kristályból a Corcovadóról, tudod, a Krisztus szobról, tehát hogy így, és mindegyik így kötődik, akkor van egy ilyen Onyx szobró Mexikóból, tehát és így...
3: Ennek
2: és
3: ezek van úgy
2: dekoratív tárgyak, meg nekem emlék, tehát valószínűleg, hogyha elföldelnek, akkor más, azt vigyétek a nagy konténerbe, nem fog kelleni, tudod, de...
3: Vagy veled együtt, mint az egyiptomi fáraókat, mindent beraknak mellé. Mindent. Ami neked fontos volt, és
2: te
3: akkor
2: a Krisztót azt tegyétek az öreg mellé, az úgy szerette, hogy nem igaz. Nem, de hogy szóval most mondom, most annyi van a nappaliban, hogy én azt így egy kicsit modernizálni akarom, de már megmondtam, nem akarok megválni a személyes tárgyaimtól. Szerintem azok nagyon kötődnek.
3: Belső építéssel beszéltél, hogy ezt ügyesen, hogy tudja megoldani?
2: Még nem, de gondoltam, hogy fogok majd egy tanácsot kérni, hogy mi mihez passzol, tudod, és akkor úgy kitalálni, de nincs is rá szükség. Szerintem, ha az emberek van egy jó ízlése, akkor azt meg tudja valósítani.
1: Meg ami nagyon jól működik például, hogy modern a lakás belső maga, tehát belső építészetileg, és akkor azon egy-egy régebbi antik tárgy, tehát óriási a kontraszt, és ez nagyon jól működik. Pont Miami-ban az ismerős család, ahol voltam, ott volt ilyen, hogy tudod, a kínai nem tudom milyen kis komód, vagy szekrény, ilyen nagyon pingálva, az abszolút modern lakás belsőben, és annyira kilógott onnan, de jó értelemben, hogy rögtön életre kelt.
2: Igen, abszolút. Szerintem tudnom működni minden ilyen.
3: Ha esetleg szeretik a régi tárgyakat, vagy vonzódnak irántuk, vagy van valami nagyon régi, különleges tárgyuk, akkor osszák meg velünk. Köszönjük szépen! This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: a képlet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon, az örökség, ami ma is él.
7: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
9: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét.

0: 100 000 gyermekcsaládja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. A Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt az államfő Budapesten. Restart elnevezéssel rendeznek természetvédelmi fesztivált a Szentgyörgy-hegyen. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Mintegy 400 000 gyermekcsaládja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 000 gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben. Egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, illetve árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Sulyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt tegnap Budapesten. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, és a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult helyzethez, miszerint az új kormány szeretné őt és más közjogi méltóságokat eltávolítani. Ennek az európai alkotmányos értékek figyelembevételi melletti megoldásához kért segítséget. A Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi váratlanul összeesett 4 éves kisfia mellett. A helyszínen tartózkodó orvostanhallgató és egy orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. A hosszas újraélesztés végül sikerrel járt, a férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat kiemelte, a gyors és szakszerű segítségnyújtás döntő szerepet játszott a sikeres életmentésben. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szentgyörgy-hegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagoly Emese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: A vulkánkertben gyűlünk össze 3 nap erejéig, hogy elemezzük kicsit a jelenlegi környezetvédelmi helyzetet, illetve próbáljuk megoldásokat találni és olyan együttműködéseket alkotni, amik a jövőben segíthetik a környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon képviselteti magát, lesznek kerekasztal beszélgetések, illetve próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen, velünk lesz Ürge Forsetz Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetségről, és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
0: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok soha című verses kötetéből, fellép Varga Helena, Priger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Ma egy hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az M3-as autópályán Budapest felé a bevezető szakaszon 2 személygépkocsi karambolozott. A 12-es kilométernél a középső sávot foglalják el a sérült járművek, legyenek tehát óvatosak. Egyébként az M3-as bevezetőjén erősödik a forgalom a városközpont felé, de hasonlóképp a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól a 11-esen Szentendre és Budakalász között, a 31-esen Maglód környékén és az 51-esen Dunaharasztinál is egyre erősebb már a forgalom a főváros felé. Az M1-es autópálya forgalma Budapest felé Tata és Budaörs között az ott képített terelésben kezdett el lassulni, illetve most már szakaszos torlódás is kialakult. Közben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál gázvezetéképítés miatt félpályás zárás nehezíti a haladást mától, mint két irányban, illetve félpályás zárás miatt a két irány forgalmát felváltva engedik majd át a Farkas erdő utcában, de ez a korlátozás úgy nézem, hogy egy picit még várat magára, de azért lélekbe tessék fölkészülni. Ha pedig van még közlekedési infójuk, küldjék a 0630 30 30

0: 95.8-ra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: És hát ne feledjük, folytatódik a koncertélmények nyara is a Sláger FM-mel.
2: Tessék figyelni, és hogyha meghallják Ricky Martin slágerét, akkor telefonálni harmadiként, igen.
0: Petra, nem hívhatsz.
2: Hétfőn de miért nem? Fogjunk. Csabi, te se játszhatsz, csak mondom.
3: Ó, pedig igen.
0: Nem játszhatsz a Ricky Martinnal.
3: Pedig én akarok vele játszani. Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you
1: it's alright. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: a Sláger reggel 4:08 előtt 2 perccel, és ha már a régi bútorok érzelmi értékéről beszélünk, itt van Évi Budapestről, akinek van egy nagyon különleges darabja. Szia!
1: Na mi az? Szia, jó reggelt!
2: Hello, sziasztok!
3: Szia, Évi!
2: Igen, van egy nagyon különleges darabom, amit édesapám csinált, sajnos a 2 éve elhúny, de én az életben nem adnám el ezt a könyves szekrényt. Aha. Én nekem nagyon sok könyvem volt, és mindegyik különböző méretű, tehát szótárak, angol, német szótár, meg ugye voltak ilyen művészeti könyvek, meg mit tudom én, és akkor úgy csinálta meg ezt a könyveszekrényt, hogy ilyen különböző méretűre.
1: Uh-huh. Mert olyat nagyon kapni nem tudsz.
2: De nem lehet rajta változtatni, tehát igen. Tényleg úgy van, hogy akkor így, amit bepakolok, az ott van.
3: Az igen.
1: Tartsd is meg, Évi.
2: Amitől soha nem válnék meg.
1: Helyes. Köszönjük szépen.
0: Köszi.
1: Szia, Évi.
0: Én sem válnék meg.
2: Puszi,
1: sziasztok.
0: Évi nekem mondta, hogy apukája asztalos volt. Én nem voltam asztalos, vagy nem vagyok, de hogy én is csináltam olyan könyvespolcot, amit nem válnék meg, mert be van építve ugye a lakásban.
1: Te csináltad?
0: Igen.
1: Menő.
0: Nem mutattam még.
1: Szép,
0: mert
1: nem.
0: Ugye tetőtéri lakás,
1: igen,
0: és ugye, hogy van ez a ferde rész a plafonon, vagy csapott rész, vagy nem tudom mi, ott alatta, az mindig tudod olyan problémás, hogy ezt mire tudod kihasználni. Uh-huh. És rájött, oda jön a könyvespolc, és csináltam gipszkartonból, meg aztán fából, uh-huh, egy ilyen beépített polcot, és mindig azt hiszem, hogy egyszer elköltözöm, az francba is de jól jár majd az a valaki. És pont azért jutott eszembe, mert nekem is ugye ez a tipikus, hogy vannak a nagyon nagy formátú, ilyen album, igen, tehát a festményekről nem tudom mit, tehát ilyen nagyobb formátumú képek, meg térkép, meg nem tudom micsoda, és akkor vannak a kisebbek. Uh-huh. És akkor úgy lőttem be én is, hogy van magasabb polc, kisebb polc, és lehet világítás hozzá persze, hogy
3: teljes legyen. De luxus, hát hogy fog örülni, egyszer elköltözöm.
0: Ez a valaki nagyon jól jár. Majd szólok, ha eladom.
3: Majd erre külön számolt föl.
1: Én nem költözöm most a következő 10 évben, csak mondom, ez biztos, jó?
3: Hát te dobozokban lakhatsz.
1: Én most is abban lakom.
3: Fú, ez a legszörnyűbb ez a költözés egyébként, főleg. De egyre nagyon jó a költözés, hogy le tudsz szanálni dolgokat.
1: Igaz.
3: Tehát,
1: igen,
3: hogy így, jó, ezt már nem használjuk meg. Tudod, azért az is egy nagyon érdekes dolog, hogy amit 3 hónap, mondjuk azt mondod, jó, ezt nem dobom ki, lerakjuk a pinyóba. Ha 3 hónapig onnan nem veszed elő, nem jelenik meg a hiánya, akkor mi a fenének?
0: De milyen szigorú, hogy én ezt eddig úgy ismertem, hogyha 2 évig nem.
1: De nem tök igazad van, csak
3: Nem, 3 hónap után elfelejtem, hogy nekem ilyen...
0: A konyhában mindent kidob.
3: Nyári ruhák vannak, meg cipők, aha, tudod, hogy Jézusom, ez megvan, meg ez a kis dolcsa cipőm, de hogy közben nem is értem, mert hogy elő nem vettem 5 évet, tudod, nem divat már.
1: Látom magam előtt, hogy Csabi vintidezik, tudod, és rakja fel a cuccait, és írnak neki, hogy figyelj, le tudnád fotózni más szögből is? Persze, anyád.
3: Figyelj, tudod, milyen jó dolgaim vannak, és állnak a pinyóba.
1: Miért nem adod el?
0: Tarts egy garázsvását,
3: azért jövünk. Nem adom. Hát kézzétek el, hogy
0: egyébként... Figyelj, most már meg akarjuk a bútoraidat szerezni, a
1: ruháidat. Dolcséba fog tipegni a Zoli.
3: Igen. De ebbe a gyűjtögetésnek van egy olyan része, én mindig ezen tudod, hogy így gyűjtögeted, mert hogy egyszer megvetted, akkor nagyon drága volt,
1: ez
3: akkor
1: igaz,
3: gyűjtöttél rá, mindegy, jó lesz még, tudod, tehát és akkor van az a kollekció, az most már azoktól megváltam, amire mindegy, szerintem még belefogyok, ez még följön rám,
1: igen,
3: soha nem fog följönni rá, tehát hogy felejtsd el, érted, tehát az a body, az a csontozat, ami 27 évesen volt, ez nem jön vissza.
1: Az
3: tehát,
1: nem.
3: Hogy ha lefogysz, akkor olyan romosan nézel ki, érted? Tehát, hogy
1: igen,
3: egy ilyen túlélő táborban.
1: Sajnos,
3: tehát, hogy ne fogy le annyit, mert 50 évesen az ide, tehát nagyanyám mondta, anyukám, egy nőnek 50 fölött választani kell a popi és az arca
1: ez
3: között. Aztán eldöntött, hogy melyik a jobb, melyik a fontosabb.
0: Múltkor pakoláztam tavasszal, pont a ruhatárban csináltam egy ilyen nagy rendrakást, nem tudom, 10 év után, és volt, hogy kezembe került egy pulóver, hogy és ezt miért nem hordtam, télem elfelejtettem,
1: ja,
0: hogy van, de igen, tök jó, tehát abszolút jó a színe, a szabás, stb. Csak nem tudtam, hogy hol van, vagy elfelejtettem, hogy létezik egyáltalán, úgyhogy majd most alig várom, tudod, hogy tél legyen.
3: Igen, nem? Hát szóval, hogy így, na mindegy, és így vagyok egy csomó bútorral, meg egy rengeteg dologban.
1: De mi lesz
3: dologban
1: a dolce cipővel, arról beszéljünk, Csabi. Hozd be!
3: Figyelj, én ezt fölrakom valahova. Hát kéne nézni ezeket.
1: De tudod, ilyenkor válaszolgatnod kell, hogy igen, és akkor leméred még belül is, és azért
0: nem
1: raktam ezt fel,
0: ez
1: mert nem bírtam ezekre válaszolni. Mondták a barátom, hogy ú, de jó lesz, majd ezt csináljam.
3: De biztos van egy ilyen üzlet, ahol beviszed, és aztán majd...
1: Azt nem tudom.
0: Charity-nek hívja.
3: Nem, van olyan, ahol ez márkás dolgokat eladnak. Igen, ha igen.
0: Jó. De bizományban, vagy hogy veszik
3: hát el? Vagy bizomány, ezt nem tudom, hogy hogy van, de van egy barátnőm, ő mindig vízbe ilyen.
1: Na hát akkor tőlek, hát akkor
3: csak át kéne nézni, de, de nagyon édes, mert nagyon sok barátnőm így mondja nekem, hogy figyelj, most fölmegyünk hozzád, és bepakolog, de akkor a fekete zsákba kerül, onnan már nem túrhatod ki.
1: Igen.
3: Mert a férje még mindig onnan, mikor így leszanálja, a férje még lerolna a garázsba, azt megtartom, ezt egy kis tiszörtöt, jó ez még.
0: Én is szoktam, hogy szanálok otthon, így félreteszem az egyik sarokba, várok egy pár napot, és hogyha tényleg azt érzem, hogy nem kell már, akkor utána kikísérem
3: valahol. De ugye, milyen nehéz szívvel
1: dobja. Nagyon nehéz.
3: Tehát, hogy ezért nem könnyű.
0: Hát mert megdolgoztál érte, megvetted, utána jártál.
3: Volt egy idő, amikor hordtad, például nekem van egy pár ilyen, tök jó, az AllSense-be szoktam pólókat venni. Nem olyan olcsó, 60-70 font egy póló, nagyon finom pamut, kettő mosás után elpattan az anyag, és egy pici lyuk lesz itt. És tudod, hát vettem egy csomó ilyen pólót, nincs szívem kidobni a kis lyuk miatt. Ja. Ha azt megstoppolod, az ott nagyon látszik, én stoppolós vagyok. Aztán egy idő után az van, hogy most 152 ilyen hülye pólód van, és azt mondja, jó, mindegy, kidobom.
0: Igen,
3: de hogy nehéz.
1: Nagyon nehéz tőlük
3: mert úgy szereted meg.
1: Én most rengeteg ruhámtól váltam így meg. De nagyon
0: nehéz
1: volt.
0: Na, az nem kell, köszönöm.
1: Nem akarsz valami szép hosszú ruhában itt tipegni?
3: Pedig milyen jól állna
0: nekem is van 8 pár cipőm, amit fűnyíráshoz tettem félre. Ez körülbelül az azt jelenti, hogy 120 évre elegendő fűnyíró cipő
1: vagy
0: van.
1: Vagy kertész leszel, hát, és akkor mehetsz.
0: Ez a másik is, nem. Most viszont csak szólok,
1: ne!
0: Hogy eljött az ideje ennek is.
1: Ricky Martin!
0: Olé, olé, olé, olé, olé. The Cup of Life.
1: 0-30-30-30-95-8. Tessék, harmadikként telefonán, és két egyszerű kérdésünk van. Igen.
0: És aztán egyszerű. Lehet vinni a páros belépőt.
1: Ricky Martin koncertjére.
0: Itt Budapesten, mert igen. Hogy mondtuk, a Sláger FM-mel ez bizony a koncertélmények nyara lesz.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Sláger FM, jó reggelt!
2: Szia, Zsani vagyok, játszani szeretnék.
1: Hello, Zsani, még csak elsőként. Köszi.
2: Szia. Sziasztok.
3: Tessék, Sláger FM.
2: Szia, Zsuzsi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hello, Zsuzsi, hogy milyen jó, hogy hívtál, de ez csak másodikként. Köszi.
3: Szia.
2: Sziasztok.
1: Na és akkor, Sláger FM, Sláger reggel, jó reggelt, halló.
2: Jó reggelt, sziasztok, Zsanett vagyok, játszani szeretnék.
1: Megint egy Zsanett? De durva.
3: Volt egy Zsaninke, egy Zsanettünk.
1: Zsani és Zsanett.
3: Zsanett, nem játszottunk még, ugye?
2: Nem.
3: Hát akkor tök jó, hogy itt vagy, mert te vagy a harmadik, ez a jó hírünk.
2: Jó,
3: viszont,
2: jó.
3: Viszont két kérdésre válaszolnod kell.
4: Na.
1: Az első az Ricky Martinnal kapcsolatos. Elárulom neked, hogy 5 nyelven beszél a fickó.
3: Csabi, te ezt tudtad?
4: Nem.
1: Képzeld el.
3: Ja, igen, folyékonyan.
1: Multilingual. Ha 3-at mondasz nekünk, és eltalálod, akkor azt elfogadjuk. Szóval 5 nyelvből, amit beszél a Ricky Martin, mondj 3-at.
2: Angol.
3: Igen.
2: Spanyol.
3: Oké.
2: Német.
1: Az nem, de gondolkozz azon a vonalon, amin elindultunk.
3: 2 jó.
1: Spanyol. Ha beszél spanyolul, akkor jó eséllyel.
4: Brazíliára gondolj.
1: Hát vagy...
3: Az is jó. Vagy?
1: Hát figyelj, ha valaki beszél spanyolul, akkor szerinted milyen nyelven tud még nagyon nagy valószínűséggel?
4: Hát latin nyelvre, muci.
2: Az oké.
1: Hát akkor itt ezt most elengedjük, Zsanett.
3: Bocs.
1: Szia!
4: Telefonáltál volna akkor, amikor mi vagyunk a Zsófival, akkor nyernél.
1: Szia, szia!
2: Sziasztok!
1: De nem most, azért ez nagyon értékes, tehát 2 darab belépünk a Ricky Martin.
3: Kiriártokat ér, kérem
1: ha valakinek
3: szépen.
1: Van ötlete, hát most 0-30-30-95-8. Most mindenki ugye elengedte, senki nem hív, mert na
3: most.
1: Akkor.
4: Ja.
1: Sláger FM, jó reggelt.
2: Sziasztok,
3: Zsuzsi
2: vagyok.
3: Szia.
2: Van mindeséje, Ricky Martin jegyet.
1: Hallottad most, hogy hol hagytuk abba?
2: Igen.
1: Jó,
2: igen.
1: Szóval, akkor mondj 3.
3: Igen.
2: Portugál.
1: Az is,
3: és
1: igen.
3: És a francia.
1: És franciául is beszél.
3: Öt nyelven beszél ez a fiú.
1: Ricky.
4: Je m'appelle Ricky.
1: Ricky Martin.
3: Egy fél jegyed már van, és a következő kérdésre Csabit fogja feltenni neked. Nagyon egyszerű lesz.
4: Figyelj, de ha nem tudom, hogy a múlt héten hallgattál-e minket, hogy hívták a múlt heti műsort, amit én a Mautner Zsófival vezettem? Mi volt a címe? Por favor.
2: Hallgattam, igen, nagyon. Minden nap.
3: Szuper.
1: Volt neki külön címe?
2: Amikor barangoltatok a monarchia területén.
3: Szuper vagy.
4: Fála,
3: okos
4: por favor,
3: vagy. Okay.
4: Por favor. És mi volt a műsor címe, a blog címe?
3: Hol barangoltak?
4: Zoli se tudja egyébként.
1: Nézlek, a
4: Zoli egy teljesen
1: megvan,
4: üres csirke tekintettel bámul rá. Megvan.
1: Ne arra, hogy nem hallgattam.
3: Ne arra, hogy New Yorkban volt. Na, hát ott nem hallhatta.
1: A légkondikat
3: hallgattam. Hát milyen volt a Cilla múlt héten? Milyen volt? Hát hogy hívják azokat, mert mondtad? Igen, monarchia.
4: Hogy hívják?
2: Régi Magyarország.
4: Nem, az uralkodó család.
3: Igen.
4: Meg ennyit segített.
1: Ja, hogy jó.
3: Otto...
2: Uralkodó család, ez a Ferenc...
4: Nem, a család nevet mondd, mert el fogják venni a nyereményt tőled, ezek borzalmasak. No, hogy hívták az uralkodó családot?
2: Iszi Ferenc József, osztrák magyar monarchiának a...
3: Mit csináljuk?
1: A család. Család kellene.
4: Hogy hívták? Nem Romanov, hanem milyen?
3: Na.
2: Ó, te jó
4: ég. Ne csinálj, ne idegesíts.
2: Habsburg család.
3: Igen, és milyen volt a Cilla, és akkor milyen volt a Cilla?
4: Habsburgos.
3: Na végre.
2: Habsburgos.
3: Figyelj ide. A Csabit kell elvinned magaddal Ricky Martinra, de tényleg.
4: Tényleg, Zsuzsi.
3: Na jó.
4: Rongyolunk.
3: Páros belépő a tiéd Ricky Martin július 6-i koncertjére, Papp László Budapest Sport Arénába. Én konkrétan leizzadtam, de tényleg.
1: Ez nehéz szülés volt.
3: Na
4: ha,
3: jó.
4: Ha én is nem vagyok és nem segítek itt, már ők elvették volna a jegyetet.
2: Imádlak mindhármatokat,
4: úristen. Ti kettem?
1: Bocs. Mit,
3: nem.
1: Hogy mondtad?
3: Imád
1: hogy mondtad?
3: Mindhármunkat.
2: Imádlak, Cilla.
4: Majdnem elvették a jegyet.
3: Figyelj, maradj még vonalba, kérlek, mert felírjuk az adataidat, ne tedd még le, jó? Csókolunk, puszilunk, vigyázz
1: magadra. Köszönjük. Újabb sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi!
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfő.

0: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
1: Igen, emlékszem.
0: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
3: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
5: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, meghosszabbították az óbudai korrupciós ügy 3 gyanúsítottjának letartóztatását, megkezdődött a MOL-Bubi 3.0 ügyféltesztje Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kilépésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Szondi Vanda ismertetése szerint a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-éig teszik közzé. Hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi a különösen érzékeny adatokat. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell, minden olyan esetben, ahol ez indokolt. Meghosszabbították az óbudai korrupciós ügy 3 gyanúsítottjának letartóztatását. A Budai Központi Kerületi Bíróság október 4-éig meghosszabbította Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatását. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állhatnak forgalomba, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési miniszter kifejtette, az óránként 160 kilométeres sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalon közlekednek majd. Megkezdődött a MOL-Bubi 3.0 ügyféltesztje Budapesten, amely várhatóan július közepéig tart. Az első 5000 regisztrált felhasználó ingyen próbálhatja ki a megújult közbringarendszert, amelyben már elektromos rásegítésű kerékpárok is elérhetők. Az éles indulás után a hagyományos biciklik havi bérlete 2500, az elektromosoké 3500 forintba kerül. A Budapest Go bérlettel rendelkezők pedig kedvezményes áron vehetik igénybe a szolgáltatást. A rendszerben összesen 3000 kerékpár lesz, köztük 800 elektromos. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba a siófoki strandnál, majd eltűnt. Holtteste Siófok partjainál került elő csütörtökön. Az ügyben büntetőeljárás indult, segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság.
7: Drága aranykövető rajongó hallgató, Sláger FM hallgató, halálosan kellemes időre számíthatunk. Hála az Úr Jézusnak, volt egy kis lehűlés, és a mai nap folyamán egyébként egy hidegfront hatásnak köszönhetően a napsütés időnként komoly felhők fogják megzavarni. Délelőtt hajnalban 20 fok, délután akár 29 fok is lehet, ami ennél sokkal fontosabb, most ne, a izével szombattal ne foglalkozunk, figyelj, de allergiát Lidia, a pázsit fűfélék, ezt a Zolinak mindig mondom, az közepes, és a lórom az alacsony, az útifű az alacsony, csalánfélék közepes, és akkor egy csöpp orvos meteorológiát a mai napra. Nem biztos, hogy túl fogod élni ezt a hétvégét, hidegfront hatására leszünk, emiatt az érzékenyek körében mondom. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és keringési panaszok fordul. Te, ha ezt túléled,
1: akkor már
7: akkor 100 évig fogsz élni. A szeles időben tovább fokozódik majd a fejfájás és az ingerlékenyebbség. Tehát, hogy az lehet, hogy kipattanak, Zolikám, az Árpád-hídon, hogy te merre vezetel.
8: Okay. Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Kapcsolom a Mávinfon ügyeletesét, Pejper Károlyt. Szia, mi a helyzet most a vasúton?
9: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Továbbra is nyugodt a reggeli forgalom a hálózatunkon. Nincsenek nagyobb késések Budapest elővárosában sem. Ma éjszakától 19-ig a Veresegyházi vonalon karbantartás miatt a vonatok csak Vác és Veresegyház között fognak közlekedni. A főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal lehet majd utazni. Háromféle MÁV busz is jár. Az S71-es jelzésű buszok minden megállót érintenek, a G71-es buszok csak Fóton és Csomádon állnak meg, míg az X71-es buszok Fóttól express járatként közlekednek, máshol nem állnak meg. Szombaton és vasárnap tartjuk a balatoni retro hétvégét. Budapest, Balatonfüred, Tapolca és Keszthely, Tapolca, Szombathely viszonylatban közlekedő retro vonatokról és buszokról a mavcsoport.hu per retro oldalunkon olvashatnak, viszont hallásra.
1: Köszönjük szépen! Az M0-ás autó déli szektorában az M5-ös felé egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a Deák Ferenc híd előtt, a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot zárták le, a 6-os főút felől érkezők lassulásra, illetve nehezebb besorolásra számítsanak.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Ja, idézem, idézem, azt mondjam. Irodalmi röptű, ugye? Magyar kritikai élet, így szól.
3: A Mikroszkop színpad a Rátkai Márton Munkás Művész Klub mellékhelysége.
2: Na mit szólnak, mi? Levécéztek minket, tényleg. Jó, ügyes, igen.
3: Ugye elgondolkodtam rajta, hogyha a Mikroszkop a mellékhelység, akkor ugye Komlós elvtárs a vécés néni. Hát világos. Ja, na de rendben van, na tessék, rendben van. Mikroszkop a mellékhelység, rendben van. Komlós a vécés néni, rendben van. Na de akkor kérdezem, hogy az újságíró, amikor benne volt, ő mi? Rendben van, kész, rendben van, igen. Na gyerünk dolgozni, mert...

0: Szila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Bemutatom nektek mai játékosunkat, Krisztát Budapestről, akinek ráadásul egy kedves felajánlása lenne Petra Szia. Számára.
2: Szia!
1: Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Mi lenne az?
3: Hát egy nagyon furcsa reggelem volt, jövök befele, és most már hál' Istennek a munkám olyan, hogy nem csak negyed hétig éppen, hogy csak tudlak titeket hallgatni, hanem kicsit tovább, és régi bútorokról kezdtetek el beszélgetni, és odaragadtam az ülésbe, mert tényleg hónapok óta ezzel nyomasztom a családot, hogy én fogok akkor a régi szép családi örökségből ránk maradt, de helyhiány miatt nem felhasználható bútoroknak olyan helyet tulajdonos találni, aki örül és szívesen használja. Úgyhogy ezekből szeretnék neked nagy szeretettel néhányat
1: találni,
3: amennyiben érdekel, de természetesen Zolinak is, tehát bárkinek adáson kívül szívesen küldök képeket.
2: Jó.
3: Aztán ha igen, igen, ha nem, nem, tehát semmi presszió nincs a dologban. De
4: nincs értődés.
3: Hogyha olyan helyekre
1: ha Biedermeier, akkor a Cilát is érdekli, igen. Hogyha ilyen rusztikusabb, akkor az én
2: is.
1: Örömmel, és Petra
2: nekem
1: is.
2: Nekem meg még abszolút. Még
1: neki meg mindegy, neki üres
2: mindegy,
1: a lakás.
2: Még üres a lakás, eklektikusnak szánom, úgyhogy, mert mi is sok mindent szeretünk egyszerre.
3: Abszolút igaza van Cilának, tehát ezekre a bútorokra úgymond vevőkészség nincs, de ezek átélték Budapest ostromát, 56-ot, tehát történetük van.
2: Kérünk képeket.
1: Igen.
2: Kérünk
3: jó,
2: képeket, jó?
3: Oké,
2: adáson kívül adunk ki.
1: Most viszont a Cila ad neked egy feladványt.
4: Én adáson belül megadom a számukat, hogy már is
2: szírjad. 0-6-30.
1: Na, feladvány.
4: Jó.
1: Ha elfogadsz egy kis segítséget, Krisza, a Cilának úgy hallom dallamtapadása van.
2: Igen.
1: Így hívjuk azt, amikor beragad valami, ami nemrég szólt.
4: Igen.
3: Akkor azért én már lemaradtam, mert most már itt vagyok benne a helyemen, úgyhogy a rádiót nem tudom hallgatni, de a hívásra arra abszolút vevő voltam.
2: Ó! És nem is ismerős?
4: A Petra ötlete volt szerintem nagyon nehéz.
2: Tényleg nehéz.
4: Mert hogy még nem most sláger, de...
2: Most sláger, és Franciaországon is felkerült a slágerlistára, úgyhogy ez egy magyar sláger.
1: Milyen kedves a Cila, a Petra ötlete volt, úgyhogy bútor már nem akarják kijönni.
4: Mert én egy könnyebbet adtam volna, de én meg akarok csipni egy-két bútort, úgyhogy én azt mondom neked, drága Krisztám, hogyha lefordítod nekem azt angolra, hogy cukorapa...
2: Magyar... Magyarul elmondta neked a Csabi, csak ennyi.
4: Cukorapát fordítod, és sen azt el is.
3: Cukora? Sugar
2: daddy. Sugar daddy.
1: Kiénekli? Sugar daddy?
4: Nézd meg, a kánkánon is csomót keres, ezt mondta. Ezt mondta nekem, Oszkár.
3: Ez a nagyszerű fiatal énekes lány, tudom, ez a szót szoktam a rádióban délután hallani nálatok, de...
4: Van egy könyv is van a nevével.
1: Szabó Magdától, igen.
4: Igen.
3: Abigail.
1: Igen!
2: Tóta Abigail! Szuper!
1: Krisztán,
2: neked meg vannak belépőid, mert hogy párosat kapsz a július 5-i Csíkzenekar koncertre a Budapest Parkba, és két fő részére szóló belépő is a tiéd július 14-re Karamell Mesemondó koncertjére a Margit-szigeti Színház jóvoltából, valamint egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, hogy az irodában is hallgathass minket, jó? Ne csak a kocsiban.
1: És köszi! Szia,
3: nagyon szuper, köszönöm szépen!
2: Szia! Hello!
1: Mit intéztem nektek? Mire van még szükségetek?
4: Hogy összerakjuk egy cukorapából, Szabó Magdából, hát ez csúcs.
1: Új hűtő is kell, persze, akkor
2: persze.
1: Hívom a
4: gorenyét.
2: A pont az lett nekem, képzeld el.
4: Ez kupos.
1: Családunk, szlogenje. Na.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb sláger a Sláger FM-e.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfél Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát

0: újítsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969
2: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu
3: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu

0: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghalt két postás a hőségriadó idején, a kormányfő vizsgálatot kért. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalóik érdekében. Biztosítottak számukra védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérték, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítő program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és a költségvetés igényét. A határidő augusztus 15-e. Pest vármegyéből újra Pest megye lehet. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-től vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csaknem ötször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozzák. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvételi pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Közepes 5,2-es erősségű földrengés rázta meg a görög szigetvilágot, Karpatosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerre volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is lehetett érezni. Sérültekről vagy nagyobb károkról nem érkezett jelentés. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfrös Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak.

0: Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter trió, valamint Behumi Dóri is. Emellett Fischer Andi emléke előtt is tisztelegnek egy különleges zongora esttel. Meleg napos idő várható, annak ellenére, hogy egy hidegfront éri el térségünket. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz viszont élénk az északnyugati szél. Délután 29-30 fokot mérhetünk. Szombaton friss lesz a hajnal, aztán több órás napsütés várható, eső nem lesz. Napközben 25-30 fok közé melegszik a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.

0: Itt vagyok, csak föltartottak. Nem akarod elmondani a közlekedést?
1: Te figyelj, tényleg 40 másodperccel hallgatóink hallgatják a közlekedést,
0: zenét, igen.
1: Másban
0: voltunk. Igen. Szóval az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a Deák Ferenc híd előtt, a 6-os főút csomópontja környékén. A 14-es kilométernél zárva a gyorsítósáv. A 6-os főút felől érkezők számítsanak lassulásra, illetve arra, hogy nehezebb besorolni. Az M1-esen is torlódás alakult ki Budapest felé, Tata és Budaörs között, az ott kiépített terelés fogja meg a forgalmat. Közben erősödik a forgalom az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Blahánál, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 8 perckor itt a Pordán Petra.
1: Somogyi Zoltán.
3: És a jó öreg rádiós Cilles Petra új bútorokkal fog gazdagodni.
1: Igen, hát egészen. Meg közben nézem a régi telefonokat, mert hogy telefonokkal kapcsolatos kérdésünk már ott van a Sláger FM Facebook oldalán. Tessék rá pillantani, köszönjük.
2: Sláger FM. Amit szeretünk. I'm so-

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már 2 perc múlva, és hát képzeljétek el, egy korszak véget ért Finnországban, na, mert hogy...
2: Ja, nálunk is véget ért egy korszak, hála az Úr Jézusnak.
3: Ez egy másik sztori, igen.
1: Igen. Ugyanis az történt, hogy Finországban hivatalosan is megszűnt az analóg vezetékes telefonszolgáltatás, mint olyan, 150 év után. Tehát nincs vezetékes telefon, mindenki mobilozik most már, illetve hát a mindenféle digitális megoldások kiváltották ugye ezt a régi technológiát. Ti használtok még vezetékes telefont?
2: Hát náluk az irodában van, de már otthon nincsen, csak az volt nagyon érdekes, hogy az internet meg a tévé előfizetéshez mondták, hogy sajnos azt kell adnunk egy vezetéket, de mondom, nincs készülékem, tehát hogy így kész szájé taka.
3: Igen.
2: Kifutott, úgyhogy nincs, nálam már nincsen.
1: Én otthon idén búcsúztam el a vezetékes telefontól, amit egyébként az utóbbi években már csak azért tartottam, mert ugye a telekomos vagyok, és ott a csomagban úgy volt, hogy ha az internet, a tévé, meg a izim elé volt, akkor így plusz extra kedvezmény volt. De most már ezt nem keresem.
2: De kézzétek el, hogy majd jön hozzánk Mautner Zsófi, és ő pont el is tudja mesélni, hogy neki például az apukájának volt valamilyen telefonügye, hogy, mert hogy ugye azért az idősebb emberek azért azon beszélnek, azt a számot tudják.
3: Tehát, pont tegnap Vivi a szerkesztőnk mesélte, hogy az ő 80 éves nagymamája teljesen ki volt, amikor ugye nem tudta használni telefonját, sokkal rosszabbul viselte, mint amikor a tévé nem működött, mert ő a barátnőivel, a 80 pluszos barátnőivel mindig a vezetékes telefonon beszélget, nem a mobilon, nem azt használja.
2: Igen, és hát a nagyanyám is ilyen volt, tudod, mondom, várjál, mama, mert hívnak a másikon, jó, na majd apukám, még azt akarom mondani neked, és tudod, átveszem, mondom, mama, de miért beszélsz, ha meg lesz szakadjon a vonal.
1: Kedves édesanyámat se lehet leszoktatni a vezetékeset, tehát úgy kapaszkodik bele, mert ugye, hát már van olyan csomagja, hogy a barátnőjét azon hívja föl, és akkor csevegnek, nem tudom, egy órán keresztül. Meg a rokonokkal, meg a nem tudom micsoda. Kíváncsivá váltam, hogy itthon mi a helyzet, és éppen ezért itt van velünk a vonalban a Telekom, a Magyar Telekom lakossági szegmens igazgatója, Gábor Balogh Bernadett. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
1: Magyarországon hány előfizetője van még nagyjából a vezetékes telefonszolgáltatásnak, és nem tudom, mennyire van rálátásotok, mert ugye van azért vidéken más szolgáltató is, de nagyságrendileg.
4: Természetesen piackutatási adatokból azért látjuk, hogy mi a helyzet, és nagyjából így a háztartások 32%-ának, tehát ez egy olyan 1,3 millió háztartás, akinek van telefonja, ez egy ilyen tavalyi adat egyébként.
1: És azt tudjuk, hogy miért szeretik mondjuk az emberek? Mert itt mondtunk rá példákat, de hogy alapvetően szeretik, vagy csak így nálunk még nem tartott a technológia, mint mit a fineknél, de hogy előbb-utóbb majd itt is az lesz, hogy eltűnik a háztartásukból.
4: Szerintem ez a mennyire szeretik, ez inkább az, hogy még mennyire használják, inkább így fogalmaznám át, erre lehet, hogy több adatom van. Azért az fontos, hogy nyilván, amit említettetek is, hogy korábban a csomagoknak egy csomószor a kötelező része volt, azért most már szolgáltatók ebben váltottak, úgyhogy ez, nem ez a helyzet, de akik régebbi csomagokban vannak, azok még mindig úgy érezhetik, hogy számukra ez kötelező. Ebből adódóan egyébként, hogyha nézzük, akkor nyilván az idősebb korosztály az, akinél még mindig megtalálható a vonalas telefon. Ez nagyon érdekes, már 70 pluszos korosztályban pont, ahogy említettétek, ott népszerűbb, de már ott is csak a felének van, aki rendelkezik vele, és abból is csak a fele körülbelül, aki hívást indít róla. Szóval, hogy már a népszerűsége szerintem abban a korosztályban is csökken. És akkor, ahogy megyünk lefele a korfán, mondjuk 40 alatt, meg körülbelül mondjuk így az egynegyedüknek van. De itt tényleg a rendelkezés az egynegyed, és abból a használat az meg egy még sokkal kisebb szám. És egyébként van egy csomó olyan, nagyjából az egyötüde, aki soha nem is indít róla hívást, hanem tényleg csak kötelező módon otthon van neki.
3: Szerinted mikor lesz itthon is ilyen, hogy egyszer csak eltűnik, mint a finneknél?
4: Hát, nyilván erre próbálunk kísérleteket tenni folyamatosan mi is, hogy ezt megtudjuk, mert nekünk ez nagyon fontos információ lenne. És egyébként a tévével is így szoktunk lenni, próbáljuk kitalálni, hogy tévé használat is hogyan csökken. Ezt nagyon nehéz szerintem így előre megmondani, de azért nagyjából egy ilyen 5-6 évig még biztosan itt lesz velünk, ezt egészen biztosan mondhatom. Azért az látszik, hogy általában a teljes végső elhagyás az egy sokkal hosszabb időszak, szóval akár 10 évig is lehetséges.
2: De ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a televíziózásnál például azt mondják, azt hallottam, hogy mondjuk az RTL klub egyáltalán nem érdekli már az RTL klubot, hogy most hányan nézik az adást.
1: Mert már nem klub.
3: Már RTL, csak tudod.
2: Elnézést.
3: Igen, már nem klub.
2: Jaj.
3: Egy ideje. Pár éve. Tudod, mennyi pénzt költöttek
2: elnézést. Nem nézze. Na, és, tehát, hogy az RTL-nél is már az RTL Plus, ami igen, a fontos, hogy a streamre hányan igen mennek rá, és az hányan töltik le. Tehát, hogy ilyen szempontból, én pont azon gondolkodtam, hogy így elkezdtünk erről a vonalas telefonról beszélni, hogy amikor én gyerek voltam, és itt Magyarországra jöttünk, hogy mennyire más volt, tehát nem volt telefonunk, nem lehetett igényelni. A Magyar Postánál volt a telefon először, és akkor a szomszéddal megcsippantottunk egy killesített vonalt.
3: Milyen színű tárcsázósatok volt?
2: Piros.
3: Nekünk is piros. Olyan menőnek éreztem.
2: És ez akkor az volt, hogy kézzel, hogy olyan volt az ikervonal, hogyha az ikred beszélt,
3: igen,
2: akkor te nem.
1: Ahhoz
2: képest, hogy
3: és ez még a mi gyerekkorunk.
2: Hogy tehát... a mi gyerekkorunkban egy ilyen vágy volt, egy álom volt, igényelni bizony kellett, és évek múlva kaptál telefonvonalat. Most arról beszélünk, hogy megszüntetjük.
1: Hova jutott? Igen. Beti, és azt például lehet tudni, hogy alapvetően mondjuk cégek, tehát hivatalos szervek használják a vezetékes telefont még mindig előszeretettel, vagy hogy amúgy a lakosság, tehát a privát felhasználók is, vagy hogy ez milyen arányban oszlik meg?
4: Inkább a lakosság használja, és igen, itt is tényleg a kapcsolattartás, tehát a fiatalok körében is inkább azért van, hogy az idősekkel tartsák a kapcsolatot, tehát inkább ez azért, hogyha belegondoltok, most már a teleszélsz cégek is inkább a mobiltelefonon.
3: Ez igaz.
4: Hiszen ott sokkal igen, könnyebben elérnek, mert az egész nap nálad van.
3: És nem tudom, honnan tudják a számomat, tehát ezt igen még sosem
4: hát
3: tudtam
4: megfejteni. Ez egy másik téma, igen. Még egy érdekességet lehet, hogy mondanék nektek, hogy nem tudom, hogy ez mennyire köztudott, de ugye próbáljuk általában a gyerekeknek a képernyő használatát valahogyan visszafogni, és vannak országok, ahol már léteznek olyan telefonok, amik úgy néznek ki, mint egy vonalas telefon, egyébként SIM-kártya van benne, tehát mobilhálózatot használ, viszont a gyereknek csak ezt adják oda, hogy cseverészni tudjon a barátnőkkel, de ugye képernyője nincsen, úgyhogy egy ilyen alternatív módon próbálják a szülők a régi gyerekkorukat visszacsempészni.
3: Ez jó ötlet.
1: Viszont tudjátok, mi jutott még eszembe, hogy a mai napig, amikor mondjuk a banktól hív egy ügyintéző, vagy bárhonnan én hivatalos ügyben, és mobil számról hív, én sokkal bizalmatlanabb vagyok, mintha egy vezetékes számról jön. Igen. Tehát, hogy egy 061-es vagy 361-es kezdetű számról sokkal hamarabb elhiszem azt, hogy most valóban a bankból hív fel valaki valamivel kapcsolatban.
2: A bácsi bizalmatlan a mobil számmal.
1: 30 és utána össze-vissza, amit milyen számjegyek vannak. Szóval, de hát ez majd nyilván átalakul.
3: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszi szépen, szép
1: hát a Telekom lakossági szegmens igazgatóját, Gábor Balogh Bernadettet hallottuk.
2: Semmi, csak azt akartam mondani, hogy semmi, csak hogy a bácsi úgy látszik ragaszkodik meg. Úgyhogy
3: reméljük,
2: hogy Zoli bácsinál nem tűnik el a vezetékes vonal.
1: Most mondom, hogy már eltűnt idén.
2: Mert ki fog borulni, várjál, mi ez a szám, hogy honnan hívna.
1: Szóval nálunk, már említetted az ikervonalat, nálunk meg képzétek, az volt gyerekkoromban, egy kertes családi házban nőttem, fölöttünk a nagybátyámék laktak mi alul, és hivatalosan nagybátyám nevén volt a vonal, és úgy volt, hogy fönt is volt egy készülék a fönti lakás meg a lentiben, és volt náluk egy ilyen érdekes kapcsoló, egy ilyen kétállású kapcsoló. És a vécénkben mentek fel a fűtéscsövek az emeletre, és úgy volt, hogy vagy fönt volt vonal, vagy lent.
2: Igen,
1: és akkor fönt volt a vonal.
2: Na,
1: nem, mert ott valahogy hallottad a másikat, amikor beszél, és addig nem tudtad. De hogy így csörögni kellett a kulcsal.
3: Nem mondtad komolyan.
1: De a fűtéscsövön, és akkor leadták a vonalat, onnantól kezdve nálunk volt vonal, fönt meg süket volt. És akkor ott csörgött a telefon este 8-kor, fölvettem, mondták, hogy a Hák Lajost keresik, akkor csörömpöltem a fűtéscsövön, és tudták,
3: ilyen
1: hogy őket keresik. Na, szóval ez ilyen nagyon speckó megoldás volt.
2: Nem, tényleg volt ez az ikervonal, meg a killesített, és azt hiszem, nem tudom melyik volt. De hát nagy vágy volt ez a telefon.
1: Na, szavazzanak a Sláger FM Facebook oldalán, használnak még vezetékes telefont? Igen vagy nem? Várjuk, és mindjárt összesítünk.
2: Retroadásunk.

0: Na, akkor...
1: Ez a Sláger reggel.
0: Nézzük, mi a helyzet a vezetékes telefonokkal, amiknek ugye a telefonhírmondó volt az előfutára. Tehát a Puskásnak sokat köszönhetünk.
2: Nagyon
0: Puskás
2: sokat.
0: Tivadarnak.
3: Mert hogy jól tudom, akkor ő Párizsba építi meg az első ilyen telefonos.
0: Igen?
2: Nem és onnan hozták haza? Én azt hittem, hogy Magyarországon volt először.
3: Franciaországban.
2: De menő, tök jó.
3: És akkor tényleg az annyira érdekes volt, mert tudod, olyanok voltak az első telefonok, hogy kérned kellett. Tehát itt tárcsáztad, ilyen ízé, és akkor kapcsolja nekem a 720-as számot.
2: És Gizike kapcsolta.
3: Gizike így átdugdosta a drótokat.
0: Hát, milyen jó kis telefonos kisasszony lehet a napjainkban.
2: De ők valami szigorúak voltak?
0: Azt tudom, hogy nekik nagyon sok mindent kellett tudni. Tehát, mint hogy régen, nem tudom most, hogy van például a taxisoknál. Apukám volt, hogy másodállásban taxizott esténként, és hogy emlékszem arra, amikor heteken keresztül tanulta az összes budapesti utcanevet, és mindent le kellett vizsgálni, hogy mi merre, hogy mész a legrövidebb útvonalon. Londonban most is nagyon szigorú például a taxisoknak ez a fajta ilyen tesztje. És hogy például régen a telefonos kisasszonyoknak tudnia kellett annak a nem sok előfizetőnek a foglalkozását, nevét, címét, mert ezek alapján tudta beazonosítani, hogy kit keres. Nem voltak még ugye ilyen telefonszámok. És akkor ott ültek bent a központban, mint ami például a Horváth Mihály téren van, most is az a gyönyörű épület. Ott a 32-esek terétől, hogy elindulsz ugye kifelé, akkor ott van a templom, egyik sarkon ugye a gimnázium, ott van egy templom, és balra van egy nagyon szép épület, ami most már ilyen luxus apartmanként működik. A Horváth Mihály téren ott volt egy nagyon nagy ilyen telefonközpont, talán az volt az egyik ilyen első, és akkor ott ültek szépen egymás mellett ezek a elegáns hölgyek, és akkor kapcsolták. Kihúzták a zsinort, bedugták
2: és
0: a
2: csak úri lányok pályázhattak, csak hogy tudjátok, fiúk, akiket ajánlani kellett.
0: Ezért mondtam, hogy te milyen jó
2: telefon.
3: Vagy akkor még... Az egy ilyen luxusállás volt. Igen.
0: És bocsánat, az abban, amit félbehagytam, hogy és ugye jött aztán a telefon hírmondó, ami tulajdonképpen a rádió elődjének tekinthető. Uh-huh. Amikor már nem csak egymással beszélgetek, hanem voltak ott mindenféle híradások meg egyebek. Egyébként azt nézem, hogy egyre több ország gondolkodik már ezen, hogy megszünteti, vagy akár meg is szüntette a klasszikus telefonhálózatokat, tehát hogy Finországon túl Észtország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, itt már erről így szó van, és akkor azt nem tudom, mi lesz az a rengeteg 1000 kilométernyi kábellel, azt kigyűjti majd
3: és,
0: be.
3: És gondolj bele, hogy például Londonnak például a telefonfülke egy jelképe, tehát az a mai napig
0: volt.
3: És tűnnek el,
2: és tűnnek
3: de
2: el
3: még
2: ott
3: mindig,
2: is, igen.
3: De nálunk is, például nálunk mondjuk ilyen lepusztultak ezek a telefonfülkék, pedig tök
2: pedig
3: jól meg.
2: Pedig régen szépek voltak.
3: Az az igazság, hogy egy
0: az
3: csomó,
0: a zöldsárga, igen.
3: Egy csomó a dolgot meg lehetne tartani, ami egy ikonikus jelképe lehet egy városnak. Igen. És a londoniak például ebbe tök jók ezzel a piros telefonfülkével.
0: Meg a postaláda, az ilyen oszlop tűzcsap formájú postaládájuk. De hogy ezeket is számolják föl, és tényleg ránéz egy londoni utcaképre régről, ugye egy fekete fér fotó, akkor ki volt pirosra színezve a posta láda, meg a telefonfülke. Most ezeket mind száműzik, akkor mi marad? Mitől lesz London?
3: Hát ez, de hogy nálunk se figyeltek erre, pedig ezek a zöld telefonfülkék, aztán a pirosak. Tök jól néztek ki.
2: És mi gyerekkorunkban hogy szerettünk azon telefonálni? Várta, hogy leessen a tantusz.
0: Gyűjtöttetek telefonkártyát? Amikor gimis voltam, akkor volt, hogy bejött a telefonkártya. Emlékeztek, amit föl lehetett tölteni? Vagy újat kellett mindig venni? Már nem is emlékszem.
2: Újat kellett venni, igen. Igen, lefogyott,
0: és akkor
3: mondjuk én a 2 forint telefonáltam. De például Nizzába tudod, milyen nagyon érdekes jelkép? Azok a kék székek, amiken a tengerparton vannak, és onnan nézik a kilátást. Például abból csináltak egy ilyen
2: de jó ezeket
3: ikonikus.
2: Megőrizni.
3: Igen,
2: szerintem.
3: Tehát hogy szerintem ez a telefonfülke, ez kár, hogy így eltűnnek.
2: Na nézzük, hogy a hallgatóink telefonálnak-e még otthon vezetékes telefonról. Igen, a többségük igen, abszolút. Igen, használják.
3: Hát öreg hallgatóink vannak, ez egy igazság, meg kell állapítani.
0: Így megöregettünk ezek szerint. Ez a Sláger reggel, viszont, hogy mégsem legyünk olyan öregek, egy új dallal folytatjuk, kérem szépen, a TNT újdonsága. Ugye itt alszol.
3: Szia.
0: Ez a címe, ne nézzem.
3: Ja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
6: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit-szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margitszigetiszínház.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
11: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
12: Igen, emlékszem.
11: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
13: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
14: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Hetekig nem járnak majd a vonatok Budapest és Veresegyház között. Leszavazták a bérelhető elektromos rollerek bevezetését Komáromban. Budapest is tiszteleg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója előtt. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma éjszakától július 19-ig pótlóbuszok közlekednek a vonatok helyett Budapest és Veresegyház között pályakarbantartás miatt. Az S71-es és G71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, a főváros felé háromféle MÁV busz szállítja az utasokat Újpest központig, ahol át lehet szállni a 3-as metróra. A karbantartás során síneket cserélnek, vasúti átjárókat újítanak fel, valamint a felső vezetékhálózaton és a pályamenti növényzeten is dolgoznak. A 150 millió forintos beruházásnak köszönhetően több mint 1300 méteren megszűnnek a sebességkorlátozások, így a jövőben gyorsabb és megbízhatóbb lehet a vasúti közlekedés. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben. Egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, illetve árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. leszavazták a bérelhető elektromos rollerek bevezetését Komáromban. A városvezetés egy szolgáltató megkeresése után kikérte a lakosság véleményét, és az online szavazáson a többség nem támogatta a közösségi rollerek megjelenését. A polgármester közölte, elfogadják a helyiek döntését, és egyelőre nem engedélyezik a szolgáltatást. Hozzátette, megvárják az elektromos rolleresek közlekedését szabályozó új KRESZ rendelkezéseket, és csak az átlátható szabályozás után kerülhet ismét napirendre a kérdés. Piros-fehér-kék fényben pompázik július 2-a és 4-e között a budapesti Lánchíd. Az amerikai nagykövetség ezzel is tiszteleg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója előtt. A programsorozat részeként a fővároson kívül Veszprémben és Debrecenben is zajlik majd az ünneplés, szombaton pedig a pesti rakpartra várják a bulizókat, ahol egész napos családbarát programokon ünnepelhetik az érdeklődők Amerika születésnapját. Az országba érkezik az amerikai légierő fúvós zenekara, amely mindhárom városban koncertet ad. Szombaton megnyílik a Magyar Nemzeti Múzeum Amerikából jöttünk című szabadtéri fotókiállítása is.
12: Bori, köszönjük szépen, ma igazán kellemes időre készülhetünk, 25 fokos most a reggel, délutára pedig 28-29 fokot ígérhetek, és a hétvégén is marad ez az igen kellemes nyárias idő, úgyhogy így készüljenek.
17: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
18: Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös felé egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél zárva továbbra is a gyorsító sáv, úgyhogy a 6-os főút felől érkezők kicsit nehezebben tudnak besorolni. Az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Budaörs között a terelés most már megfogja a reggeli forgalmat, főleg a külső sávval lassult le a haladás, aki teheti Budapest irányában a belső sávot használja, az terelt sávot válassza inkább. Budapesten erős a forgalom még mindig a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, illetve az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, valamint a Hungária körúton az Árpád híd felé nehéz előre jutni a Tököli út előtti szakaszon, mert gázvezeték javítás miatt zárva az egyik sáv. Félpályás zárás van mától a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál, illetve félpályás zárás lassítja a haladást a 10. kerületben a Doba utcában a Gép utcánál ma napközben, mert elektromos közművet építenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Jó reggelt, ez a Sláger reggel is, mint hogy 3:49 lesz már néhány perc múlva, és mint hogy péntek van, és Cilla reggel van, olyan rég patkánykodtunk már, jut a szembe, de mint hogy Cilla
1: de
0: most, reggel...
1: De várjál, a Zsófiról ne az jusson, ez nem, nem jó, hogy így konferáltok fel,
2: olyan rég patkánykodtunk, és
0: külön választottam volna, eszembe nem jutott összekötni, neked hogy jutott eszedbe most a Zsófit behozni?
1: Hát én is vártam, hogy hogy fogod ezt
2: befejezni. Cilla reggel, Cilla gasztró, és akkor szoktad mondani,
0: hogy
2: és itt van
0: Mahutner Zsófunk. Mondtam, hogy olyan rég, de mivel most egy hagyományos pénteket tartunk, jaj, és 8:40 van, csatlakozik hozzánk Mahutner Zsófi, hát a Cilla gasztróban.
2: Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Mindenkit, igen!
3: Néha összevesznek a gyerekek, én meg így ülök az aztán
0: másik szélén. Jut eszembe, valakinek láttam egy videót, ha már patkányok, amiben képzeljétek el, hogy...
1: Jaj, ne, komolyan, ebből hogy fogunk visszajönni a nyári tekercshez?
0: A Lecsó című animációs film, a Ratatouille-ból, egy csávó pont úgy néz ki egy séf, mint a rajzfilm figura, és a fejére rakott egy ilyen plüss patkányt zsinórokkal, és úgy csinált, mintha az mozgatná, miközben főz. Ugye, majd megkeresem, nagyon jó pofa az a videó.
3: Szegény, és mit tanyázott, hogy a haját húzogatta. Egyébként olyan érdekes, nem, hogy valahogy az a Ratatouille egy ilyen érzékenyítő film volt, de hát én nem érzékenyültem.
2: Nem akartál patkányt utána? Tudod, milyen sokan tartottak otthon patkányt utána? Rengeteg.
0: Nem a patkányok felérzékenyített.
1: Igen. Bárki lehet. Bármi lehet belőled.
3: A patkány is. De most figyelj, Zsófi.
1: Köszönöm, tekerjünk vissza. A szép saláták között.
3: Tekerjünk vissza. Az az igazság, hogy én már megtanultam, és arra gondoltam, hogy ezt a nagy tudást, amivel én rendelkezem a gasztronómia területén.
1: Egy gasztrokócs.
3: Hogy amatőr kollégáimat tanítsam.
1: Köszönjük szépen. Örök hála érte.
3: Petra ugye nem a konyha tündére.
1: Imádom, hogy mindig ezt mondja.
3: Zoltán úgy szintén.
1: Zoltán és akkor édesszájú.
3: Édesszájú, hát neki a Pavlovámat tudom csak ajánlani.
0: Az nagyon jó volt. Most
3: ezt megmondom őszintén nektek, a Zsófinak már könnyes szemmel tegnap egy párás tekintettel néztem, hogy negyedik 8 tojásomat lököm ki.
1: Szóval, nem. De nekem egy dolog nem sikerül soha, a Pavlova. De hát mondom, hogy már 8-szor nekiugrottunk, csináltuk együtt is. Mondom, ott egyetlen egy dolgot tudsz elszúrni, a tojásfehérje habnak a felverése, hogy nem meg. De így csinálom, de úgy csinálom, úgyhogy
0: még egyszer felverni,
3: neki kell. Csabi. Én kézzel, nem tudtam felverni, valahogy az lett, hogy a Pavlovám ilyen szivacsos lett, tehát egy ehetetlen borzasztó rossz.
1: Csak
3: egyetlen egy dolgot tudtam megmenteni, a tojás sárgáját, mert abból tojás likör.
0: Figyelj, javaslom jó szívvel, hogy nézd meg a Csini Baba című filmet, amiben ugye ott van a Dodi, és mondja neki azt hiszem a Nati mondta, hogy verjed, hogy a habverővel ment dobolni. Tanulj
3: mondd
0: tőle.
3: El a habverőt, mert még egyszer nem szeretném, hogyha itt egy büntető
1: ki lenne. Pont ezt akartam, hogy nincs habverő. Nincs habverő.
0: Nincs habverő.
1: Mondjuk, hogy mivel érkeztünk.
3: Én egy nagy konyhai robotgéppel egy kicsineddel dolgozom.
1: Azzal biztos, hogy sikerülni fog hát, maga tojásfehérje hab. Na, én elmondom, úgyis ő fogja nektek megtanítani. Igen. Tehát egy ilyen vietnámi nyári tekercsel készültünk, amit szerintem azért már sokan ismernek most az ilyen főlevesezőkből, meg ázsiai bisztrokból. Ugye ez az átlátszó, tehát ez az, amit nyersen tekernek, mert van az olajban kisütött, amit ismerünk. Ez pedig a nyári tekercs, és azért nyári, mert hogy nyáron nincs kedved, meg ott sincs senkinek kedve, ugye olajban kisütni. Tehát ez nyers, és ez egy rizslapból készül, amit majd most mindjárt a Cilla megmutat, hogy lehet használni.
2: Egyszerre nem tudod tekerni is meg.
1: Ja,
0: akartam mondani, hogy mit akar az a műanyag tányér alátéttel.
3: Na most nem elmondom, műanyag tányér alátéttel, hanem egy kell gyerekek csinálni, aztán majd
2: vegyem, nem. Vegyem, ahogy csinálod, szeretnél? Maradjál, segíteni akarok, maradjál, már segítek, tessék, parancsolj.
3: Először is az egy nagyon fontos rész, ez a hallgatóknak mondom, ez egy ilyen, mint egy ilyen lap, egy kelék kemény, ezt szépen vízbe be kell tenni, minden oldal éri
1: hideg
3: a víz.
1: Hideg víz.
0: Tehát mondom, olyan, mint egy ilyen műanyag kerek tányér alátét, amit most a Csabi beletuszkol egy tál vízbe.
1: 20 centi átmérőjű, ugye kemény lap.
0: Ez rizsből van.
1: És ez rizslisztből és vízből készül, és ez a mintázat rajta az, hogy ez úgy készül, hogy van ez a massza, és akkor egy ilyen bambusztálcára teszik rá, onnan van ugye ez, nyilván ami már ilyen nagy mennyiségben
3: ipari. Én most egy sima tányérra teszem rá, egy picit várunk, hogy ez megpuhuljon, ez egy alapvető dolog.
0: Értem. Kicsit tudományosabban mondom. Még tudományosabban mondom.
1: Mert ezt tegnap tanítottam meg neked.
3: Egyébként ilyenkor nyugodtan ez a klasszikus fejes saláta, amit lehet, hogy úgy nem is veszel, de ez az alap, ezt tesszük bele.
1: Miért?
3: Én minden alkalommal...
0: minden alkalommal...
2: Minden sose csináltam még. Tegnap csinálta először, de minden alkalommal, igen.
3: Egy nagyon egyszerű mogyoros szószt a váltogatónak összedobom.
2: Nagyon jó, igen.
3: Ez semmi más, ez egy kis mogyoró, megtöröd, lederelj is
2: egy kis kócsúszt eljel. Zsófi, ki csinálta ezt a mogyorós szószt?
1: Mogyoró, megtöröd, hát mogyoró megtöröd, vagy, tehát már valaki megtöri helyetted.
2: A mókusok a Central Parkból, úgyis őket beszélgettünk róla. Jönnek a mókusok, és megtöri.
3: Egy kis kókuszt eljel pillanatok alatt megcsinálod.
2: Járjon a kezed is, csillagom, kérlek.
1: Várjál, még csak tudod itt tanárnő itt közben. Tehát, hogy miért teszünk be ilyen sok salátalevelet?
0: Azt nézd, rengeteg salátalevelet. Nyomkodja le.
3: Azért, hogy azért, hogy amikor tekered, akkor ennek legyen egy olyan állaga, hogy ez keményen legyen. Érted?
0: Tehát szeretném elmondani, hogy ezt a Csabi ezt nem tegnap tanulta. Ezt fél órával ezelőtt magyarázta neki a Zsófi, mert hallottam.
3: Érted? Én rakok bele uborkát, cukkini, amit találsz otthon a hűtőbe, egy pillanatig ne aggódj, és az a lényeg, és majd Petra, légy szíves, erre figyelj nekem oda,
1: hogy, már puhul?
3: Na, most már megpuhul, igen, sőt, már le is tapadt az egész.
1: Nem, jó lesz, és jó, tudod, nyomni, szíra, nem? Tudod, töltött káposzta.
3: És de nem ez most már nagyon...
1: De jó lesz az, jobbról, balról.
0: Lett, nem a töltelék.
1: Jobbról,
0: nem?
1: Balról, nem, tök nem, jó az. De teljesen
3: Zsófi,
1: jó.
3: Ne jobbról, balról zozzál nekem. Leragadt az egész.
0: Gyerekek, ne politizáljatok.
1: Igen.
3: Leragadt.
0: Oda ragadt a tányérhoz.
1: Nem, jó lesz az. Na, ez, csak finoman.
3: Ezzel jó a Mautner Zsófiba, hogy mindig pozitív. Nem, ez...
1: Közben én mondom a hallgatóknak, akik majd megnézik egyébként a Facebookon, tehát, hogy az a...
2: Kisúszott a paprika répa.
1: Ja, ez nem, sajnos ma nem készült felvétel.
3: Nem, meg
0: csinál, a répa mentésbe megyek.
3: Ez egy lehetetlen. A gumi!
1: Tekercsnek indult, de nem jött annyira össze, de lifeg belőle, mondom azoknak, akik csak hallgatnak, lifeg össze-vissza belőle a saláta levél, de jó lesz ez így, tehát menni fog, még egyet tekerjél be.
3: Csinálunk meg újat, csak most nagyon sokat beszélünk.
1: Olyan jól ment.
2: Mi lesz a magyaróval?
1: Tehát olyan jól ment.
2: Zsófi, magyarószózta
1: tetején.
2: Így csak belenártogatnánk a magyaróba, és ez lenne.
1: Igen, gyorsan mondom, tehát a rizslap ugye annyira kell vízben felpuhítani, hogy hajtogatható
0: legyen. Most egy ilyen szószt, mert már így is borzasztóan néz ki.
3: Nem néz ki borzasztóan, Zoli, te ne legyél negatív.
1: És hogy salátalevél, meg esetleg rizstészta, és pont a Jóhi, aki csinálja a felvételt egyébként, mondta, hogy neki mindig úgy lifeg benne, igen, a zöldség, mert hogyha csak zöldséget, meg ilyen gyufaszára vágott zöldséget teszel bele, akkor lifeg. Tehát ki kell tömni valami anyaggal, hogy olyan bucira lehessen tekergetni. Nagyon izgulunk.
2: Nagyon. Na,
1: de most még én látom, hogy még kemény.
0: De pont azért
2: csináljuk. Na jó, akkor én szerintem ezt engedjük el. Mi lenne, ha Zsófira bíznánk azt, amit megkóstolunk, csillagom?
0: Mindjárt megpróbálom én. Megcsinálom inkább én.
1: Nem, tök jó lesz ez.
2: Jó, ügyes a fiú. Mindjárt.
1: Szóval egyébként a legjobb... Mert még nem elég puha.
3: Jó, de mert akkor meg leragad, Zsófi. Évek óta csinálom.
2: Tényleg?
1: Jó lesz, látni.
2: Na, ez így jó.
0: Na!
2: Ott a pezsgő!
1: Csodálatos.
3: Kilóg itt, és ne, akkor ne ilyenkor a mogyoró vajamba mártogatom.
2: Mártogassunk, várjál.
1: Tessék, ami egyébként majd kitesszük a rendszertet.
0: Szőri és Pulek tangája jutott eszébe. Kilóg itt, kilóg ott.
2: Igen? Mártogassunk.
3: Hát te... Zoli, te ma elszabadultál, mint Zoli, egy hajóágy, hogy szőrid egy puletta. És ennyi.
2: És ennyi. És kész? Nem is érted, hogy mi a gond, ugye?
3: Mi volt a nevetés tárgya?
1: Semmi.
3: A remek.
0: Perfekt.
1: Mogyorószósz, az mogyoróvaj, kokusztej, köripaszta, kis szójaszósz, tehát, hogy egy ilyen két perc alatt össze lehet keverni.
0: Csabi, ugye
1: nagyon
0: nincs mogyoró
1: mindenhez. Ját. Nincs. Te reméljük.
0: Az most kiderül.
3: Bedurral a szám.
1: Na mindez, egyébként az egyik legjobb ilyen parti fogás, mert hogy ezt mindenki magának tekeri, mindenkinek így sikerül, úgy sikerül. Hogy kirakod középre, kiraksz egy csomó zöldséget, ha akarsz, akkor grillezett, mit tudom én, csirkét, tofut, ki mit szeretve, belepakolgatod, szépen mindenki megtanulja, hogy hogy kell tekerni, és utána mártogat, tehát hogy a világ legjobb ilyen bulikajája.
2: Zsófi, nagyon jó. Köszönjük.
1: Mindjárt meg egy kicsit. Tekerek nektek párat.
2: Hamarosan láthatják képpel, videóval, hanggal, minden.
0: Tekerjetek párat nekem is. Köszönjük szépen.
3: Zolikám, ez lesz a menüd.
0: Oké, tunkolok mindjárt. Ez a Sláger reggel 9 óra lesz, 6 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg Önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg Önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.

0: tapaszt.
1: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Rövidesen az országgyűlés elé kerülhet az alaptörvény 17. módosítása. Jön a bankkártyás fizetés a székesfehérvári buszokon. Már bárki tesztelheti az új MOL-bubit. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rövidesen az országgyűlés elé kerülhet az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervezet szerint visszatérhet a megye elnevezés a vármegye helyett, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lesznek. Emellett az alkotmánybírák megbízatása 12 évről 6 évre csökkenhet. A kormány több energetikai törvény módosítását is kezdeményezi, hogy elősegítse az uniós források lehívását és a megújuló energia terjedését. Ennek részeként 199 méterre emelnék a szélerőművek megengedett magasságát. Október 22-től hozzáférhetővé válnak az állambiztonsági iratok első dokumentumai, a teljes feltárás pedig évvégéig folytatódik. Bejelentették azt is, hogy átláthatóbbá teszik a költségvetési szabályokat, valamint felülvizsgálják a civil szervezetek támogatási rendszerét. A miniszterelnök megerősítette, mintegy 400 000 gyermek családja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Ízesített instant tésztákhoz köthető szalmonella járvány alakult ki Európában, amelyben Magyarország is érintett lehet, írja az Euronews. Az európai egészségügyi hatóságok szerint eddig 14 országban legalább 106 ember betegedett meg, közülük 49-en kórházi kezelésre szorultak. A fertőzések többsége gyerekeket és fiatal felnőtteket érint. A vizsgálatok szerint a megbetegedések egy ukrán gyártó azonos márkájú instant tésztáihoz köthetők, melyeket már visszahívtak a piacról, és belső vizsgálatot indítottak. Rendkívüli közgyűlést tartott Székesfehérvár képviselőtestülete. Elfogadták a helyi buszközlekedést végző MÁV személyszállítási ZRT tavalyi beszámolóját, amely szerint 7%-kal nőtt az utasszám. A városban tovább fejlesztik az utastájékoztatási rendszert, és még idén megjelenhet a buszokon a bankkártyás fizetés. Három elektromos midibusz érkezésével az Öreghegyen és Maroshegyen is bővülhet a járathálózat. A közgyűlés döntött több út- és csomópont fejlesztés előkészítéséről, valamint új gyalogátkelők tervezéséről is. Elindul a Fehérvár Média Centrum átalakításának előkészítése, hogy a városi tájékoztatás jobban alkalmazkodjon a megváltozott médiafogyasztási szokásokhoz. Megkezdődött a MOL-bubi 3.0 ügyféltesztje Budapesten, amely várhatóan július közepéig tart. Az első 5000 regisztrált felhasználó ingyen próbálhatja ki a megújult közbringa rendszert, amelyben már elektromos rásegítésű kerékpárok is elérhetők. Az éles indulás után a hagyományos biciklik havi bérlete 2500, az elektromosoké 3500 forintba kerül, a Budapest Go bérlettel rendelkezők pedig kedvezményes áron vehetik igénybe a szolgáltatást. A rendszerben összesen 3000 kerékpár lesz, köztük 800 elektromos. Új korszerű CT-berendezést vásárol a második kerületi önkormányzat. A képviselőtestület döntése alapján a készülék beszerzését a kerület finanszírozza, míg a működtetés feltételeit a budapesti Szent Ferenc Kórház biztosítja. Az új CT a modern, alacsony sugárterhelésű szűrővizsgálatokat segíti, és gyorsabb, pontosabb diagnózist tesz lehetővé. A berendezés a Pulzus Központ mellett a Kapás utcai szakrendelő távleletezését is támogatja majd. Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk. Néhol zápor kialakulhat és a szél is megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A hétvégén strandidő lesz sok napsütéssel, gomoly és fátyol felhőkkel, 28-30 fok lehet a maximum.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjánál. A 14-es kilométernél zárva a gyorsítósáv, így a 6-os főút felől érkezők számítsanak rá, hogy nehezebb besorolniuk. Az M1-esen Budapest felé Tata és Budaörs között lassult le a haladás. Budapest felé, a főváros felé érdemes az átterelt belső sávot választani inkább. Van még egyáltalán átterelés? Vagy most már ugyanazon az oldalon haladnak? Nem tudom.

0: tegyenek belátásuk szerint, csak legyenek óvatosak közben, és persze türelmesek. Közben itt Budapesten, a Fehér úton, a Gyakorló utca közelében baleset lassítja a haladást. Gyálon lezárták a Bajcsy-Zsilinszky utat, utcát a Brassói utcánál vízcsőtörés miatt. A 89-es eljelzésű autóbusz terelve közlekedik, nem érintve a Bajcsy-Zsilinszky utca és az Erdősor utca megállókat. Közben pedig továbbra is lassan lehet haladni a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtti szakaszon, mert gázvezeték javítás miatt az egyik sávot zárva tartják.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: És folytatjuk a nosztalgiázást, ha már Cilla így belejött. Nem sokára a régi idők nyaralásairól beszélünk, meg arról, hogy mi az, ami most egészen más már.
2: Amikor még a Lada tetejére felraktuk ezt a kis tartót, az nagyon vicces volt.
0: Írják meg, mi az, amiben most, ma már egészen másképp nyaralnak, mint 20-30-40 éve.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz, 2 perc múlva. Ma már annyit nosztalgiáztunk reggel itt a vezetékes telefon mentén, meg a bútorok kapcsán, majd el ne felejtsük bekérni a fényképeket, ugye Krisztától, hogy milyen bútorokat szeretne nekünk ajándékozni, vagy stb. Akkor most már legyen teljes a kör. Ha már itt szóba került szörmentén, hogy majd még ugye lesz azért nyaralás, meg vakáció. Csabi, gondolom megint egy hónapra eltűnsz majd itt.
2: Augusztusban úgy szokta.
3: Igen. Hát igen, ez közétek az egy ilyen, ezért lettem vállalkozó. Mert, ez egy, igen? Mert igen, volt egy állásom, alkalmazott voltam egy reklámügynökségen, és akkor úgy Ibinek.
2: Volt ilyen?
3: Hát 20 évesen.
2: Ja, jó.
3: Ibinek így bekopogtam, ő volt az irodavezető ennél a reklámügynökségnek, és mondtam, hogy Ibi, puszi, szép nyarat mindenkinek, és szeptemberben jövök. És Ibi rám nézett, hogy szeptem? Hát mondom, elmegye, de hát nem mehetsz el csak 10 napra. Hát mondom, nem mehetsz, Franciaországban mindenki egy hónap, augusztusban ne a fűsenő, de hogy hát mutsz, akkor vissza se gyere, és akkor néztem, mondom, akkor vissza se jövök.
1: És ezért lettél vállalkozó, érdekes.
3: De rájöttem, hogy igen, hogy ezt...
2: Tényleg, ez... tehát nem mentél vissza, tehát ott vége lett annak, hogy te,
3: És beszállítottam magam egy pillanat alatt, úgyhogy...
2: Jó, csináltad.
3: Úgyhogy az egy normális dolog, hogy augusztusban mindenki szabadságon van. Egyszer ebből egyébként egy óriási botrány volt, mert ugyanilyen nagy hőhullám volt Párizsban, és képzeld el, hogy mindenki szabin volt, és az öregek otthonában nem tudták ellátni az időseket, hogy igyanak, és nagyon sok haláleset volt.
1: De érdekes, hogy ezért lettél vállalkozó, hogy többet nyaralj. Én, akiket ismerek vállalkozók, szegények néha egy hétre nem tudnak elvenni.
2: Ja, igen.
3: Nem azért lettem vállalkozó, hogy többet nyaraljak. Azért lettem vállalkozó, mert rájöttem, hogy nem... Hogy
2: nem akarsz, hogy valaki megmondja, hogy mikor mehet szabadságra.
3: Igen. Tehát, igen. Hogy, és azt mondtam, hogy csak a sárga csekkeimet ki tudom fizetni, de azt tudom mondani, hogy mama, megyek hozzá hétvégén Párizsba, és nem az van, hogy 8 helyen engedélyt kell kérni, akkor nekem ez nem...
1: Ha visszagondoltok a 20-as éveitekre, akkor mi a...
2: Vagy... A 20-as?
1: Hát amikor 20 éves voltál.
2: Igen.
1: Vagy úgy onnan is nézhetjük, hogyha mondjuk gondolatban visszarepülünk, akár a gyerekkorunkban, 90-es évek, stb. Mi az, amiben a legmarkánsabban más egy mai nyaralás, vagy annak a megtervezése, mint akkoriban volt?
2: Fú, nagyon sok mindenben más.
1: Hát persze.
2: Hát rengeteg mindenben. Hát például most felmész a különböző oldalakra, és csodálatosan ki tudod választani, mondjuk, hogy milyen szállást szeretnél. Régen ilyen nem volt, régen bementél az utazási irodába, és akkor kaptál mondjuk 4 ajánlatot, és akkor abból eldönthetted.
1: Hát vagy én úgy indultam el Franciaországba kempingezni, hogy nem tudtam, hogy
2: vagy
1: hol
2: azt
1: majd aznap éjszaka. Nem volt így előre kitalálva. Nem mentünk, eleve nem tudtam, meddig fogunk eljutni a kocsival. Ott voltunk Marseille-nél, még csak délelőtt van, gyerünk tovább Saint-Tropez felé, és ahol majd lesz szimpatikus kemping. Nem. És megnéztük néhány.
3: Marseille, Saint-Tropez.
2: Hát ők ott jártak, kempingeztek, persze.
1: A Loire-völgy után volt.
2: Nem repültünk akkor még gyerekkoromban kocsitálon.
1: Sátorral, hogy spóroljunk. Ja.
3: Hogy szerintem volt egy egészen más minőségi adaléka annak idején a nyaralásoknak. Tehát például repülni, én arra határozottan emlékszem, hogy ugye nagyon drága volt, tehát hogy nem volt mindenkinek elérhető, és nagyon elegánsan repültünk.
1: Olyan
3: tehát,
1: különlegesnek érezted, igen. Nem? Amikor repültél, tehát akkor azt érezted, hogy most ez most valami.
3: Ott, hogy föl kellett öltözni, szerintem ez volt egy ilyen rendhagyó dolog, ugye a nyaralásnál. A másik, ami meghatározó volt, hogy szerintem mi magyarok, de lehet, hogy tévedek, sokkal szegényebbek voltunk, és nagyon drága volt Nyugat-Európát, tehát elmenni mondjuk Svájcba, Svédországba, Franciaországba, ez egy ilyen, tehát hogy tényleg az volt, hogy hűtőládák, előre csomagolva minden, tudod, tehát hogy nem az volt, hogy itt az autogrillbe megállsz, és akkor
1: igen.
3: Ott kajálsz egy jót,
1: hanem... Hát amikor volt az a francia kempingezésünk, akkor emlékszem, hogy bevásároltunk, 2 hétig tartott, Párizsban, illetve nem, Strasbourgban kezdtünk, voltunk Párizsban néhány éjszakát, aztán a Loire-völgyben, aztán Lent Saint-Tropez-nek, és mindent vittünk, figyelj, a kartonszámra vittük a tejeket itthonról, a tartós
3: persze.
1: Tejet. Meg a konzerveket, meg az acskos lesz, meg a kólát, hogy kint gyakorlatilag a bagetten kívül szerintem nem vettünk semmit.
3: Igen, és vagy például ilyen fiatalként ugye ültünk érted ott a lépcső, megvettük a bagetté camembert, és akkor onnan mondja, igen, tehát hogy
2: igen.
3: Így ez volt szerintem ez volt ilyen jelentősen más. A repülőket láttam, hogy ez egy ilyen úri dolog volt. Nekem volt olyan, hogy az anyám kiküldött a nagyanyámhoz Párizsba, és busztal kellett menni a Marx térről, ez a, most ez, vagy Engels tér, tudod, ez
1: most Erzsébet tér.
2: Erzsébet tér. Ah, Engels tér volt régen,
3: Engels, igen. És akkor az anyám azt mondta, jaj, nézd meg ezzel a busz, és milyen kis családias ez a kicsi, figyelj, mint a várbusz olyan volt, az a döcögtünk ki. A másikon konyha volt, WC volt, én egy ilyen kis busszal ott, azt hittem, utána kusettel, a vonattal jöttem vissza, ez karácsony volt, és akkor az Németországon keresztül a nagyanyám mondta, veszek egy kusettet neked, ez amit lehajtható ágy van.
2: Az már menő volt.
1: Figyeljetek, amikor leérettségiztem, akkor még én holt komolyan gondoltam, hogy én soha életemben nem fogok repülőgépen ülni,
2: meg utazni. Elképzelhetetlen volt akkor,
1: tehát,
2: még igen.
1: Érettség, és első, aztán alig egy évvel később, tehát még egyetemen az első év volt, amikor valahogy úgy alakult, hogy na, akkor először repültem Angliába, mentem, és hogy hát emlékszem, az maga volt a csoda.
2: Mi anyukámtól azt kaptuk, amikor leérettségiztünk, hogy Rijekába vett nekünk a vonatjegyet, kifizetett egy szállást Horvátországba, akkor voltam először, akkor láttam először a tengert, tehát nem ilyen pici gyerekként, mint most a gyerekeket 4-5 évesen már viszik, és ott várt minket egy idős házaspár, náluk vett ki nekünk egy csodálatosan szép apartmant, emlékszem arra, hogy gyönyörű fenyők voltak, ott utána megláttuk a tengert, és ez nekem az akkora élmény volt, az, hogy elmehettem Rijekába, az baromi jó vonat volt, tudod, nem az, mint itthon, amilyen vonatokkal találkozunk, hanem tényleg egy ilyen nemzetközi járat, és én nekem az hatalmas élmény volt az
3: ebben
2: első
3: írútam. El, hogy azt mondják, hogy van egy ilyen pszichológiai felmérés, hogy az ember valójában nem képes csak egy ilyen 3-4 élményt befogadni. Aha. Tehát, hogy amikor például mondjuk elmész nyaralni, és minden
2: teletömöd,
3: nap valami igen. programban, akkor azért van az, hogy a nyaralás után nézeget, hogy jaj, tényleg itt voltunk igen. a királyok völgyében, mert nem tudsz annyi élményt, és most már ugye ebben a világban rengeteg élmény ér minket.
2: Igen.
3: De most a másik,
1: és nem is tudjuk úgy megbecsülni, talán pont azért.
2: Sokszor. Egyébként sokan nem.
3: És a másik, amit akartam mondani, a nyaralás, hogy például teljesen más volt nekem a balatoni nyaralás. Nem voltam nagy Balaton fan, de tök más volt, mert egyrészt ingyen volt a Balaton, engem nagyon felháborít, hogy pénzt kérnek azért, hogy...
2: Hogy beléphess a strandokra,
1: hát igen. Van még egyáltalán van szabad még strand?
2: Hát Zamárdiban az óriási nagy terület. Igen. Hát azt tudom, hogy az biztos, hogy
3: engem
2: ingyenes.
3: Ez nagyon felháborít, mert érted, a spanyoloknál, a francia, a tenger mindenki ér.
2: Igen, kérjen a napozó ágyért, az az ember, aki van. Azt üzemelteti, abszolút egyet értek.
3: Béreljen egy rész, de legyen szabad strandja mindenkinek.
2: Hát Cipruson most voltál a Nisi Beach-en is, gyönyörű fehér homok, és lemehetsz oda, de fizetsz az ágyért, oké. Okay, de
3: az, hogy lezárják, persze. És akkor nagyjából semmilyen szolgáltatást nem kapsz, nem tudom, hogy van-e WC, mert
2: az van, igen.
3: Figyelj, semmilyen szolgáltatást nincsen, az 1500 font, tehát az, hogy 10 000 forint, hogy lemenjen egy 4 tagú család, vagy nem tudom, lehet, hogy 3 000, nem tudom, mennyibe kerül, de hát ez engem, és annak idején azért az ingyen volt, és nagyon megmaradt olyan élményeim, hogy a kukákba álltak a kukoricacsövek, meg a dinnyehéjak, és a darazsakot szálltak rá, és akkor a kitaposott gyepen ott egy töröl között ledobtunk elegánsan, és óriásokat tanyáztam ezeken a stégeken, amiben lehetett menni a déli parton, és nagyon csúsztak. Most utána tapicskoltam az iszabba, ahol néha egy kagyló elvágta a lábamat, és anyámnak ordítottam, hogy kezd kumfelt.
2: És darázsba nem léptél bele?
3: De volt olyan is. Az is millió.
2: Én imádom a Balaton, mert a nagypapámnak ott volt nyaralója Vonyarcvashegyen, úgyhogy nekem az ilyen örök szerelem. De értelek, mert akkor ez tényleg ingyenes volt.
1: Nekem még ami hiányzik néha, és múltkor nosztalgiából megcsináltam, hogy elegem lett a GPS-ből, és elővettem a nagy Európa atlaszt, ott volt állam a kesztyűt
2: tartva. Mennyi ideig tart az átböngészni, te jó ég?
1: Semmi pillanatok alatt meg, ja, persze jó, kikeresett, okay. Hogy ez az ország. Ott van, odalapozol, és így tudod, így, amikor az ujjaddal végig követed, hogy majd innen oda kell menni, akkor jó, akkor Passau felé, akkor nem tudom micsoda. És hogy egészen más, az is egy sokkal értékelhetőbb élmény, tehát hogy, vagy értékesebb élményé válik, mert azt érzed, hogy megdolgoztál. Hey. Most például a GPS-be mondja, balra, jobbra, ott
3: van. Na jó, hát én veled nem megyek sehová.
1: Nem is hívtalak, ne aggódj.
3: Képzel nekem ott izé, 2026-ban azt mondja, szerezzünk élményt, tévedjünk el, hajtsunk
2: le. Nem
1: vagyok lúzer, nem tévedtem
3: nézd
1: el.
3: Nézd a piros, de oda leszúrtam.
2: De várjál, vannak olyanok, akik GPS-szel is eltévednek, és
1: elállásul.
2: Tavakban
1: kötnek
2: ki.
3: Tudjátok, mi a legdurvább ebbe? Nekem egyetlen egy dolog hiányzik a GPS-ben, mondjuk én a Waze-zel szoktam menni, hogy nem látom az
2: az egész képet.
3: Az egész
2: igen,
3: képet.
2: Igen,
3: tehát,
2: az engem
3: nem
2: is
3: láttam
2: zavar.
3: Azt, igen. Hogy mondjuk merre megyek, uh-huh. Tehát nem tudom olyan nagy...
1: Kapsz tőlem egy Európa Atlaszt.
3: Azzal fogok rohangálni.
1: A honnod alá csapod is.
3: Az A10-est, az A10-est, menj már az A10-est.
1: Múltkor cimborám, ugye most már fiatalok, ráadásul csak GPS-re tudnak telkodni. Tehát nem tudnak elindulni GPS nélkül. Mindenki bekapcsolja az autóban eleve.
3: A fiatalok nem tudnak
1: semmit. Elindult a Deák térről, én ugye a 16. kerületben lakom Árpádföldön, és akkor már nem talált fél órája meg kellett volna érkezni, főhívtam, hogy figyelj, merre jársz? Azt mondja, itt vagyok a Szentendrei úton. Hogy kerülsz a budai oldalra? Mondta, hogy kikapcsolta a GPS-t, és hogy hát úgy emlékszik, hogy onnan szokott jönni, hogy Budáról, a Szentendrei útról. Hát, hogy majd a Megyeri híd meg.
3: Képzeljétek el, én elmentem nyaralni voltunk még a Manyival, a Lakatos Márkkal, elmentünk Salvador de Bahiába, és bementünk bulizni, mert kint laktunk egy barátnőnknek a házába, Interlagosba. Uh-huh. És bementünk Salvadorba bulizni. És én vezettem, de még nem volt GPS, és egy útvonalat tudtam, az a reptérről, hogy kell oda menni. Úgyhogy minden hajnalba buli után mondtam, Manyi, megyünk a reptérre,
2: és
3: akkor onnan hazatalálom. Csak így tudtam. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. De volt olyan, hogy Maceóból fölvezetem Recifébe, és azért nem egyszer a GPS lehozott, és így bementünk a favellába. Azért ez nem egy életbiztosítás, tudod, hogy bemenni a favellába, és így néztem, mondom, ó, jajaj, bongia, mondom, húzzom.
1: Zárj be mindent.
3: És akkor felfekvő rendőrön át.
1: Na, és nem sokára hová utazunk?
3: Arra gondoltam, hogy elutazunk, én nagyon sokat voltam fiatal, még roppanos vizsli koromban Atlantában.
2: Csak nem valami szerelem miatt. No, gondoltam.
3: Meg
2: okay.
3: Olimpia.
2: Ja!
1: Te indultál az olimpia?
2: Persze.
3: Persze.
1: Hogy ne. Okay. Nem sokára Cilla túrsz itt a Sláger reggelben.
0: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: a minden turistát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak.
2: Szeretettel üdvözöllek, betisztelek, bebecsüllek sporteljesítményedért és munkásságodért. Nagyon kellemes időre számíthatunk a hétvégén. Reggel a mai napon 18-20 fok volt, de délutánra 29 fok is lehet. Egy hidegfront éri el Magyarországot, Budapestet, ennek köszönhetően nem mindenhol lesz napsütés, lehet, hogy lesznek gomoly felhők, úgynevezett gomoly felhők, a hidegfrontnak köszönhetően görcsök, alhasi fájdalmak, fejfájás, szóval sok gond lesz, azt kell, hogy mondjam, Zoliért nagyon aggódunk már itt a stúdióban, úgyhogy kellemes nyárias idő lesz, de nem lesz ez az őrült kánikula.
3: Őrült forgalom sincs a jelek szerint. Az M1-esen persze még mindig lassabb a haladás a főváros felé, Tata és Budaörs között az ott kiépített terelésben. Ez most már inkább csak a külső sávot érinti, nyilván a fokozott teherforgalom miatt. A Gyöngyösön a Tour de Mátra kezdődik ma a kerékpár verseny, méghozzá most 9 órakor elvileg el is startolt Gyöngyös belvárosából. A nyugati elkerülő úton keresztül a 3-as főút felé vezet az útvonal, arra tart a mezőny. Percenkénti indítással indultak útnak, vagy indulnak útnak, aztán Nagyréde térségében visszafordulnak, és ugyanezen az útvonalon tekernek a kiinduló pontig. Ugyanakkor a 3-as számú főút Miskolc felé vezető oldalának forgalmát ez nem korlátozza. A főváros felé kell fennakadásra számítani. Gyálon megnyitották a Bajcsy-Zsilinszky utcát a Brassói utcánál, így a 89-es E autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Budapesten pedig egyrészt a Fehér úton a Gyakor utca közelében baleset nehezíti a közlekedést, másrészt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt gázvezeték javítás miatt még mindig zárva az egyik sáv, így itt kicsit lassabb a haladás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Szilatúrsz. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Szilatúrsz.
0: Szilatúrsz. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Vagyis most.
1: A kellemesen no, mondom, hogy drága arany hallgató, én olasz, Szilatúrsz. Jó, unottan az egészet. Figyeljetek, arra gondoltam, hogy elmehetnénk Amerikába.
3: Jó.
1: Mert a Zoli volt Amerikába. És én 1996-ban, azt hiszem 20, hány éves voltam? 22, nem, előtte 94-ben voltam, 20 évesen, 19 évesen ott voltam, és akkor olyan 96-97-ig állandóan lötyögtem Amerikába.
2: 94,
1: és
2: azon, akkor mentem gimnáziumba.
1: Sajnálom. És képzeljétek el, hogy... én akkor Atlantába mentem először, és most gondoltam, hogy elviszem a Cillatúrszal a hallgatóinkat Atlantába. Megismerkedtem Párizsban az Alliance Française-be amerikaiakkal, és akik ott tanultak franciául, és akkor ott nagyon összebarátkoztunk. Jeff Casey-nek hívták, meg Donna Slabekhorn, a két nagyon jó kis barátom volt, és akkor ők meghívtak, és akkor kint voltam az atlantai olimpián, ami óriási élmény volt.
3: Láttad a magyarokat élőben?
1: Láttam, meg kint voltunk én, mert hát figyelj, tele vagyok képpel, ahogy viszik a tüzet, és akkor ott be fogják lobbantani. Figyelj, elképesztő élmény volt, főleg, hogy akkor jártam életemben először Amerikába, ami... Tehát, hogy ma már szerintem nincs akkora különbség, de tudod, de akkor azért, tehát Párizsban nálunk ugye Trabantok pöfögtek, meg a Warburgok, Párizsban meg a kis Renault, nem összeng, most kijött az új Renault, és Isten ilyen néz ki.
2: Elektromos?
1: Ez biztos van belőle elektromos. Várjál, most eltűntem. Vagy
3: lehet, nem, hogy igen, ja. Igazgattad a fejhallgatod.
1: Na, szóval, hogy, és egy óriási élmény volt, mert megérkeztem Atlantában, most az atlantai reptér a világ egyik legnagyobb reptere, tehát, hogy egy ilyen óriási nagy, tehát azt hiszem, ez a legnagyobb, meg a Dallas-i reptér, tehát már akkor ilyen sáfölökkel tudtál közlekedni a reptéren belül, és kilépsz, és akkor ilyen nem feltétlenül drága, de ilyen óriási autók voltak, tudod, szóval, hogy ugye az egész léptéke olyan más volt. Én hiszem, hogy a repülőn akartam venni egy üveg parfümöt, és akkor jött be a Calvin Klein One című parfümje.
3: Azt de szerettem,
1: és akkor így azt mondta a stewardess, vegyen egy 300 millilitereset, az jobban megér. Nem mondom, az egy mosóporos flakon, hát ez, ki tud ennyit elfújkálni? Tehát, hogy minden egészen más volt. Most Atlanta ugye az egy déli állam, tehát ugye Georgia államnak a fővárosa. Nagyon párás az idő, főleg nyaranként, de ezek az igazi, nem tudom, megvan-e nektek, tudod, amikor lógnak le ilyen élősködők a fáról,
3: igen,
1: tudod, ilyen,
3: igen, az gyönyörű,
1: na az jellemző, és egy nagy rabszolgatartó állam volt.
2: Még akkor is a 90-es.
3: Reméljük, akkor nem.
1: Nem, de történelmiben volt nagyon rabszolgatartó.
2: Jó.
1: És, de ez megmaradt egyébként, tehát, hogy egészen másképp, hogy viselkednek a feketék.
3: De még mindig, vagy csak akkor a 90-es években? Remélem,
1: hát
3: most már ez azért megváltozott.
1: Hát ez a 90-es évekről beszélek.
3: Igen, tehát, akkor,
1: hogy nyilván, tehát ugye tudod, ez a yes sir, minden yes sir, tehát ugye volt egy ilyen távolság, és eléggé szegregált, tehát én mentem az összes buli helyre, tehát arról az élményeimről tudok beszámolni.
3: Akarsz?
1: Úgyhogy a Backstreet, csak részben. A Backstreetnek, ugye a Backstreet Boysnak ez volt az aranykora, és mi a Backstreet nevű helyre jártunk bulejkázni. Nagyon előkelő helyen laktunk, később mert volt egy barátom, Buckhead-en. Buckhead az olyan volt, mint nem tudom, mint a Rózsadom, tudod, vagy most Beverly Hills, tudod, csak nagy villák, halál luxi az egész, de mi laktunk előtte Decatur, úgy hívták, hogy Decatur azon a részen is, úgyhogy az Einsteinbe jártunk kajálni, sok történelmi látványosság van, de azt kell tudni, hogy a polgárháború alatt majdnem eltűnt Atlanta, tehát, hogy ott ezt nagyon legyalulták azt a részt, úgyhogy rengeteg élmény van ott, nincs tenger, tehát, hogy az nincs, de van egy ilyen nagyon nagy tó, ott kicsit kiemel, nem tudom a nevét, oda is kijártunk, tehát, hogy, és egy ilyen igazi jó közösség van, rengeteg múzeum van, rabszolgamúzeum van, mindenféle, van egy állatkert, tehát, hogy izgalmas rész Atlant, és az egyik legnagyobb város, és nem túl messze át lehet menni New Orleansba.
3: Ó, de nagyon szeretnék.
2: Ami viszont... jobban volt, mert Atlanta egy ilyen modern nagyon, városnak képzelem, igen, így a New képek Orleans alapján. Meg hogy mondod, hogy a polgárháború van, majdnem lehet,
1: gyakorlatilag gondolom, hogy modern. Atlanta nagyon modern, de én nagyon-nagyon szeretem, és például ugye ezt a déli angolt beszélik, tehát nem azt a New Yorkit, hanem azon belül is egy ilyen I'm not gonna tell you anything like that. Így beszél, hogy how y'all doing?
2: Oké, de mondjuk lemész máskán, vagy ott is mindenki kocsival megy még a budira is?
1: Ő általában kocsival mennek.
3: Hát Amerikában igen, ezekben a
1: nagyjás mozgások. És a nehéz körülmények között élők használják a tömegközlekedést. De például New Orleans az egy nagyon érdekes város. Nouvelle Orléans, és Orléánról kapja a nevét, mert Orléani Fülöp herceg az, aki alapítja ezt a várost 1793-ban. Úgyhogy ott egy nagy francia közösség is van, és például tele van ilyen szellemházakkal, tehát ugye nagyon sokan ilyen szellemtúrákra járnak. Volt egy valamilyen Laurier-nek hívták valami mansion, egy rabszolgatartó nő, aki halál kínoszta a rabszolgáit. Ez egy nagy tűzvész tör ki, 1836 valahogy így volt, és akkor a padláson kiderül, hogy mit összekínoszta itt a rabszolgáit. De egyébként van az American Horror Story, igen, tudod, igen, ez igen, a sorozat igen. A Disney-n, és ott van az első rész, az pont ez dolgozza föl. Ezt, hogy mit művelnek. Onnan indul például Louis Armstrongnak a karrierje, tehát ez a jazznek a fővárosa. Nagyon sok kulturális program van. Amikor a Katrina hurikán volt, akkor szinte teljesen elsöpri ezt a város, New Orleans.
2: Hát elásztotta legdurvább.
3: Pont akkor voltam Houstonba, és onnan telepítették Houstonba az embereket, képzeld el. És akkor rengetegen voltak ott, igen, mert New York New Orleans.
1: Úgyhogy New Orleans egy olyan, ha valaki így Amerikába megy, és úgy megtervezni az útját, én azt merem mondani, hogy érkezzen meg New Yorkba, töltsön el pár napot New Yorkban, ha van kedve is még így az északi jánkikkel tölteni az időt, akkor nézze meg Bostont, mert Boston is egy nagyon érdekes város, és tulajdonképpen onnan alapul Amerika, így tehát van. A bostoni tea délután, tehát onnan, ott van egy tér Bostonban, ahol tulajdonképpen az angolok ugye ott lemészárolják, és onnan fog kitörni ez a függetlenségi háborúja, és akkor onnan érdemes elmenni New Orleansba, Atlantába, és hogyha van kedve és ideje, én azt javaslom, hogy ne Los Angelesbe menjünk, mert az nem annyira izgalmas, hanem San Franciscóba, ha valaki átmenne a nyugati partra, mert az is egy csodálatos város.
2: És New Orleansnál tényleg nagyon sok olyan ház van, mint nálunk ugye a gangos házak, csak kívül vannak ugye ezek a körfolyósok, és ilyen kovácsolt vas oszloppal.
3: Igen,
2: mert mindenhol azt látom, mindig akkor felvételeket látom, és tele van rakva virággal.
3: Meg filmforgatásokon is az igen. Szokott. Igen,
1: hát mert rengeteg filmet forgattuk, de például van egy olyan temetője, ahol a kripták így a föld fölött vannak, és azt a halott városnak, City of the Dead, tehát hogy úgy hívják. Tehát, hogy nagyon, New Orleans szerintem csodálatos város, úgyhogy oda érdemes elmenni.
3: És hallgattál, jazz beültél valahova, jazz hallgatni?
1: Képzeld el, hogy nem voltam New Orleansban. Csak utána néztem ennek, soha nem voltam. De hogy én nagyon, most a barátaim hívták, hogy a foci VB-re menjek ki Atlantában, mondták, hogy hát figyelj, you've been here in 1996, so in 2026 you're gonna be here. És akkor mondtam, hogy jó, végül is elkérdezik, tehát hogy 30 év után.
3: De azóta nem is találkoztál velük, akit
1: most mesélt? Jeff-fel találkoztam tavaly Párizsban, és a Donna barátommal, de nekem ott volt pár kapcsolat, szerelem, minden volt. Ez a Backstreet Boys-ben láttad volna, hogy te kerek.
3: Akkor ezért szereti ennyire Atlantát, most
1: én
3: már értem.
1: Atlantát imádom.
3: Most már értem.
2: Hát most viszont single soon.
3: Single soon.
2: Single soon.
3: De nem tudhatod.
2: De Selena Gomez ide vágó dala. Következik minden esetre, és ezzel köszönjük meg már a figyelmüket. És búcsúzik a slágereggel. Jövő héten jössz?
1: Jövök, itt vagyok veletek.
3: Júliusban itt lesz, majd augusztusban megy Szabira, tudod, mondta.
2: Jó, mi meg hétfőn találkozunk. Várja majd önöket ismét. Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
2: Legyen szép és pihentető hétvégéjük. Most nincs ez a dögbeleg. Viszont.
1: And kisses.
2: Hello.
0: Minden, amit szeretünk.

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
0: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester Cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
7: Még nem emlékszem.
6: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
0: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Laci, mi történt?
7: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
8: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit.

0: Megugrott a vízfogyasztás Budapesten, nem fognak örülni a fővárosi elektromos autó tulajdonosok. Szócsatába bonyolódott a miniszterelnök és a volt köztársasági elnök. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csak nem ötször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócs-Megyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozták. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvét teli pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok. Miközben július 1-e óta kizárólag mobiltelefonon, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni a fővárosban, a háttérben egy ennél is nagyobb változás közeleg, írja az Index. 2027. január 1-től teljesen megszűnik ugyanis az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. Ráadásul a nagyobb, 2000 kg-nál nehezebb, tisztán elektromos autók tulajdonosai akár rögtön a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek. A változás azért érinthet sokakat érzékenyen, mert az ingyenes parkolás volt a tisztán elektromos autók egyik fő vonzereje. Bocsánatkérést vagy bizonyítékokat követel Áder János a miniszterelnöktől. A volt államfő csütörtökön közleményben adott határidőt Magyar Péternek, miután a kormányfő a kekvák megszüntetése kapcsán közpénz kilapátolással hozta összefüggésbe a nevét. A felszólításra Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel már reagált is. A kormányfő Facebook oldalán a következőt írta: Áder János egy igazi közpénz horgász, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítvány vezet és milliárdokat szúr el rendezvényekre. Ennek vége, írta a miniszterelnök. A Műszaki Egyetem kutatói segítenek kideríteni, hogyan lehetne Budapestre vinni a paksi hőt. A főváros távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek több hónapig tartó tárgyalások után megbízási szerződést kötött a BME-vel. Egy döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére a paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe való eljuttatása lehetőségeiről. A beruházás révén számottevően enyhülhetne a Duna vizének hőterhelése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás jelentős csökkenés emellett mérséklődne az ország gázimport függősége is. Előzetes becslések szerint a vezeték akár 300 millió köbméternyi importált földgáz kiváltását is lehetővé tenné. Az atomerőművi technológia szükségszerű velejárója, hogy a hőtermelő egységekben, tehát a reaktorokban előállított energia egy része nem villamos energia formájában hasznosul, hanem veszteségként a zárt rendszerből el kell vezetni. A paksi atomerőmű esetében ez jelenleg hulladékhőként a Duna vizébe kerül. Meghosszabbították az óbudai korrupciós ügy 3 gyanúsítottjának letartóztatását. A Budai Központi Kerületi Bíróság október 4-éig meghosszabbította Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatását. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfelé erős lesz, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Ahogy azt már korábban többször elmondták, Zoliék is, ma elkezdődött Gyöngyösön a Tour de Mátra kerékpár verseny, amely Gyöngyös belvárosából indul, és a nyugati elkerülő úton keresztül a hármas főút főváros felé vezető oldalán halad majd. Nagyréde térségében visszafordulva ugyanezen az útvonalon tekernek majd a biciklisek a kiinduló pontig. Fontos információ, hogy a hármas főút Miskolc felé vezető forgalmát nem érinti a korlátozás, viszont a főváros felé vezető oldalt, illetve a Gyöngyös nyugati elkerülő utat lezárják kora délutánig, a kerülő útvonalat táblák jelzik. Budapesten helyszínelnek a 10. kerületben a Fehér úton a Gyakorló utca közelében. Itt egy kicsit nehézkesebb most a haladás, a Vasgyár utcában pedig a Richter-Gedeon utcánál ma napközben félpályás útzárra kell számítani elektromos közműjavítás miatt. De dolgoznak a Szacsvai közben is, a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad aszfaltozás miatt, míg a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem a

0: Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üdvözlet, indul már is a Sláger napközben, én Kiskata vagyok, és csatlakozom Önökhöz, és hozom azokat a dalokat, amikkel felpörög majd a munkaidő elsőként egy igazi nyári énjenséggel. Rajtolunk Duke Dumont-tól szól az Ocean Drive. Jó rádiózást kívánok! Sláger!

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ed Sheerantől szólt a Bad Habits itt a Sláger FM-en. Remélem már önök is készülnek a hétvégére, ugye pénteken a munkaidő is talán egy kicsit könnyedebben telik, különösen így a nyári szünetben, de hogy a hétvége is jól teljen, hát már is mondom, hogy mit ajánlok. Pilis Csabán ezen a hétvégén rendezik meg a Csaba napokat. A kétnapos program ma kezdődik az Uradalmi Házban, ahol délután 5 órakor nyílik majd meg a Pilis Csabai Festőklub kiállítása. Este pedig együtt hallgathatjuk a Romantikus Este 4 hangszerrel című koncertet. Hegedű, brácsa, cselló és zongora hangja andalít majd el bennünket. Aztán szombaton a Csaba kert veszi át a főszerepet. A nap egyik leglátványosabb pillanata délután 4 órakor Csaba királyfi ünnepélyes bevonulása lesz, amely a hagyományőrző lovasvilág hangulatát idézi majd meg. De lesz koncert külön a gyerekeknek, no meg a felnőtteknek is, illetve utcabál este, és rengeteg kiegészítő program, úgyhogy érdemes Pilis Csabán tölteni ezt a hétvégét. Itt a Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerek társaságában töltjük a napunkat. Nemrég itt a Sláger FM-en a Sláger reggelben debütált a Halott pénz gyerekek című vadonatúj dala. Ez érkezik hamarosan, de előtte oda pörkölünk a nyárnak Billy Ocean dalával, jön a Get Out of Dreams, Get Into My Car.

0: Kerefem a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Hozié énekelt nekünk, aki hát tulajdonképpen valóra váltotta az édesapja álmát, aki blues dobos volt, viszont nem életvitelszerűen tudott zenélni, nappal egy bankban dolgozott, esténként pedig odaült hobbiból a dob mögé. Hát fia, olyan sikereket ért el már eddig is a dalaival, hogy egyéb civil foglalkozása nincs is. A srác egyébként 15 évesen kezdett el dalokat írni, és autodidakta módon tanult meg gitározni. No de itt a Sláger FM-en most megnézzük, hogy hogyan alakul a hétvége időjárása is. Szétnézünk az utakon is, utána pedig Whitney Houston és a Clean Bandit közösével megyünk majd tovább. Ragyogó napsütés fogad bennünket odakint, idebent azonban érdemes leengedni a redőnyöket, nehogy túlságosan felmelegedjen a lakás vagy az iroda. Egyébként most 28 fok van kint, délutánra pedig 29-30 fokot ígérnek mindössze a meteorológusok, tehát a mai felmelegedés visszafogott lesz. Ráadásul egy újabb hidegfront érkezik, amely a déli órákban ér majd el bennünket. Egyrészt ez fogja vissza a hőmérséklet lovait, másrészt megélénkül majd miatt a légmozgás, úgyhogy a kora délutáni órákban akár viharos szelet is tapasztalhatunk. Na most lehet igaz. Jól sárkányt röptetni. Hétvégén is szeles lesz az idő, de szombaton is vasárnap is sokat süt majd a nap, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 29-30 fok körül alakul majd. Szétnézünk az utakon. Budapesten a Tököli úton, a Mexikói út közelében a Kolumbusz utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad baleset miatt. A 7. kerületben pedig a Madách Imre tér környékén tart a felújítás, úgyhogy figyeljenek arra, hogy a Rumbach-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták, a Rumbach-Sebestyén utca is a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú zsákutca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé, a Dózsa-György úton pedig felújítják a távhővezetéket, úgyhogy a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. És Veszprémben is változik a közlekedési rend a színház felújításához kapcsolódó munkálatok miatt. A Színház kert körüli utcákban az óramutató járásával ellenkező irányú, minden utcában egyirányú körforgalmi rend lépett életbe, de mindezt táblák is jelzik, úgyhogy figyeljék ezeket a forgalmi változásokra, várhatóan jövő év végéig kell számítani. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Shakira énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, akinek köszönhetően az idei futballvilágbajnokság is fantasztikus, energikus zenei kíséretet kapott, de most nem a Dai-Dai, hanem a La Tortura szólt tőle. Az óránkat pedig már is zárjuk Charlie és Király Linda dalával, jön a játszoma, ugye lélegzem még a friss információk előtt, önök pedig legyenek résen, mert tart a koncertélmények nyara, és annyit segítek, hogy egy Seal-dalt keresünk, viszont egy olyan Seal-dalt, amit nem biztos, hogy a brit énekeshez kötünk első pillanatban, hanem egy DJ-hez, akivel nagyon sokat dolgoztak együtt. Amikor először megjelent a dal, akkor Seal neve nem is szerepelt ott előadóként. Tudom, hogy ködös a történet, de bízom benne, hogy fel fogják ismerni a keresett dalt. Segítek majd, hogy mikor kell telefonálni. A tét természetesen ez alkalommal is egy páros koncertbelépő Seal július 30-ai koncertjére. No de, ahogy ígértem, jönnek már is a friss információk, de előtte Charlie és Király Linda énekel.
1: Néztem az üvegen át.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei, és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Rábai Roxy cukrász, a Mester cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és Irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az appban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Már dolgoznak egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, térképen mutatta meg a vízművek, hol fogyott a legtöbb víz. Mindenkit vár a Kultúrfröccs Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdaság.

0: június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműve mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfröccs Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter Trió, valamint Behumi Dóri is. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfelé erős lesz, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, a késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. A Szentendrei úton kifelé a Monostori út előtt volt korábban egy baleset, itt most arra megszűnt a forgalmi akadály, úgyhogy zavartalanul lehet haladni. Viszont nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert itt gázvezetéket javítanak is, ezért lezártak egy sávot. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban pedig tart a vasúti híd felújítása. Ma este 8 órától egészen hétfő hajnali 4-ig lezárják a kereszteződést, a lezárt szakaszra pedig csak a BKK járatai hajthatnak be. A 10. kerületben, a Szacsvai közben, a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad ma. Aszfaltozás miatt félpályás útzárra kell készülni, szintén a 10. kerületben, a Doba utcában, a Gép utcánál, mert elektromos közművet építenek. A 11. kerületben pedig egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket, és útszűkület lassítja a haladást a 13. kerületben, a Forgács utcában, a Teve utca előtt, mert javítják a csatornát. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a Sláger napközben, én Kiskata vagyok, jó rádiózást és koncertélményeket kívánok Önöknek, hiszen tart a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, de most jön a Coldplay Higher Power című slágere, előtte viszont My Smith-szel rajtol az óránk. Sláger.

fantasztikus dal egy csodálatos énekesnőtől. Napjaink dívája, Olivia Dean énekelt nekünk. Ez volt a So Easy to Fall in Love itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger napközben, és készülünk nagyon, ugye? A koncertélmények nyarán bármikor jöhet egy koncertbelépőt érő dal. 0630303095, majd ezt a számot kell hívni, amikor hallják a felhívást, és természetesen a keresett széldalt. De most irány a Duna, mert hogy ezen a hétvégén nagy lesz a jövésmenés a Dunán, hiszen egyrészt vasárnap rendezik majd meg a Szentendrei Dunaágon az ország egyik legkülönlegesebb úszóversenyét, a Magyar Nyíltvízi Úszóbajnokságot, amely évek óta lehetőséget kínál az amatőr és profi úszóknak arra, hogy az egyik legizgalmasabb nyíltvízi terepen, a Dunában próbálhassák ki magukat, és úszva ismerjék meg az országot. De Budapestet megismerhetjük akár egy szapon állva, ülve, evezve is. Szombaton jön a 11. Budapest Szap Fesztivál. Ennek keretében több száz résztvevő evez majd végig Budapest szívén, a római parttól a Kopaszigátig. Ritkán nyílik lehetőség ilyen városnézésre. Egyébként a szaposok vízitúrája a partról nézve is szép látvány lesz, úgyhogy akár résztvevőként, akár szemlélőként érdemes kiruccanni a Dunapartra ezen a hétvégén. Budapesten szombaton, a Szentendrei Dunaágnál pedig vasárnap. No, de itt a Sláger FM-en a pénteket igyekszem feldobni önöknek, és ha már sportoltunk a vízben, akkor most a szárazföldön is sportolunk egy kicsit. Király Viktortól jön a Run, előtte azonban Belinda Carlisle-tól szól a Circle in the Sand.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Robbie Williams dala forgott, ez volt a Tripping, és gyorsan elmondom, hogy mik a játékszabályok a koncertélmények nyarán, bár szerintem ezzel sokan tisztában vannak, sőt, talán mindenki tisztában van, de azért ismétlés a tudás anyja, ugye a telefonszámunkat kell hívni akkor, amikor szól a keresett dal. 0630 30 30 95 8. Harmadikként kell vonalba kerülni, és aztán válaszolni kell két egyszerű kérdésre. Ez minden, amit teljesíteni kell, én nagyon szurkolok, tartsák nyitva a fülüket majd ebédidőben is. Most azonban Lady Gagával megyünk tovább, a Dead Dance érkezik. De előtte megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok erre a hétvégére. Ma is nagyon kellemes meleg lesz, és hétvégére is ilyen napsütéses időt várhatunk. Elér bennünket egy újabb hidegfront, ezért nem lesz ezen a hétvégén kánikula, úgyhogy 29-30 fok körül alakulnak a csúcsok ma is, holnap is, holnap után is, és élénk lesz a légmozgás, de ez nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy valami jó kis szabadtéri programot keressünk, hiszen nem jön eső, kimondottan kellemes lesz az idő, viszont azok, akik érzékenyek a hidegfrontra, vigyázzanak magukra nagyon. Hozom a segítséget az úton lévőknek, egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a 12. kerületben, az 5-ös úton, a Hollós útnál, az átjáróban, úgyhogy itt fokozott óvatossággal közlekedjenek, ráadásul emiatt a 60-as villamos a fogaskerekű helyett, a Széchenyi-hegy gyermekvasút és a Schwab-hegy között pótlóbusz tud csak közlekedni. Az M0-ás autót déli szektorán pedig az M5-ös autópálya felé az Annahegyi pihenő közelében aszfaltoznak, a 8-as kilométernél lezárták a belső sávot, itt jelentős torlódás alakult ki, már mintegy 3 kilométernyi a kocsisor. Az M7-esen pedig Balaton felé Kápolnásnyék térségében több személyautó ütközött, a 39-es kilométernél csak a külső sávon tud haladni a forgalom, és közel 5 kilométer a torlódás. És ha már városon kívül járunk, hát azt is hasznos tudni, hogy a 12-es főúton Verőce és Kismaros között, az 5-ös és 6-os kilométer közt lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A 4-esen pedig Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek. A munkálatokat útszűkület vagy esetenként félpályás útzár mellett végzik. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Miley Cyrus és Dua Lipa dala forgott, ez volt a Prisoner. Miley Cyrusnak pedig képzeljék, valóra vált egy régi dédelgetett nagy álma, végre róla is készült egy Barbie baba. Úgyhogy ha esetleg valakinek van sztárgyűjteménye Barbie-ból, mostantól egy Miley Cyrus babával is kiegészítheti. Most azonban itt a Sláger FM-en megyünk tovább Michael Jackson dalával. Volt egy barátnőm, akinek volt Michael Jackson babája. Mennyire irigyeltem érte? Vajon megvan még neki? No de a dal után jönnek a friss információk is, hiszen 3:42 múlt 4 perccel, úgyhogy lassan jó étvágyat kívánok önöknek az ebédhez.

0: helyen a legnagyobb kedvencei. Legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.

0: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
3: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
4: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HUB projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Ez a Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Több százezer család kap iskolakezdési támogatást, földrengés rázta meg a görög szigetvilágot, elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Mintegy 400 ezer gyermek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fogunk bevezetni, ígérte a miniszterelnök. Júniusban 4 alkalommal tartott nagyszabású közös ellenőrzést a Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a főváros forgalmasi járatain és csomópontjain. Az akciók során több mint 26 ezer utast vizsgáltak meg, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és 4 eltűnés miatt keresett fiatalt is előállítottak. Az ellenőrzött utasok kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, közölte pénteken a BKK. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi

0: Kratosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is érezni lehetett. Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. Szilágyi Tibor családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangján köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfelé erős lesz, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. Történt egy baleset az M3-os autópálya bevezető szakaszán az Ógyalla utcai felüljárónál, de baleset miatt a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt is csak a buszsáv járható. Városon kívül pedig az M7-es autópályán korábban több személyautó ütközött össze a Balaton felé Kápolnásnyék térségében, a 39-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de a lassan oszló torlódás továbbra is 8-9 kilométeres. Az M0-as déli szektorán pedig az M5-ös autópálya felé az Annahegyi pihenő közelében aszfaltoznak, a 8-as kilométernél a belső sávot zárták le, itt is mintegy 3 kilométeres a torlódás. Vissza a fővárosba, a 10. kerületben a Vasgyár utcában, a Richter Gedeon utcánál ma napközben félpályás útlezárás fogadja az autósokat elektromos közműjavítás miatt. A Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, mert folyik a távhővezeték felújítása. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez a Sláger napközbeni jó étvágyat kívánok az ebédhez, és ne felejtjék, hogy tart a koncertélmények nyara. Annyit segítek, hogy egy Seal dalt keresünk, úgyhogy hegyezzék a fülüket. Most viszont jön a Jonas Brothers dala, a Sucker rajtol az óránk.

Az Alphaville dala szólt, ez volt a Begin Japan itt a Sláger FM-en, amit néhány éve csak Biki Csunájként emlegettünk. Kellemes pénteket és jó rádiózást kívánok önöknek, hogyha majd túl lesznek az ebéden, akkor javaslom desszertként egyenek valami meggyes desszertet. Hogyha pedig nincs ötletük meggyes desszertre, hát akkor látogassanak el ezen a hétvégén Pándra, hiszen ezen a Pest vármegyei településen szombaton tartják majd a 15. Megyfesztivált és falunapot, amely a település egyik legfontosabb nyári rendezvénye. A fesztivál jó alkalmat kínál a látogatóknak arra, hogy a messze földön híres, sötét, mélyvörös színű zamatos meggyet megkóstolhassák többféle formában. Akár friss gyümölcsként, akár süteményben, akár lekvárként is megízlelhetjük, de a gasztronómiai kínálat mellett egésznapos családi és kulturális programokkal is készülnek a szervezők. Lesz délelőtt főzőverseny, gyanítom, hogy a meggy lesz majd ennek is a fő alapanyaga, délután pedig jönnek a színpadi programok, többek közt Péter Sravekkel, Bébi Gabival énekelhetünk együtt, de helyi és környékbeli tánccsoportok és énekes produkciók is színesítik majd a programot, sötétedés után pedig led és tűz show várja a közönséget. Kerekedjünk hátfelé és menjünk Pándra meggyet eszegetni, itt a Sláger FM-en pedig az Édenben látogatunk már is Rúzsa Magdival.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Now this is not the time or the place for broken hearted.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-e. Sláger FM. Minden, ami

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Gracie Abrams, That's a True című dala forgott, és eljött a pillanat. Ki az, aki Seal koncertjén ott szeretne lenni? Július 30-án lesz a buli, most kell emelni a telefont, és most kell tárcsázni. 06303030958, hiszen érkezik Adamski és Seal közöse, a Killer, ami Seal első igazán nagy sikere volt.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon, és

0: Adamski és Seal közös dala szólt, ez volt a Killer itt a Sláger FM-en. A dalt 1990-ben rögzítették Seal vokájával, és az első megjelenésekor nem is lehetett tudni, hogy ki adja a hangot a dalhoz. Egyébként Adamski azért választotta a Killer címet ennek a dalnak, mert úgy érezte, hogy úgy hangzik, mint egy filmbeli gyilkosság aláfestő zenéje. No, de hogy ki az, aki ott lesz Seal koncertjén, az hamarosan kiderül. Most azonban megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és utána meghallgatjuk Seal dalát is. Megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Jelenleg 29 fok van, ez még emelkedhet egy, esetleg két fokot, viszont a délutáni órákban nagyon élénk lesz a szél, ugyanis érkezik az újabb hidegfront, ami miatt akár viharos erejű szelet is tapasztalhatunk majd a délutáni órákban. Holnap reggel mindössze 17 fok lesz odakint, úgyhogy kimondottan frissítő éjszaka áll előttünk. Napközben azonban ismét 30-31 fokot várhatunk, és szombaton is sok lesz a napsütés, de továbbra is szeles lesz az idő, csapadék pedig elvileg nem érkezik majd. Szétnézünk az utakon. Veszprémben, ugye a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójának újabb üteme kezdődött, amely nem csak magát a színház épületet, hanem annak környezetét is érinti. A munkák miatt forgalomkorlátozásokra, járdalezárásokra és közműépítési munkákra is számítani kell. Fontos változás, hogy a színházkert körüli utcákban az óramutató járásával ellenkező irányú, minden utcában egyirányú körforgalmi rend lépett életbe, úgyhogy csak óvatosan lesz időnk hozzászokni a változásokhoz, hiszen 2027 év végére tervezik a befejezést. A fővárosban a 19. kerületben, a Vagbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, itt vízvezetéket javítanak, és szintén a vízvezetéket javítják a 16. kerületben, a Szlovák úton, a Bártfai utca közelében, úgyhogy itt is lezárták a fél útpályát. Javítják a csatornát a 13. kerületben, a Forgács utcában, a Teve utca előtt, itt útszűkület van, a 12. kerületben pedig az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Erre is figyeljenek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Fantasztikus dal szólt Kelly Rowlandtól és David Guettától, ez volt a When Love Takes Over, ez pedig a Sláger FM, és egy másik fantasztikus dalt kerestünk ebben az órában, Seal egyik slágerét, az Adamskivel közösen készített Killert, a harmadik telefonáló pedig már is itt van velem a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a játékra szeretnék rajánkozni.
0: Szia, Kriszti! Hát ezt a fantasztikus, szenzációs időzítést el sem hiszem.
1: Csak nem harmadik lettem.
0: Csak de, képzeld el, te vagy a harmadik telefonáló. Honnan hívsz bennünket?
1: A helyről, úgyhogy.
0: Akkor csak titokban. De itt vagy Budapesten?
1: Nem, Budaörsön.
0: Budaörsön. Van már terved a hétvégére?
1: Nem nagyon.
0: Lustálkodás? Vagy takarítás?
1: Hát inkább ilyen családlátogatás, meg egy kis pihenés is, igen.
0: Ó, hát ez nagyon-nagyon jó. Remélem, hogy július 30-ára sincsen még konkrét terved, bár az nem hétvége lesz, hanem azt hiszem egy csütörtöki nap, mert szeretnénk elvinni téged Seal koncertjére.
1: Jaj, de szuper lenne.
0: Mondok két kérdést, bízom benne, hogy tudod rá a választ. Ugye volt Sealnek a Kiss from a Rose című dala. Tudod, hogy melyik filmnek lett ez betét dala?
1: Batman-es... Mindörökké
0: Ez az! Igen! Kriszti, az első akadály legyőzve, szuper! Mennyire vagy képben a Sláger FM műsorait illetően?
1: Folyamatosan azt hallgatom, úgyhogy remélem, hogy képben vagyok velük.
0: Ugye van nekünk már most már két éve egy versenyünk, az év műsora díjért. Ezt a díjat ugyanaz a műsor nyerte 2024-ben és 25-ben is, és várhatóan idén is ez lesz majd a közönség kedvenc. Melyik ez a műsorunk? Melyik az év műsora?
1: Szerintem a reggeli műsor, a Sláger reggel.
0: Természetesen, Pordán Petrával és Somogyi Zolival.
1: Minden reggel őket hallgatom, és te kísérnek a munkahelyemre.
0: Szuper! No hát akkor július 30-ára tedd magad szabaddá, mert gratulálok, van egy páros belépő jegyed Seal július 30-ai koncertjére az MVM Domba.
1: Nagyon szépen, köszönöm szépen.
0: Kriszti, érezd magad nagyon jól, kit viszel magaddal?
1: Hú, fogalmam sincs, még nem tudom, de valószínűleg valamelyik barátnőmet.
0: Nagyon jó bulizást kívánok nektek, és köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Köszönöm én is, szép napot, szia!
0: Neked is, szia-szia! Hogyha önök is szeretnének egy jót bulizni, akár Seal, akár Ricky Martin, akár Lenny Kravitz, akár Pitbull koncertjén, akkor továbbra is füleljenek, mert a koncertélmények nyara folytatódik. Most pedig Alex Warren dobja fel a kedvünket. Jön az Ordinary. Ez a...
2: Sláger FM. Sláger FM. Legnagyobb slágerek változatosan, változatosan, változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei, és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Rábai Roxy cukrász, a Mester cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
4: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
7: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Gyásznapot tartanak Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvő betegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitás bővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan

0: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, Moszkva masszív csapásra készül. A Budapest Honvéd tovább építi a következő idény keretét és újabb fontos hosszabbítást jelentett be. A klub közlése szerint Branko Paujevic további egy évre elkötelezte magát, így Hangya Szilveszter, Szamosi Ádám, Pekár István, Dúzs Gellért, Medgyes Zoltán és Tomás Tuivel után ő is maradt Kispesten. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfelé erős lesz, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
1: Robi, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M7-esen megindultak a Balaton irányába a nyaralni készülők, úgyhogy Érd és Tárnok között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel. Az M0-áson pedig az M5-ös autópálya felé az Annahegyi pihenő közelében aszfaltoznak. A 8-as kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás már egy picit több, mint 3 kilométer. A fővárosban történt egy baleset a József körúton, a Petőfi híd felé a Baross utcánál. Itt csak a belső sáv járható, úgyhogy torlódásra számítsanak. A Baross utcában befelé csak a szembejövő oldal belső sávjában lehet közlekedni. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után le van zárva a belső sáv a villamospálya karbantartása miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították azt befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, hogy segítsék a közösségi közlekedést. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpáros sok hajthatnak keresztül. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 5 perccel járunk egy óra után, és hogyha túl vannak az ebédszüneten, akkor igyanak egy jó kávét, hogy meglegyen a kellő lendület a délutánhoz is. Én Kiskata vagyok is, már is az Erasure Always című dalát indítom, előtte azonban Avicii-től szól a Lovers.

Chaperone kíván nekünk sok szerencsét, ez volt a Good Luck Baby itt a Sláger FM-en. Én pedig hadd kívánjak önöknek jó étvágyat, ha még esznek. Ha már befejezték az ebédet, ne maradjon el a desszert, és jó lesne egy kávé is. Mivel péntek van, ezért mindenképpen tegyenek bele tejszínhabot. A hétvégénk tejszínhabja pedig egy szentendrei program lehet. Ezen a hétvégén rendezik meg, helyesebben szólva ma és holnap, a Rengeteg Dalköltő Fesztivált. Ez egy kétnapos művészeti fesztivál a dalköltészet szellemében. Félúton a vers és a zene között. A színpadon és a színpad előtt kortárs dalköltők szórakoztatnak bennünket, de lesz open stage, úgyhogy bárki próbára teheti magát, és természetesen tábortüzes muzsikálás is vár itt bennünket. Ma este többek között meghallgathatjuk Másik Jánost, vagy éppen Kollár Klemenc Lászlót, de holnap Pajor Tamás, a Lázár Tesók és Balla Gerge is érkezik, úgyhogy ott a helyünk. És hogy ott legyen a helyünk a legnagyobb sztárok budapesti koncertjein, ezért érdemes nyitott fülekkel hallgatni a Sláger FM-et, mert bármikor jöhet, például egy Ricky Martin dal. 06 30 30 30 95 8, majd ezt a számot kell hívni akkor, amikor legközelebb meghallják Ricky Martint énekelni. Most viszont egy olyan csapat érkezik, akik tavaly koncerteztek Budapesten. Jön a Roxette és a Listen to Your Heart.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt Szamr vadonatúj dala, a Homewrecker itt a Sláger FM-en, aminek már egy kicsit fesztiválosabb a hangzása, ugye? A tavaly megjelent albumára a legtöbb kritikus azt mondta, hogy olyan hálószoba pop hangzása van, hát ez a dal már abszolút nagy színpadokra termett. No, de nézzük, hogy mi vár ránk a folytatásban. Egyrészt megnézzük, hogy időjárás tekintetében hogy alakul a sorsunk, másrészt az utakon is szétnézünk, utána pedig egy kis countryval dobjuk fel a kora délutánt, úgyhogy elő a western kalapokkal jön Shabuzé és az a Bar Song. Shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. A western kalapokat egyébként akár szalma kalapok helyett is lehet használni, bár most egy kicsit befelhősödött fölöttünk az ég, azért kapunk még napsütést a délutáni órákban, akkor jó, hogyha van, ami védi a szemünket, de azért remélem, hogy napszemüveg is van önöknél. Most 30 fok van, még 32 fokig emelkedhet a hőmérséklet, viszont egyre erőteljesebben fúj odakint a szél, úgyhogy akár szalma kalap, akár western kalap azt szorítsák a fejükbe, csapadékra pedig nem kell számítanunk, és hétvégén is szeles napsütéses lesz az időjárásunk, 29-30 fok körüli maximum hőmérsékletekkel. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Ugye az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az Annahegyi pihenőhely közelében aszfaltoznak, és nemrég hívott bennünket Laci, és elmondta, hogy nem a belső, hanem a legkülső sáv van lezárva, és egészen könnyedén el lehet hajtani az útlezárás mellett. Ő azt tapasztalta, hogy jelenleg nincs torlódás. Az M7-esen azonban egyre többen tartanak a Balaton felé, Érd és Tárnok között szakaszosan torlódik a kocsisor, úgyhogy számoljanak hosszabb menetidővel. A fővárosban baleset miatt nem járható a külső sáv a Baross utcában befelé a József körút után, a 10. kerületben pedig csatorna felújítás miatt zárták le az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, úgyhogy itt nagyon vigyázzanak. A Hungária körúton pedig lezárták az egyenesen haladó külső sávot az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezeték. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Britney Spears Toxic című dala forgott, és erről a dalról eszembe jutott a 2024-es nyári olimpiai játékok, amit ugye Párizsban rendeztek meg, és hát a nyílt vízi úszáson sok gondot jelentett a Szajna vízminőség. A víz megtisztításában nagyon sok energiát fektettek, úgyhogy ennek köszönhetően már tavaly tudtak Párizsban szabad strandokat nyitni 3 kijelölt fürdőhelyen is. Ezen a hétvégén pedig ismét megnyílnak majd a szajnai szabad strandok Párizsban, de ne irigykedjünk, mert itt Budapesten is csobbanhatunk, hát nem a Szajnában, hanem a Dunában. Június 19-e óta nyitva a római szabadstrand, és tegnap előtt az Árasztópart szabadstrandja is megnyitott a kapuit, úgyhogy csobbanjunk a Dunába, itt a Sláger FM-en pedig csobbanunk vissza a slágerek tengerébe. Még a hírek előtt meghallgatjuk a Well Hello dalát, jön a város szeme.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Lásd élesen a nyár élményeit, szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Székre állok.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Benneteket a szüleitek keltenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
15: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
14: Tényleg?
15: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyomba.
10: Székre állok.
12: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után...
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Megugrott a vízfogyasztás, Budapesten nem fognak örülni a fővárosi elektromos autó tulajdonosok. Szócsatába bonyolódott a miniszterelnök és a Volt köztársasági elnök. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csak nem ötször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócs-Megyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozták. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvét pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok. Miközben július 1-e óta kizárólag mobiltelefonon, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni a fővárosban, a háttérben egy ennél is nagyobb változás közeleg, írja az Index. 2027. január 1-től teljesen megszűnik ugyanis az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. Ráadásul a nagyobb, 2000 kg-nál nehezebb, tisztán elektromos autók tulajdonosai akár rögtön a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek. A változás azért érinthet sokakat érzékenyen, mert az ingyenes parkolás volt a tisztán elektromos autók egyik fő vonzereje. Bocsánatkérést vagy bizonyítékokat követel Áder János a miniszterelnöktől. A volt államfő csütörtökön közleményben adott határidőt Magyar Péternek, miután a kormányfő a kekvák megszüntetése kapcsán közpénz kilapátolással hozta összefüggésbe a nevét. A felszólításra Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel már reagált is. A kormányfő Facebook oldalán a következőt írta: Áder János egy igazi közpénzhorgász, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szúr el rendezvényekre. Ennek vége, írta a miniszterelnök. A Műszaki Egyetem kutatói segítenek kideríteni, hogyan lehetne Budapestre vinni a paksi hőt. A főváros távhűrendszerét üzemeltető budapesti közművek több hónapig tartó tárgyalások után megbízási szerződést kötött a BME-vel. Egy döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére a paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe való eljuttatása lehetőségeiről. A beruházás révén számottevően enyhülhetne a Duna vizének hőterhelése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás jelentős csökkenés emellett mérséklődne az ország gázimport függősége is. Előzetes becslések szerint a vezeték akár 300 millió köbméternyi importált földgáz kiváltását is lehetővé tenné. Az atomerőművi technológia szükségszerű velejárója, hogy a hőtermelő egységekben, tehát a reaktorokban előállított energia egy része nem villamos energia formájában hasznosul, hanem veszteségként a zárt rendszerből el kell vezetni.

0: északnyugati szél ismét többfelé erős lesz, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy az utakon mi vár ránk. Baleset miatt nem járható a külső sáv a Baross utcában befelé a József körút után, és egyre élénkebb a forgalom a fővárosban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól az Országházig, a Rákóczi úton befelé, a Károly körúton az Asztória felé, a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, valamint a Széll Kálmán tér környékén is tapasztalható torlódás. Városon kívül tart a Tour de Mátra, amely Gyöngyös belvárosából rajtolt, a 3-as főút főváros felé vezető oldalán halad a mezőny, Nagyréde térségében fordulnak vissza a kerékpárosok, és ugyanezen az útvonalon tekernek vissza a kiinduló pontig. A 3-as főút főváros felé vezető oldalát, illetve a Gyöngyös nyugati elkerülő utat lezárják a kora délutáni órákig. Ráckevén pedig ma kezdődik a Dunapart Fest, ennek keretében lezárják a Kossuth Lajos utcát, a Kinizsi utca és az Árpád tér között. Vésztőn pedig a Vésztő Fest programja miatt lezárják a Városháza előtti utcakaszt a Piac tér és a Rákóczi utca között. Erre is figyeljenek és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már is visszacsobbanunk a slágerek tengerében, nagyon jól fog esni. Remától és Zelena Gomez-től érkezik a Countdown, előtte azonban Teddy Swims indítja az óránkat, a The Door című dal szól tőle. Önök pedig figyeljenek továbbra is, hiszen tart a koncertélmények nyara. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Sabrina Carpenter énekelt nekünk, ez volt Tears című dala, az énekesnőt pedig New Yorkban látták felbukkanni, aminek azért van nagy jelentősége, mert hogy nem csak ő, de több híresség is feltűnt az elmúlt napokban New Yorkban, úgyhogy lehet mégis igaz a pletyka, és ezen a hétvégén lesz Taylor Swift esküvője, amire egyébként természetesen Sabrina Carpenter is hivatalos. No de evezzünk vissza hazai vizekre, irány Szigetmonostor, ahol ezen a héten tartják a De Nagy Világ Fesztivált, amely egy közösségi összefogásból született összművészeti rendezvény. Ahogy a neve is mutatja, a De Nagy Világ Fesztiválon a nagy világ zenéi és kultúrkincsei mutatkoznak be a Duna közepén lévő Szigetmonostor festői környezetében. Ma este a Szabadság utcai nagy színpadon fellép a Cimbali Band és az Intim Torna Illegális, a régi módi udvarban pedig többek között Nagy Ádám és a Zsiványok is muzsikálnak, míg a Gesztenye Gyerektér kézműves foglalkozással vár a Kicsik Renó meg egy nekik szóló gyerektáncházat is tartanak itt. Szombaton vasárnap pedig többek között fellép majd itt a Péter Fibori and Love Band, és Szabó Balázs is fantasztikus lesz, tehát ezért érdemes Szigetmonostorra ellátogatni ezen a hétvégén. Itt a Sláger FM-en pedig már is tiszteletét teszi nálunk Gloria Falls, akit Gloria Gaynor néven ismertünk meg. Az énekesnő egyébként idén szeptemberben tölti a 83-at. Jó egészséget kívánunk neki, Can't Take My Eyes Off You című dala forog már is itt a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Alan Walker dala forgott, ez volt a Faded, és már is szétnézünk az utakon, és megnézzük azt is, hogy a hétvégére milyen időjárást várhatunk, viszont utána érkezik egy olyan dal, ami első pillanatban levett a lábunkról bennünket 3 héttel ezelőtt, amikor a foci VB megnyitóján hallottuk, és azért megindító számomra ez a dal, a More Than a Game-ről van szó, mert hogy Andrea Bocelli, az olasz tenor, az egyik előadója, aki egy örökletes zöld hályoggal született, amely egyre erősebben ontotta a látását, 12 éves korában pedig egy focilabda talált a fején, ennek következtében vesztette el teljesen és véglegesen a látását. Nagyon gyakran találkozhatunk vele sporteseményeken, például a téli olimpia nyitó ünnepségén is énekelt, hogyha emlékeznek rá, és hát a futball VB nyitó ünnepségén David Guetta, Megan Thee Stallion és Enya is csatlakozott hozzá, hogy ezt a kontinenseken átívelő dalt együtt adják elő. Már is meghallgatjuk teljes hosszában, jön tehát a More Than a

0: De előtte nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Most 31 fokot mutat a hőmérőnk, és hát vannak ugyan fölöttünk felhők, de hát ezekből nem kell esőre számítani. Egész hétvégére nem ígérnek csapadékot a meteorológusok, csupán elszórtan egy-két csepp eső jöhet, ami megnehezíti az életünket ezen a hétvégén, az az erős szél lesz. Holnap reggel 17-18 fokra ébredünk, majd délutára pedig 31-32 fokot ígérnek, és alapvetően napsütéses, de szeles lesz a szombatunk, és a vasárnapunk is, bár akkor akár 31-32 fokot is mérhetünk. Jönnek már is az utak hírei. Városon kívül az erős forgalom miatt lassulnak, szakaszosan torlódnak az M1-es autópályán a járművek Budapest felé, Tata és Budaörs között a kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül araszol az átsorolás előtt. Az M7-es autópályán a Balaton felé elindult a nyaralni készülők újabb hulláma, Érd és Székesfehérvár között számíthatunk szakaszos torlódásra. Az 5-ös számú főúton pedig Kecskemét térségében három személyautó ütközött össze, a 82-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. A fővárosban baleset volt a Gyáli úton a határút közelében, egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a 8. kerületben a Fiumei úton, kifelé a Salgótarjáni utca után, és baleset miatt nem járható a külső sáv a Baross utcában befelé a József körút után. De útszűkületen kell áthajtani a 6-os főúton kifelé a Növény utca előtt egy műszaki hibás jármű miatt, és beindult a délutáni csúcs, úgyhogy a Tököli úton, a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a budai alsórakparton a Margit hídtól a Klarkádák térig már igen erős a forgalom. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Justin Bieber dalaszolt, ez volt a Ghost itt a Sláger FM-en, a dal videóklipjében pedig Diane Keaton is szerepelt, aki, mint korábban kiderült, nagy rajongója volt Justin Biebernek. No, de itt a Sláger FM-en egész nyáron olyanokat keresünk, akik rajonganak a koncertekért. Ki szeretne Ricky Martin, Seal, vagy éppen Lenny Kravitz, vagy Pete Bull koncertre menni? Hát az figyeljen, füleljen egész nyáron, mert a koncertélmények nyarán ezeknek az előadóknak a koncertjeire lehet majd belépőjegyeket bezsebelni, legyenek mindig résen. Persze tudom, nagyon fárasztó folyamatosan figyelni, nyugodtan lazítsanak, úgyis mindig szólunk, hogy éppen mikor kell telefonálni. Most a hírekkel megyünk tovább, azonnal érkezik Molnár Robi, előtte azonban a New Level Empire és a Republic közösét hallgatjuk meg, forog a valódi.

0: things that I...
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
4: A Praktikerben.
3: Júliustól.
4: Júliustól.
3: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a Nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
2: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Milyen bizony állat szereti a banán?
7: A majom. Monkey.
6: De az biztos, hogy szereti?
7: Igen.
6: De mi, láttatok már majmot banán tenni?
7: Én igen.
6: Hogy? Jó, rajzfilmen?
7: Ugye, csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart tenni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
8: Igen, oszlán.
6: A nőt?
7: Nem, a banánt.
6: Ja, a banánt.
4: Székre állok.
9: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
10: A reklám után.
9: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Már dolgoznak egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, térképen mutatta meg a vízművek, hol fogyott a legtöbb víz. Mindenkit vár a Kultúrfröccs Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmonostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműve mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfröccs Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál.

0: Robi, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatnak az útrakelők. Történt egy baleset a Gyáli úton, a határút közelében, úgyhogy itt nehézkes a haladás, de nehéz az előrejutás a Hungária körúton is, az Árpád hét felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. A Dózsa-György úton pedig a távhővezetéket újítják fel, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, és a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Ezért torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Városon kívül pedig a 4-es számú főúton Cegléd belterületén egy személygépkocsi és egy tehergépkocsi ütközött össze, a 69-es kilométernél félpályás útzárat vezettek be. És készüljünk arra is, hogy Ráckevén ma kezdődik a Dunapart Fest. A programok miatt lezárják a Kossuth-Lajos utcát, a Kinizsi utca és az Árpád tér között, szombaton és vasárnap pedig délután 5 és hajnali 4 óra között lesz érvényben a korlátozás. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytatódik a sláger napközben is, tart a koncertélmények nyara is, olyan koncertekre szeretnénk elvinni hallgatóinkat, amikre nem nagyon lehet már jegyet beszerezni, úgyhogy tartsanak velünk és időben telefonáljanak. Most azonban Neil Horan dalával indul az óránk, jön a Heaven, én pedig Kiskata vagyok.

A Dire Straits, a Walk of Life című slágere adott ritmust a hétvégénknek, és szükségünk is lesz a ritmusra, mert olyan sportprogram vár bennünket Esztergomba, amiért rajongani fogunk. Ugye ilyenkor a nyári hőségben, kánikulában nem igazán kívánjuk a szabadtéri sportolást, viszont napnyugta után minden megváltozik. Akkor már nagyon jól esik a szabadban mozogni, úgyhogy július 4-én egy különleges hangulatú nappali és éjszakai sportkihívásokkal teli hétvégére várják az érdeklődőket. A Telihold sportnap keretében lesz futás, evezés, úszás és kerékpározás is, sőt, nem is kell választanunk, akár mind a négyet kipróbálhatjuk egymás után. A Telihold futam egy éjszakai futóverseny lesz több távon, a város egyik legszebb környezetében, a Várhegy körül a Dunaparti kerékpárúton. Ez nagyon különleges élmény lesz, aztán ott lesz a Telihold evezés, amely egy hangulatos vizitúra a Prímás sziget körül, a Telihold úszás a strandfürdő rendezik, esti környezetben, kivilágított medencékben, a Telihold kerékpártúra pedig egy könnyed, családbarát bringázás lesz a Duna mentén, ami nem versenyjellegű, úgyhogy bárki csatlakozhat, még a legapróbbakat is várják. Szóval mindez egyszerre kihívás és élmény. Akár egy, akár kettő, akár három, akár négy sportágban tesszük próbára magunkat. Szóval holnap futócipő és úszódressz, úszónadrág és irány Esztergom. Itt a Sláger FM-en pedig, hogy továbbra is meglegyen a lendületünk, jön a Coldplay dala, a

0: Janet Jacksontól szólt a Together Again itt a Sláger FM-en, és hamarosan együtt lehetünk ismét Kisorsi, Kisóval és Kovács Áronnal, hiszen 4 órakor ma is elrajtol majd itt a Sláger FM-en a slágerlista. Szóval, ha szeretnék megtudni, hogy a kedvencük éppen hanyadik helyen áll a rádiós toplistákon, akkor mindenképpen tartsanak velünk 4 után is, és most is, mert bár is szétnézünk az utakon, egyébként várom a közlekedési infókat önöktől is, 0630303095-8 a számunk, de most megyünk tovább Mark Ember dalával, jön a Closer to Me. De előtte megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a hétvégére a meteorológusok. Most is nagyon kellemes az idő odakint, bár nagyon erősen fúj a szél, és a szél csak tovább fokozódik a következő órákban, köszönhetően egy hidegfrontnak, amely most ért el bennünket, akár viharos erejű is lehet a szél, szóval kapaszkodjanak, a vékonykáknál pedig legyen egy féltégla. Holnap-holnap után is szeles időben lesz részünk, viszont sokat süt majd a nap. Holnap a reggeli 17 fokot, délután 30-31 fok követi majd, vasárnap pedig 31-32 fok várható napközben. És hozom a friss híreket. Az utakból ugye nagyon sokan tartanak az M7-esen a Balaton felé, Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, viszont távolabb Fonyód térségében kigyulladt az útmenti növényzet, ugyan nincsen forgalomkorlátozás, de a sűrű füst miatt korlátozottak a látási viszonyok, úgyhogy ha arra felé tartanak, akkor erre lélekben legyenek fölkészülve. A 4-es számú főúton pedig történt egy baleset Cegléd belterületén, egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze, a 69-es kilométernél lezárták a fél útpályát. Budapest belterületén a Budakeszi úton, a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát, és történt egy baleset is nemrég a Gyáli úton, a Határút közelében. Itt is lassabban haladhatunk, a délutáni csúcsban pedig torlódik a forgalom a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt, és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Nicky Orr és Daisy dalának, a Sunroofnak is nagyon jó a lüktetése, úgyhogy akár erre a dalra is bemelegíthetünk a hétvégére. Ez a Sláger FM, és ha már hétvége és bemelegítés, hát egy újabb sportprogramot szeretnék önöknek ajánlani, ki lehet próbálni a sárkányhajózást. Nagymaros és Vác között csoroghatunk le vasárnap. Aki mindig is szerette volna kipróbálni, hogy milyen egy hajóba nevezni másokkal, miközben valaki diktálja az ütemet, annak ott a helye ezen a programon. Aki pedig azt szeretné tudni, hogy hogy áll most a slágerlista, az mindenképpen maradjon velünk, hiszen a hírek után érkezik majd Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, kezdődik a slágerlista, úgyhogy én további jó rádiózást kívánva el is búcsúzom önöktől. Érdemes egész hétvégén velünk tartani, különösen, hogyha szeretnének koncertekre menni, hiszen továbbra is folytatódik a koncertélmények nyara. A szabályokat tudják, ha meghallják a keresett dalt, ide csörögnek, és sikerül harmadikként vonalba kerülni, és még két kérdésre tudják a választ is, akkor önöki a páros belépőjegy, akár Ricky Martin, akár Seal, akár Pitbull, akár Lenny Kravitz koncertjére, csak legyenek éberek. Hétvégére tehát jó játékot és jó lazítást kívánok önöknek. Hétfőn találkozunk legközelebb, én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, Aucsilla dalával köszönök el, jön a Vigyél el, viszont hallásra!

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester Cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Laci, mi történt?
9: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
8: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
10: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Villamosvonal épül a Szentgellért tér és a Budafoki út között, folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Agár és ló verseny lesz a Kincsen Parkban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-Fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszervihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. A szigorú szabályzat miatt így 23 embert egyszerűen a görög repülőtéren kellett hagyni. Július első hétvégéje lesz az idei lóversenyszezon egyik legjobban várt kétnapos nyári eseménye. Az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye, azaz a Derby és a Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. A kora esti órákban kiderül, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb 480 méteren a Derby távon. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
1: Köszönjük szépen a híreket. Még a slágerlista előtt megnézzük, hogy mi a helyzet a vasúti közlekedésben. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Pejper Károly. Szervusz, mire számítsanak a vonattal indulók?
12: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak. Jó írás szolgálok a délután vonattal utazóknak, mert nem lassítják, nem korlátozzák a közlekedést nagyobb forgalmi fennakadások. Ma éjszakától július 10

0: autókról, buszokról a mávcsoport.hu per retro oldalunkon olvashatnak. Viszont hallásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar és slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Itt már begyorsultam. Van ez az időjárás, amitől így be kell így bútolnom. Ezt hallottátok. Különös tekintettel a Sláger FM-re, mert ez alapján pakoljuk össze, hogy miket hallgatatok szívesen az előző héthez képest. A 2026-os év 27. adása. Itt van Orsi, a múltból talokot hoz, és a mai műsornak is van sztárja. Majdnem Britney lett egyébként a hét sztárja, sőt majdnem a Black Eyed Peas frontasszonya.
3: Tudja mi?
2: De mégsem ő lett, hanem valaki, aki vegán életmódot követ. Hát ennyit árulok róla előjáróban. Most ilyen Ava Max, aki szerintem szereti a húst.
4: Tiltakozom!
2: Sweet But Psycho, a 40. Indul az Opel Valli slágerlista.

0: Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart-ja ismét a listán a 38. Kid Laroi és Justin Bieber Stay-je pedig 4 helyet rontva a 39. Na, Orsi első fellépése következik, köszöntsük nagy tapssal, szeretettel, egy-két észrevétellel, a külsejét illetően, mert bomba formában van. Véleményem szerint. És akkor halljuk, hogy mit hozott.
1: Visszapillantó.
2: 43 gyertyát fújt el a születésnapi tortáján Cheryl and Tweedy, akit a legtöbben csak Cheryl Cole-ként ismernek. 2002-ben robbant be a köztudatba a Girls Aloud tagjaként, és kétszer is elnyerte a világ legszebb nője címet. Magánélete viszont legalább olyan vadregényes, mint egy romantikus sorozat. Kétszer ment férhez, előbb Ashley Cole focistához, aztán egy francia gasztrozsenétől is elvált. 2017-ben gyermeket szült Liam Payne-nek, igen, a One Direction egykori tagjának, aki sajnos közel 2 éve tragikus körülmények között elhunyt. Nem irigyeljük a sorsát, az biztos, de az igen, hogy a zenei világban Cheryl még mindig ragyog. Jöjjön a 2012-es Call My Name, itt a Sláker FM-en.

0: a common name. You know my name. Chris Cornell-től jobban szeretem ezt, de ha már némről van szó. Na, jöjjön im info a hét sztárjától.
1: Oké.
0: Okay. Annak idején őt kértek fel, hogy legyen a Black Eyed Peas frontasztonya. Nem vállalta. Helyette bejött Fergie, és mekkora jót tett saját magával és a karrierjével. Aztán megküzdött a démonjaival, járt pszichiáterhez, életvezetési tanácsadóhoz és lelkészhez is.
2: Ugyan már.
0: Csodálatos. Elment a bódi tesókhoz is, de ők csak egyedénykészletet vetettek meg vele. Ha! A mai napig nem hanyagolja el a terápiát, tehát a démonok továbbra is megvannak, pszichiáter, életvezetési tanácsadó meg lelkész. Ezt egyben nem lehetne megtalálni? Dehogy nem. Az AI tudja egyben, pszichiáter, életvezetési tanácsadó, lelkész. Szerintem AI. Ki kéne próbáld?
3: Békélj meg a múltaddal, élj tudatosan a jelenben, és szolgálj egy nálad nagyobb cél.
0: 48 éves lett, ezért ünnepeljük őt. Na, ha nincs tippetek, akkor nem sokára elárulom, sőt, szerintem már rég elfelejtettétek, már egy ideje szerintem nem tudunk róla semmit.
4: Én is rájöttem.
0: Nem úgy Dua Lipáról, aki a Don't Start Now-val a 37.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
7: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
9: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
10: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Cardi B Girls Like You-ja feltámadt a 35-en, és Lotto befittelt Lukalá a lotterivel megint. Hát a Lukalá időnként be kell fittelni. Én úgy gondolom, és Lotto is, úgyhogy a 36-ra visszatért. Csodálatos. Na, Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Július 6-án ünnepli születésnapját Végvári Ádám, a Neoton Família örök ifjú hangja. 75 éves lesz, de a hangja még mindig simogatja a lelkeket. A Neoton slágerek listája hosszabb, mint egy balatoni nyaralás emlékei. Én most egy igazi időutazós klasszikust választottam. 1980-ból jön a Don Quixote. Csak óvatosan, mert a refrén könnyen dallamtapadást okoz.

0: Neoton és a Don Quixote, Isten, 12 voltam, és állandóan ezt hallgattam. Hú, de szerettem azt az albumot.
1: Mi?
0: Ilyen lila színe van.
1: Mi van?
0: Azt hiszem ezen van. Lila színű albumon van a Don Quixote. Nem tudom, de ez egy nagyon jó album volt. Rommá hallgattam. Aztán jött a Hobo, és hát elmosta a Neotont. Jó, csak egy kicsit mosta el, mert azért én bírom a Neoton dalokat nagyon. Csak hát akkor egy picit átálltam. Köszönöm, hogy meghallgattatok, mivel tartozom.
1: Nem számít.
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádió közösítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. A hét tárja Nicole Scherzinger. Gondoltátok volna? Ki a franc az a Nicole Scherzinger, mi? Na, mindjárt mondom. A teljes neve Nicole Elicolane Valiente Prescovia Scherzinger.
1: Ez most komoly?
0: Hű. Hát, feleltetni nem hívhatták ki gyakran. Hawaii énekesnőről, dalszerzőről van szó, táncos is, zenei producer, meg televíziós személyiség. Oké?
1: Okay?
0: Tehát azért, aki nem tudja, ki ez a Nicole Scherzinger, azért kapjom a fejéhez. Hol élt eddig? Miket nézett?
2: Miért érdekli?
0: Bármit nézett, televíziós személyiség, tehát látni kellett. Na, akartam mondani, hogy mi a Nat Geon, nem találtátok meg, dehogy nem, hát lehet, hogy ott is volt. Édesapja félig német, onnan a Scherzinger vezetéknév, ezt nem gondoltuk volna. Azt hittem, hogy ezt Hawaii-ról hozta. 2003 és 2010 között a Pussycat Dolls vezető énekesnője volt. Vezette a turnébuszt, a könyvelést, meg ha nem figyelt oda, a színpadon áramot. Ha! Szólóba tevékenykedik egyébként 2010 óta, innen folytatjuk, de most jön a hastáncos Imán Beck és Pyre a 34.

0: Ross és a Salt feltámadt a 32-en, ez a második Ava Max dal a listánkon, kíváncsi vagyok, meddig jut ma. Regard és a Ride It pedig visszatért a 33-ra. Orsi pedig az órában harmadszorra tér vissza, hogy valami olyan dalt hozzon, amit már valószínűleg elfelejtettünk, pedig nem szabadott volna. Tessék!
1: Visszapillantó!
2: 2014. június 30-án Ed Sheeran nem csak albumot adott ki, hanem történelmet is írt. Második lemeze már a megjelenés hetén 182 ezer példányban fogyott el, 14 ezerrel lenyomta a Coldplay aktuális albumát. Ekkor vált világossá, nem csak egy cuki, vöröshajú gitáros srác, hanem igazi pop fenomén. Hallgassunk is bele abba a bizonyos második albumba, ez a Sing itt a Sláger FM-en.

0: Sheeran és a Sing. Köszönjük! Na, gyerekek, a Katy Perry Justin Trudeau románc az folytatódik, én is így beszámolok róla időnként, mert az Orsi éppen pisztolyt tart a fejemhez, és fel is húzta. Szóval meghitten piknikeztek Santa Barbarában.
1: Ő érte.
0: Ez a Santa Barbara, ez ugye nem egy másik, tehát nem egy édeshármasról beszélünk itt most.
2: Tiltakozom!
0: Jó, csak mert olyan romantikus fotók készítek Katy Perryről, Justin Trudeauról és Santa Barbaráról. Hát azért, ki az a Barbara, ugye teszem fel a kérdést?
1: Azt mi sem tudjuk.
0: Hú, ez honnan ismerős? A képeken ugye ő van, Katy Perry, Kanada egykori miniszterelnöke, ő az a Justin Trudeau, és összebújva pihennek a fűbe. Miközben Perrynek a kislánya Daisy is velük tart, tehát tudtam, hogy édesármas, mert ott a kislány is. Na, tessék, ez egy igazi jó kis piknik.
3: Befejezte?
0: A cikk szerint nem ez a nagy hír, hogy ők egy kosárral kimennek, meg egy abrosszal, takaróval, vagy hogy hívják. Pokróz, köszönöm, ezt a szót kerestem, és kajálnak valamit a szabadban, tehát nem ez a hír, hanem hogy már a gyereket is bevonta a közös programokba. Innen gondolják a benfentesek, hogy a kapcsolatuk egyre komolyabb, egyre mélyebb, már a családokat is próbálják összehozni, összeszoktatni.
1: Aha.
0: A fotók alapján Kate és Jesse láthatóan nagyon boldogok együtt, a rajongók szerint ez a legerősebb jele annak, hogy hosszú távra terveznek, és egyébként ez tényleg így van, legalábbis aki meggondolt és normálisan csinálja az életét, a gyereket akkor hozza be a párkapcsolatba, vagy akkor hozza össze a párt, és ezt ti is így tegyétek meg, ha esetleg már van gyerek, de azért még élet is kéne, hogy legyen utána, és megtaláljátok, hogy tényleg csak akkor a tuti biztosak vagytok a dologban. Ismerek gyereket, aki hetente mást ismer meg, nem annyira jó. Az álmos könyvek szerint, és a pszichiáterek szerint, és a gyerekek szerint is. Na, közben akkor, ha már itt tartunk, hol a férjem? Where is my husband? Is Ray, a 31. Komolyan, mintha így terveztük volna.

0: Rage, Where is my husband? Na, vége az órának, hamarosan folytatjuk az Opelval is legelistet, de tudjátok, hírek, időjárás, közlekedés, és így tovább. De jövünk vissza!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Laci, mi történt?
4: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
3: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC-kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
10: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
11: Csobbanj bele a nyárba! Vízi mozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény, minden cseppjében.
12: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több százezer család kap iskolakezdési támogatást, földrengés rázta meg a görög szigetvilágot. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Mintegy 400 ezer gyermek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős család családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fogunk bevezetni, ígérte a miniszterelnök. Júniusban 4 alkalommal tartott nagyszabású közös ellenőrzést a Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a főváros forgalmasi járatain és csomópontjain. Az akciók során több mint 26 ezer utast vizsgáltak meg, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és 4 eltűnés miatt keresett fiatalt is előállítottak. Az ellenőrzött utasok kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, közölte pénteken a BKK. Az akciók az 1-es, az 1/A, a 4-es, 6-os, valamint a 23-as és 24-es villamosokat, továbbá a 16-os, 16A, 105-ös, 116-os, 178-as, 210-es és 216-os buszokat érintették. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi váratlanul összeesett 4 éves kisfia mellett. A helyszínen tartózkodó orvostanhallgató és egy orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. Közben a kisfiúról a járókelők gondoskodtak, később az édesanyja is megérkezett. A férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat kiemelte, a gyors és szakszerű segítségnyújtás döntő szerepet játszott a sikeres életmentésben. Közepes, 5,2 erősségű földrengés rázta meg a görög sziget világot Karpatosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is érezni lehetett. Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. Szilágyi Tibor családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangján köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat, majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futó zápor. 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: A Salgótarjáni utcát egyirányosították a Hungária körútig. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban. Hétfőn hajnali 4-ig lezárják a kereszteződést. A lezárt szakaszra csak a BKK járatok hajthatnak be. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltból dalokat cibál elő a homok alól, a hétszárja pedig Nicole Scherzinger, akinek fontos szerep. Mennyire szerettem a Scherzit, Istenem. Mindig azt szerettem, hogy apám középről szelt a kenyeret, tehát hogy alig vártam, hogy úgy jöjjön ki a lépés, hogy az enyém lesz a vége. Mindkét vége.
4: De királyság!
3: Mert ez milyen, hogy a kenyérnek egy közepe van, de két Scherzinger. Na ezért jó a kenyér. Na, hol tartottam? Ja, Nicole Scherzingerről beszéltünk. Rendszeresen jogázik, meditál, és elmondása szerint a keresztény hite segíti abban, hogy a földön maradjon. Ez nem úgy van, hogy az ég... Na mindegy. A hírnév ellenére ne szálljon el. Ja, hogy így érti. Értem. Folytatódik az Opel Valli slágerlista, angyali ez a nő. És Benson Boone, valamint a Beautiful Things most felrobbantja megint a hangfalakat a 30-on.

0: Imagine Dragons és a Bones a 28. Jennifer Lopez és David Guetta a Save Me Tonight-tal a 29. És akkor tényleg jöjjön Orsi, hozzon valami olyat, ami neki is jó. Nem csak nekem.
1: Visszapillantó.
2: 2005. június 30-án Nick Carter, a Backstreet Boys szőke hercege egy kicsit túltolta a szabadságot. Kaliforniában ittas vezetésen kapták. 3 év próbaidő, $1200 bírság, jogosítvány bevonva. Nem volt egy fényes nap a naptárban, és sajnos nem ez volt az utolsó botránya. De mi most megbocsájtunk neki, mert jön egy igazi szívhez szóló Backstreet Boys dal. Áron kedvence, nehogy ez bárki komolyan vegye, Shape of My Heart.

0: of the Heart, köszönjük szépen, a Shape of My Heart, bocsánat. Abszolút, hogy rólam van szó.
1: De ez most mellékes.
0: És ez itt még mindig az Opelval is lágerlista, hogy másról is szó legyen, és a hétszája Nicole Scherzinger. Hogy valaki olyanról is szó legyen, akit egyáltalán nem tudjuk, hogy kicsoda. De mondom, évekig Lewis Hamilton barátnője volt. Oh-ho! Igazi bombázó pedig sokáig elégedetlen volt a külsejével. Most nem a Hamiltonról beszélek már, hanem Nicole Scherzingerről. Volt anorexiás, bulimiás, nem katolikus volt?
2: Jól beszélsz.
0: Na mindegy, előfordult, hogy a koncert előtt ájultan találtak rá a mosdóban. Ami azért rohadt nagy dolog, mert általában a koncert után szokták ájultan megtalálni a sztárokat a mosdóban. Ő már előtte elérte ezt a szintet, úgyhogy gratulálunk!
2: Le a kalappa!
0: Ma már elégedett magával, sokat edz, de amikor megeszik egy nagy tányér tésztát, akkor azért kommenteli, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy folyton ostorozzuk és bántsuk magunkat. Hálás vagyok a testemért, mondta. Uh-huh. És legyünk őszinték, ezért mind hálásak vagyunk, mert különben hogy mennénk moziba test nélkül, nem?
2: Micsoda?
0: Hogy csak egy példát mondjak. Reed Alton és a Tweet Again, a 27. Scherzingerrel folytatjuk majd.

0: Felix Jenő is Sushi Walk With Me a 25. Alex Warren is az Ordinári pedig a 26. Na kérem, itt jött el a pillanat, hogy Orsi egy önvallomást hozzon a múltból, és ebben a dalban ránk gondol. Konkrétan.
1: Visszapillantó.
2: Pataki Attila napokban ünnepelte 75. születésnapját, és még mindig olyan lendülete ordítja a mikrofonba, hogy mi vagyunk a rock, hogy beleremeg a rock széna. 1985 óta gyakorlatilag az összes Edda dalszöveget ő írta, és ha valaki tudja, mi az a magyar rock élet, hát ő igen. Jöjjön akkor az örökzöld üvöltés, mi vagyunk a rock.

0: és mi vagyunk a rock.
1: Valóban?
0: Éj, itt kellett volna megállni, igen, a rocknál szerintem is. Na mindegy, de menjünk tovább, mert hogy a hétsztárja Nicole Scherzinger, akit megviselt a pandémia, mindent kitalált, hogy elüsse az időt. Egyszer arról posztolt, hogy tűsarkúban spárgáza mosta fel a padlót. Hát ezt vizuális vagyok. Igen, csak a fugánál tudod fölállni.
2: Tiltakozom!
0: Ez ennyire átjön, hogy miről beszélek?
1: Aha.
0: Jó. Szóval a spárgázós, padlófelmosós képe alá annyit írt oda, hogy szokásos karanténos takarítás és főzés.
1: Értem.
0: 24 óra alatt 110 ezer lájkot gyűjtött be. Meg valami fertőző bakteriális betegséget.
1: Nem hiszem el.
0: Mondjuk attól függ, hogy hol spárgázott le, a felmosás előtt vagy a felmosás után.
2: Tiltakozom!
0: Már elnézést, de nem én csináltam. 2003-ban felajánlották, hogy legyen a Black Eyed Peas énekesnője, de nem vállalta. Helyette a Pussycat Dollshoz csatlakozott, ahol korábban Carmen Electra is a csapattagja volt. Gondolom a hangja miatt.
1: Hát ez?
0: Hamar ő lett a főszereplő, ugyanis ő volt az egyetlen, akinek köze volt a zenéhez, de a szövegeket is írt. Utólag az is kiderült, hogy ő volt az egyetlen, aki a stúdióban felénekelte a dalokat. Pedig a többieknek is jó hangjuk volt, de valamiért mégiscsak ő csinálta.
1: Hiszek neked.
0: Innen folytatjuk a művésznővel, de most jön David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait, yes, szóval mi sem várunk tovább, a 24-en gurulunk. Let's

0: Radio és One Republic Chasing Paradise a 22. Szigela Vigela Giacomni, Ilian Kidron és a Riptide a 23. Aki ezt vissza tudja mondani ilyen sebességgel, az én vagy. Orzsi közben jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2003-ban ezen a héten Beyoncé egyed uralkodó lett Nagy-Britanniában és Amerikában is. Első szóló lemeze a Dangerous in Love 5 héten keresztül vezette a listákat. És mi volt a nyitóda? Na, hogy a Crazy in Love. Azt hiszem, ezt nem lehet megunni. Ha ma csak egy dal táncolunk végig otthon a nappaliban, akkor ez legyen az.

0: Beyoncé és a Crazy in Love. Na, hát ez már igazi klasszikus, ezt már nyugodtan mondhatjuk. Köszönjük szépen! Folytatjuk az Opel-val is sláger listát. Egy jó hírrel, ezt már elmondtam nagyon sokszor, nyilván ti is tudjátok, de nem csak slágereket hozunk nektek nyáron, hanem koncertjegyeket is. Olyan fellépőknél, ahol elfogytak a jegyek, mi azért egy párat megtartottunk. Ricky Martin, Pitbull és Seal még hátra van, és ez nem egyszerű nyereményjáték, egész nyáron át tart, úgyhogy figyeltek minket, játszatok, és lehet, hogy mi adjuk a zsebetekbe a koncertjegyet. Azért egy jó Sealre, azért. De a Pitbull jegyeket nem fogom előletek elvinni, azt azért elmondom. Na, a lényeg az, hogy figyeljetek, játszatok, és csápoljatok a Seal koncerten. A Pitbullról meg maradjatok távol szerintem. Ja, tudom, ízések és pofonok. Orsi például nagyot üt. És itt egy ütős belépő, új belépő, úgyhogy fiúk, köszönjetek szépen.
1: Várjunk csak, ez ismerősen cseng.
0: Alex Kenji és a Bambole a 21.

0: Gyerekek, félpályánál járunk. Alex Kenji Bambolea új belépőként a 21. helyen. Na, kíváncsi vagyok, hogy tetszett ez nektek. Következő héten kiderül, hogy merre mozdult el. Most azonban mi elmozdulunk a szünet irányába. Időjárás, közlekedés, egy-két útinform. Aztán jön az Opelval is slágerlista folytatása. Na, ezek volnánk mink. Hamarosan jövünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport! Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
6: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána ledszóli.hu.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az appban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Gyásznapot tartanak Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. Gyásznapot tartanak Ukrajnában egy nappal azután, hogy Oroszország a kijevi polgármester jellemzése szerint a valaha volt legerősebb támadást hajtotta végre az ukrán főváros ellen. A csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz rakéta és drón támadásokban a legfrissebb pénteki adatok szerint legalább 30 ember meghalt, majdnem 100-an megsebesültek és nagyjából 130 épület megrongálódott, írja a Reuters. Idén ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő orosz támadás Kijev ellen. A támadás mindössze néhány órával azután következett be, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, Moszkva masszív csapásra készül. A Budapest Honvéd tovább építi a következő idény keretét és újabb fontos hosszabbítást jelentett be. A klub közlése szerint Branko Paujevic további egy évre elkötelezte magát, így Hangya Szilveszter, Szamosi Ádám, Pekár István, Dúzs Gellért, Meggyes Zoltán és Tomás Tuivel után ő is maradt Kispesten. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futó zápor esetleg zivatar kialakulhat, majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futó zápor. 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Hungária körútig. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban. Hétfőn hajnali 4-ig lezárt.

0: közműjavítás miatt. A Szacsvai közben a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad aszfaltozás miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, mert itt dolgozom.
4: Úgy tűnik.
3: Remélem világos, hogy nem egy másik rádió listáját fogom... Na, értjük egymást. Aha. Elérkeztünk a top 20-hoz, a múltból jönnek a dalok Orsi segítségével, a hét sztárja pedig Nicole Scherzinger, legyen is ő bárki. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Martin Garrix-el, Matisse-szel, Szatko és Barbzal. Ezt nagyon sokan hozták össze, ezt a dalt. Jól is sikerült.

0: Katonini, Jani bátyám, Turn the Lights, Alfia pedig a 18. volt, köszönjük Kashmira Wild Ride-dal a 19. Mindketten egy helyet rontottak, úgyhogy igazából megmaradtak jó szomszédságban, csak egy helyen lejjebb. Most viszont Orsi jön, egy helyen följebb, mert hogy Spice Up Your Life, úgy látom.
1: Visszapillantó.
2: 2007. június 28-án a Spice Girls elásta a csatabárdot, még Jerry Hallivel is, aki 1998-ban kiszállt a buliból. De aztán újra összeálltak, mert rájöttek, együtt minden fűszeresebb. Egy 11 állomásos turnéval tértek vissza, és megint fellobbant a lányereje a világnak. Remélem, hogy senkinek nem unalmas a délutánja, de azért most garantáltan felforrósítjuk. Jön a Spice Up Your Life!

0: Spice Girls és a Spice Up Your Life. Köszi Orsi, a hét sztárja Nicole Scherzinger. Ugye beszéltem róla, hogy Lewis Hamilton barátnője volt. Érdekes, hogy egy sztárral kapcsolatban ez is hír. Valannyi jogon is ismertnek kéne lennie, de hát így Lewis Hamilton barát. Milyen így bemutatkozni, nem? Hogy jó napot kívánok, Lewis Hamilton barátnője vagyok.
1: Ez most komoly?
0: 2007 és 15 között tette mindezt, tehát azért ez egy 8 év, gyerekek, akárhol számolom. Jó, voltak kisebb-nagyobb megszakítások, de hát néha Hamiltonnak ki kellett állni a boxba. 2016-ban Grigor Dimitrov teniszezővel randizni kezdett, aztán 2019-ben szakítottak, úgy látom sportolókra van ráizgulva Nicole. Ugyanebben az évben összejött Tom Evans, skót rögbi játékosra, mondom, csak sportolók, mi van ezzel a nővel? Az izomra megy.
2: Igen.
0: És őt tartja álmai pasiának, akkor izomra megy. Tom pedig azt nyilatkozta, hogy megnyerte a jackpotot Nicole-val. Én meg gondolom arra izgul, akik az izomra izgulnak. Ez szerintem így tök jó találkozás.
2: Persze.
0: Nyilván leegyszerűsítem, meg paraszt vagyok, mint egy magyar kommentelő, de hát engedjétek ezt meg, nekem néha nagy a meleg. 2023-ban volt az eljegyzésük, Nicole egyébként 7 évvel idősebb Tomnál, ami szerintem egy tök jó dolog, valószínűleg mutat újdonságokat a kis siheden rögbi játékosnak. Na, azóta is csak jegyesek, tehát 2023 óta nem történt házasság, de pontosan tudjuk, hogy házasság előtt mit szabad.
3: Valóban?
0: Semmit. Semmit. Három éve már csinálják, tök jó. Előbb-utóbb lépniük kell. Teddy Swims is a The Door a 17. Akkor mi léptünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat, majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futó zápor. 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. A Salgótarjáni utcát egyirányosították a Hungária körútig. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban. Hétfőn hajnali 4-ig lezárják a kereszteződést. A lezárt szakaszra csak a BKK járatok hajthatnak be. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Lezárják a Lőrinc utcát a Venetiáner utca és a Berzevicki-Gergely utca között hétfőn reggel 6-ig filmforgatás miatt. A 10. kerületben a Vasgyár utcában a Richter-Gedeon utcánál napközben félpályás lezárásra kell számítani elektromos közműjavítás miatt. A Szacsvai közben a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad aszfaltozás miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Fastboy a Good Life-al a 15. Ray Dalton viszont bukott a 7. helyről egy nagyot a 16. a Blood Running-gal. Úgy látszik, ezen a héten nem annyira kedveltétek. Na, jöjjön Orsi, és hozz valami egészen furát.
1: Visszapillantó.
2: 2017-ben pont ezen a héten a rádió slágerlista 7. helyén állt egy különleges kollab. By Alex és a Slep, valamint Lotfi Begi összeállt, és megszületett a Babapó. Egy picit hóbortos, egy picit melankolikus, pont olyan dal, mint egy nyári zápor. Ha esetleg nem rémlik a dal, senki ne aggódjon, mert most meghallgatjuk.

0: Alex és a Slap, valamint Lotfi Beggi Bababója.
1: Mi?
0: Csodálatos. Kicsit olyan ez a cím, mint Szomorú Szamurájnak az a betétje, ami Anani, Ananiko, Ananikné.
1: Mit mond?
0: Ananiko, Ananiné, Nara Bababó. Mindegy, értelmet ne keressünk már, nem? Akkor az a Széchenyi könyvtárba kell menni. Dalokat hallgatni meg lehet bárhol. Na, köztünk Korsinak csodálatos dal volt, ez itt pedig a Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján, ahol a hét sztárja, Nicole Scherzinger. Elbetű nincs benne egyébként. Az a Nicole-ban van, csak én áthoztam a Scherzingerbe is. 2010-ben elbetű kereskedést nyitottam. Részt vett a Dancing with the Stars brit változatában, meg is nyerte a műsort, ezek szerint táncolni is tud. Igen, most olvasom, hogy azért nem volt probléma, mert hogy Nicole profi táncos.
2: Szép.
0: Hát ez mekkora aljasság már, nem? Hát Galambos Lajossal összerakják a Nicole Scherzingert, érted, azt versenyezzé. Hát hogy?
1: Mit tudom én?
0: Hát hogy? Mentorkodik a Brit X-faktorban, a filmes világban már bizonyította tehetségét, feltűnt az Így jártam anyátokkal sorozatban, mármint, hogy feltűnt milyen rossz, vagy feltűnt milyen jó. Mert tehát az, hogy feltűnt, az önmagában kevés.
1: Ez igaz.
0: A Men in Black harmadik részében is ott volt. Hát nekem nem tűnt föl. Lehet, hogy ő volt az egyik kukac. Na de menjünk tovább zenével, Hipaton és az Out of My Head, a

0: Cameron a B-Mine-nal a 12. Accent és Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie-ja pedig a 13. Orsi jön, és az igazi nő hozza, amit az igazi nőtől. Ha, ez egy jó volt, nem? Csonti.
1: Visszapillantó.
2: 2000. július 4-én Ja Rule-nak nem a függetlenség napja hozta a szabadságot. Letartóztatták, amikor kiderült, hogy érvényes jogosítvány nélkül vezetett. Ráadásul nem először volt baj az igazságszolgáltatással, korábban droghatás alatt is lekapcsolták, emiatt vették el a jogosítványát. A törvény nem felejt, ő viszont úgy tűnik igen. Most viszont egy sokkal jobb emlékkel zárjuk ezt a sztorit. Jöjjön Jennifer Lopez és a rossz fiú Ja Rule közös lágere. I'm real.

0: Jennifer Lopez I'm Real című dalát hallottuk. Amikor ezt nagyon bizonygatni kell, hogy én valódi vagyok, akkor ott valami nem teljesen kerek. Bár Jennifernél azért nagyjából minden az.
1: Igen.
0: Mármint, hogy kerek. Hogy igazi, azt nem tudom. Meglepő vallomást tett a csúcsformában filmek sztárja Chris Tucker. Egy Las Vegas-i stand-upján elárulta, hogy több mint 3 éve teljes önmegtartóztatásban él.
1: Mi?
0: Tucker szerint tudatos döntést hozott, addig nem akar szexuális kapcsolatot, amíg meg nem találja azt a nőt, akivel összeházasodik.
1: Mi?
0: Stand-upos, viccelt. Biztos viccelt. Az mondja, hogy élete nyugodtabb lett, mióta ezt az utat választotta. Jó, hát az, hogy nem él együtt olyan nőkkel, akikkel nincs kötet, tehát, hogy hülyékkel nem él együtt, vagy olyanokkal, akik nem hozzáillenek, azért az nyilván, az nem rossz útválasztás. Senkinek nem javaslom, hogy csak azért éljen valakivel, hogy legyen mellette valaki.
1: Jól beszélsz.
0: A közönség először nevetett a kijelentésén, hát én is ezt tettem, de Tucker hangsúlyozta, hogy teljesen komolyan beszél, és ez a vallomás nagy meglepetést okozott Hollywoodban. Meg az, hogy Tucker tud komolyan beszélni. De ha mélyre nézünk, valaki, aki tényleg egy sztár, megkaphat bárkit, egy idő után biztos, hogy megunja, és tényleg azt az egyet keresi, a mozgó lépcsős lányt, akiről egész gyerekkorában álmodozott, hogy majd szembe jön, összenéznek, és valamelyik fölmegy, vagy valamelyik lemegy, és folytatják a beszélgetést a szemük után a szájukkal. Nem tudom, ez mennyire volt világos, de hogy tehát értitek, mire gondolok.
1: Fogalmam sincs, miről beszél, fingam nincs róla.
0: Egy valakire akarja az ember ezt az egészet rárakni. Én tökre megértem. Ugyanakkor nem nevezném teljes önmegtartóztatásnak, mert hát végül is, oké, vannak egyéb módok. Ott van például a poli.
2: Tiltakozom!
0: Jó, a Boys-ban láttam. Na, csak nem tűnt a rossz ötletnek.
1: De jó.
0: Hűlök, Lady Gaga és az Abracadabra a 11.

0: Lady Gaga és az Abrakadabra 11. A 6-ról esett egyet, úgyhogy ő már nem került be az első órába, pedig most oda megyünk, mert hogy következik a legjobb 10, ami nem az első óra, hanem a negyedik, de ha visszafelé nézzük, mert ez egy slágerlista, akkor a legjobb 10. Nem tudom, hogy értető volt?
1: Nem.
0: Jó, egyébként sem volt célom értetőnek lenni, úgyhogy folytatjuk az Opelval is slágerlistát a legjobb 10-zel azonnal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük!
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
9: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
10: Nos, Ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Igen, emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
12: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Benneteket a szüleitek keltenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
15: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
14: Tényleg?
15: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyomba.
12: Székre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Megugrott a vízfogyasztás, Budapesten nem fognak örülni a fővárosi elektromos autó tulajdonosok. Szócsatába bonyolódott a miniszterelnök és a Volt köztársasági elnök. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csak nem ötször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócs-Megyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozták. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvételi pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok. Miközben július 1-e óta kizárólag mobiltelefonon, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni a fővárosban, a háttérben egy ennél is nagyobb változás közeleg, írja az Index. 2027. január 1-től teljesen megszűnik ugyanis az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. Ráadásul a nagyobb, 2000 kg-nál nehezebb, tisztán elektromos autók tulajdonosai akár rögtön a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek. A változás azért érinthet sokakat érzékenyen, mert az ingyenes parkolás volt a tisztán elektromos autók egyik fő vonzereje. A változások értelmében jövő év elejétől adott esetben akár közel 13 ezer forintba is kerülhet 8 órányi parkolás egy ozónás területen tisztán elektromos járművel, holott eddig ez teljesen díjmentes volt. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Bocsánatkérést vagy bizonyítékokat követel Áder János a miniszterelnöktől. A volt államfő csütörtökön közleményben adott határidőt Magyar Péternek, miután a kormányfő a kekvák megszüntetése kapcsán közpénz kilapátolással hozta összefüggésbe a nevét. A felszólításra Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel már reagált is. A kormányfő Facebook oldalán a következőt írta: Áder János egy igazi közpénz horgász, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítvány vezet és milliárdokat szúr el rendezvényekre. Ennek vége, írta a miniszterelnök. A Műszaki Egyetem kutatói segítenek kideríteni, hogyan lehetne Budapestre vinni a paksi hőt. A főváros távhűrendszerét üzemeltető budapesti közművek több hónapig tartó tárgyalások után megbízási szerződést kötött a BME-vel. Egy döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére a paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe való eljuttatása lehetőségeiről. A beruházás révén számottevően enyhülhetne a Duna vizének hőterhelése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás jelentős csökkenés emellett mérséklődne az ország gázimport függősége is. Előzetes becslések szerint a vezeték akár 300 millió köbméternyi importált földgáz kiváltását is lehetővé tenné. Az atomerőművi technológia szükségszerű velejárója, hogy a hőtermelő egységekben, tehát a reaktorokban előállított energia egy része nem villamos energia formájában hasznosul, hanem veszteségként a zárt rendszerből el kell vezetni. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat, majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futó zápor. 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Hungária körútig. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban. Hétfőn hajnali 4-ig lezárják a kereszteződést. A lezárt szakaszra csak a BKK járatok hajthatnak be. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Itt a top 10 Porsche múltbolozalokat, a hét sztárja pedig Nicole Scherzinger. Egy időben teljesen növényi alapú étrendet követett. Tehát tényleg csak olyan marhát fogyasztott, ami növényevő volt.
2: Le a kalapban.
1: Fantasztikus. Főleg etikai és egészségügyi okokból tette ezt nyilván. Opelval is slágerlistát folytatjuk egy sírennel. A kamerázik a 10-en. Na nézzük, mit vett fel.

0: Abigail és Exxon Sugar Daddy a 8. Múlt héten bronzérmes volt, úgyhogy a cukros bácsi nem fizet a héten. Loi és Get Lucky pedig 5 helyet javítva a 9. Oh yes. Na és akkor nézzük, hogy mit hozott nekünk Orsi a múltban.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 25 évvel ezelőtt Pink, Christina Aguilera, Maya és Lil Kim vezette a brit kislemezlistát. A dalt 1975-ben a La Belle, 1998-ban pedig az All Saints vitte sikerre. Ezúttal a 2001-es verzió következik, amely a Moulin Rouge filmhez készült. Szól a Lady Marmalade.

0: város asszonyt. Köszönjük szépen Christina Aguilera, Pink, Maya és Lil Kim. Őket hallottuk, azért ez egy jó dal. Köszönjük Orsinak. Továbbra is itt ez az Opelval is legerlista, amit hallottok, a hétsztárja pedig Nicole Scherzinger, akiről már csak annyit tudok elmesélni, mert hogy az előző három órában rengeteg mindent elmondtam róla, hogy gyakran jótékonykodik, gyakran felhívja a figyelmet a mellrák veszélyeire, egyébként ezt mi is tesszük, és ez nagyon fontos, úgyhogy csajok, vizsgálgassátok, vagy kérjetek segítséget. Nagyon sok jelentkező van, igaz, srácok?
1: Igen.
0: Ugye? A rendszer egy szűrés fontossága, az tényleg, higgyetek el, az. Létrehozott egy zenei tábort speciális nevelést igénylő emberek részére, a néhai Whitney Houston a példaképe, remélem, hogy nem a drogfogyasztási szokásait illetően, és a kedvenc együttese, és most itt van a meglepetés, a YouTube.
2: Na tessék.
0: Ezt mondjuk speciál nem gondoltam volna. Oh yeah. A Joshua Tree album minden idők egyik legjobb albuma, a többi YouTube-ról nem biztos, hogy kell, hogy beszélgessünk. Ed Sheeran, azt hiszem, a hetedik.

0: George és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je az 5. helyen, Taylor Swift pedig az Ophéliával a 15-ről följött a 6-ra, úgyhogy Taylor Swift ma liftbe szállt, ugyanígy tett Orsi is, bár inkább időgépbe, mert hogy a múltból előásott nekünk egy Velhelló-dalt.
1: Visszapillantó.
2: 2015. decemberében Diaz és Fluor bedobták a Késő Már című dalt a köztudatba, és a YouTube azonnal felrobbant. 24 óra alatt több mint 100 ezer megtekintés, ma pedig már majdnem 11,5 milliónál jár. Nem véletlen, a dallam ragad, a klip látványos, és a szöveg, hát az sajnos túlismerős. Jöjjön a Velhellótól a Késő Már.

0: és a késő már. Na annyira igaz, hogy mindjárt vége van a műsornak, most már csak a legjobb négy van hátra, meg az a hír, hogy ez itt még mindig az Opelval is lágerlista, de ezt egyébként is tudtátok. És remélem azt is, hogy a nyár folyamán nem csak zenéket adunk nektek, hanem élményeket is. Csomó koncertjegyet nyerhettek velünk olyan előadóktól, akikről már egyébként nem kapni a bótba. Mennél a bótba, de nincs. Na, ekkor kell játszani velünk, és akkor felkészülnek a Ricky Martin rajongók például, meg Seal, meg Les Pitbull is. Tényleg. Elengedték a kutyát! Egész nyáron koncertélményekkel lepünk meg benneteket, érdemes velünk tartani, nem egyszeri eset, tehát egy folyamatos játékról van szó. Életet koncertjére lehet, hogy mi segítünk be. Na, tényleg? Mondjátok már, hogy te jó fejek vagytok, vagy valamit legalább.
1: Pontás, pontás!
0: Jó, addig pontás. Meg a Lady Gaga, de Dead Dance-ét lejátszom nektek a negyedikről.

0: 9-ről érkezett meg Lady Gaga 4-re. Hát ő volt, akkor Taylor Swiftet is kirúgta a liftből, és ő ment tovább. Tehát ő a hét győztese. Na, akkor nézzük, mi van hátra. Egy jó kis dal Orsitól, és a hét párjától.
1: Visszapillantó.
2: Végül, de semmiképp sem utolsóként egy igazi díva következik, aki a napokban ünnepelte 48. születésnapját. Ő volt nálunk a hét sztárja, Nicole Scherzinger. Képtelenség eldönteni, hogy a hangja, a külseje, vagy a kisugárzása hat erősebben. Egy biztos, simán letagoz mindenkit bármelyik színpadon. Jöjjön tőle egy igazi energialöket, a 2010-es Poison. Ezzel búcsúzom is mára, de legközelebb újra találkozunk itt a Sláger FM-en.

Nicole Scherzinger és a Poison. Köszönjük szépen, elbúcsúztunk a hét sztárjától, és már csak a top 3 van hátra, de előtte még azért révedjünk már vissza, hogy mi történt itt a legjobb 10-be. Mert olyan dolog vannak például, mint az Ed Sheeran és a kamera. A 10. Itt van Loy a 9-en a Get Lucky-val. Tóth Abigail Cukros bácsi a 8-dik.

Taylor Swift a hatodik, az Ophéliával megosztott hatodik hely. A Wonderful Life 25, Hurts és Purple Disco Machine tolmácsolásában az ötödik. Lady Gaga behúzta a negyedik helyet az Ted Dance-tel. A bronzérmes pedig Taylor Swift és az Apple Light az aranyat cserélte bronzra.

0: Swift és az Opel Light, köszönjük szépen a harmadik helyen. Közben egy hír Britney Spears-ről, tudom, régen beszéltem róla, és már hiányotok van.
1: Nincs.
0: Elmondom, mi van vele. 44 éves, amit tök oké. Újra anya szeretne lenni.
1: Mi van?
0: Hát ez is tök oké, de hát Britneyről beszélünk, tehát azért itt biztos, hogy azért át kéne gondolni. Közösségi oldalán ezt a vallomást tette, még mindig reménykedik abban, hogy újra édesanya lehet.
1: Miért?
0: Van már két fia, a 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James. De úgy érzi, hogy van benne még szeretet egy újabb gyerek számára is. Szerintem ez tök oké. Nekem ez egyébként tetszik. Britney szerint a családalapítás gondolata az utóbbi időben egyre gyakrabban foglalkoztatja. A vallomás különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen az elmúlt években rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül, a rajongók ezrével küldtek neki biztató üzeneteket.
1: Ennyi?
0: Oké, csak azon, hogy az anyasághoz kell azért egy pszichés jelenlét, hogy finom legyek, vagy körbeírjam a dolgot, és ha ez hiányzik, akkor tök jó szíve lett az asztonynak, meg én bírom Britneyt, de hogy azért itt, na...
2: Nem mond semmit.
0: A gyerekvállalás mégsem olyan, mint egy pole dance akadémia, nem? Hogy bemész, pörögsz a csövön, megunod, lejössz, azt mész haza. Tehát, hogy azért azon a csövön pörögni kell egy pár évtizedet.
3: Ez igaz.
0: Ja, ha már bevállalta az ember. Na mindegy, döntsön jól, addig én úgy döntöttem, hogy jön Bibi Rixa és a Faithless.
4: És már megint igazam van.
0: A New Religion maradt a második.

0: Wizard és Faith lesz a New Religion című dal elkövetésével vádolják a második helyen, és helyt adok. Egy hír Angelina Jolie-ról, aki ritkán beszél nyilvánosan Brad Pittről, azért ezt nem mondanám, mert hogy azért tudunk ezt az, de egy interjúban meglehetősen éles megjegyzést tett most a Minap.
1: Na csak.
0: A Minap. Milyen jó szó ez, hogy Minap. Mondjátok ki azt, hogy Minap.
2: Ne.
0: Jól esik. A színésznő arról beszélt, hogy a válás és az elmúlt évek annyira megviselték, hogy azt érezte, az élet összetört egy kicsit.
2: Nem akarsz sírni egy kicsit?
0: Arról is beszélt, hogy hosszú ideje nem randizott, minden energiáját a gyerekekre fordította. Jolie szerint most kezdte visszanyerni a harci szellemét, és végre újra önmagára szeretne koncentrálni.
2: Értem.
0: Sokan úgy értelmezték a nyilatkozatát, hogy ezzel ismét odaszólt Brad Pittnek, akivel a kapcsolatuk a válás után sem rendeződött. Én nem tudom, ezzel miért szúrod a valakinek, hogy össze vagyok törve, most kezdem visszanyerni önmagam, szeretnék egy kicsit magammal is foglalkozni. Ez nem a másik ellen szól, ez örülünk neki, hogy így van, és összeszedte magát. Úgyhogy hajrá, Jolie! Meg szedjél föl ne csak egy csávót, hanem egy pár kilót is, mert hú, láttalak nagyon vékonynak, nem áll jól. És nem azért nem áll jól, mert nem vagy szép nő, hanem mert...
2: Legyen nagyon tapintatos.
0: Mert egy nő nem attól szép, hogy mindene kockás. Ezt így értek el. Meg ő is. Jó, ennyi volt már az Opel-val és Slágerlista, köszönöm, hogy meghallgattatok, mivel tartozom.
2: A pénz nem probléma.
0: Jó, Sam Feld és Rosalind Heart Like Mine-ja a 9. helyről följött az élre, úgyhogy a Feld csamó most nagyon örül, én meg megyek haza. Szevasztok!

0: Ez volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallist keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester Cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
2: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Milyen bizony állat szereti a banán?
13: A majom. Monkey.
12: De az biztos, hogy szereti?
13: Igen.
12: De
13: igen.
12: Mi, láttatok már majmot banánt enni?
13: Igen.
12: Hogy? Jó, rajzfilmen?
13: Ugye, csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart tenni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
14: Igen, oszlán.
12: A nőt?
13: Nem, a banánt.
12: Ja, a banánt.
10: Székre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
0: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Már dolgoznak egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, térképen mutatta meg a vízművek, hol fogyott a legtöbb víz. Mindenkit vár a Kultúrfröccs Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás. A fővárosi vízművek szerint a legnagyobb terhelés jellemzően azokban a zónákban jelent meg, ahol sok kertet öntöztek, medencéket töltöttek fel, vagy egyszerre több nagy vízigényű tevékenység is zajlott. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműve mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfröccs Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter Trió, valamint Behumi Dóri is. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger DJ. It's Friday,

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: A lemezjátszók mögött Nákszi Attila.
1: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nákszi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egész

0: Sláger DJ.
1: Lassan véget ír az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már dolgoznak egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, térképen mutatta meg a vízművek, hol fogyott a legtöbb víz. Mindenkit vár a Kultúrfröccs Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmonostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás. A fővárosi vízművek szerint a legnagyobb terhelés jellemzően azokban a zónákban jelent meg, ahol sok kertet öntöztek, medencéket töltöttek fel, vagy egyszerre több nagy vízigényű tevékenység is zajlott. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járművel mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfröccs Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter Trió, valamint Behumi Dóri is. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger DJ!
4: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncolós zenéket. Jó szórakozást!
5: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával.
3: Náksi Attilával. Sláger DJ.
5: Klub hangulat. Most.
6: Come on, it's time to get this party started right. You know what I'm saying? CC Cash coming at you, 1998.

legnagyobb diszkó zenék. Csak itt a Sláger DJ-ben.

Sláger Party. Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ, hiszen ez a táncolásnak az órája. A lemezjátszóknál Náksi Attila.

0: Ez a Sláger FM.
1: Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Gyásznapot tartanak Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál, a keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. Gyásznapot tartanak Ukrajnában egy nappal azután, hogy Oroszország a kijevi polgármester jellemzése szerint a valaha volt legerősebb támadást hajtotta végre az ukrán főváros ellen. A csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz rakéta és drón támadásokban a legfrissebb pénteki adatok szerint legalább 30 ember meghalt, majdnem 100-an megsebesültek és nagyjából 130 épület megrongálódott, írja a Reuters. Idén ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő orosz támadás Kijev ellen. A támadás mindössze néhány órával azután következett be, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök figyelmeztetett, Moszkva masszív csapásra készül. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: hatással vannak a kulturális életre. Teremitrixit köszöntöm a legnagyobb szeretettel.
1: Köszönöm.
0: Mindig örülök neked.
1: Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: De
1: szia,
0: az a misszió, amit ti képviseltek a Rátonyi Róbert Színházzal, az számomra mindig kedves volt, meg az én szívemnek, úgyhogy örülök.
1: Köszönöm szépen
0: most
1: a meghívást.
0: Ez legyen most egy ilyen évadzáró, és majd évadváró beszélgetés is, hát hiszen mégis aki direktorral ülök szemben, és ugye pont előző nap beszélgettem a ti életműdíjas színésznőtökkel, a színházból Rátonyi Róbert díjat kapott Halász Aranka, akivel hát az elmúlt 9 évet is átvettük. Mesélt arról, hogy 2017-ben ő alapító tagja volt ennek a társulatnak.
1: Bizony,
0: így van. Megkérdeztem tőle, és amit most tőled is megfogok, és azért, mert érdekel az út, amit bejártatok, hogy anno valamit elképzeltetek 2017-ben, valami volt a fejetekben, na de ahhoz képest hol tart most ez a színház, és milyen volt megélni ezt az utat?
1: Igen. Én azt gondolom, hogy amikor legutóbb itt voltam nálad, talán egy 3 évvel ezelőtt, egy ünnep kapcsán, hogyha most ahhoz képest mérnénk ezt a kérdést, hogy megkérdezed, hogy mi történt azóta, akkor talán azt mondanám, hogy sok minden, aztán mégse változott semmi, mert ugyanúgy megyünk szépen a magunk útján, ugyanúgy hozzuk létre az előadásokat, ugyanúgy tájolunk, ugyanúgy megvan gyakorlatilag majdnem mindenki a társulatból, tehát zajlik az életünk, talán egy picit mondjuk úgy, hogy stabilabbá vált a működésünk, ami nagyon fontos, de még nagyon messze vagyunk attól a kitűzött céltól, amit én 2017-ben, vagy mondjuk korábban elképzeltem a színházunknak. Szóval hol egy kicsit gyorsabban, hol egy kicsit lassabb léptekkel haladunk előre, és azt gondolom, hogy ez is egy nagy szó, egy nagy dolog a mai világban, pláne egy magánszínháznak, aki tényleg ketten csináljuk, hogy ezt a férjemmel önerőből nem vagyunk egy nagyon támogatott
0: társulat,
1: de ezt azt hiszem sok magánszínház elmondhatja magáról, így hát nem tudunk olyan léptekkel haladni előre, ahogy mondjuk szeretnénk, de én azért minden évben betervezem a jövő évad programját, de mit tudom én, olyan nagy álom, hogy mondjuk egy évadban 2-3, esetleg 4 új bemutatónk legyen, de hát ezt még sajnos nem értük el, annak is örülünk, ha egyet be tudunk mutatni.
0: Pedig egyébként a produkciók, amivel a közönséget kényeztetitek, azok ilyen nagyívű produkciók.
1: Igen, nagyívű produkciók, és ugye a társulatunk az operett műfajából jött létre, vagy leginkább abból datálódik, a régi operett színházi kör, amivel én bírtam annó, és hát nem vagyunk kevesen, és hála Istennek az idők folyamán, így most jó pár évvel ezelőttől, gondolom, belecsatlakoztak a fiatalok, és kibővültünk, tehát nem csak az a régi operett színházi kör, akikkel kezdtük az egész színház felépítését, meg a társulatunk felépítését, hanem most már komolyan vagyunk, sokan vagyunk, és hát azért mindenkinek szeretnék munkát adni, úgyhogy, tehát általában egy-egy nagy operetben, amúgy is sok embert igény, ugye zenekar, tánckar, igen, vagy énekkar, vagy mindkettő, hát ugye színészek, tehát ez a műfaj is megkívánja azt, hogy sokan legyünk a színpadon, hát igen, ha ez nem így történik, akkor az vicces lenne, és
0: az nem operet,
1: így ahogy mondod, úgyhogy tényleg, és tök jó, hogy ilyen sokan vagyunk már, és hát azért szeretnék munkát adni mindenkinek, úgyhogy így sokan utazunk, meg sokan megyünk, meg hála Istennek mindenkinek, meg is próbálom ezt így teljesíteni, úgyhogy tényleg nagy társulat lettünk.
0: Azért ez egy nagyon szép misszió, akár hogy is nézzük ezt az elmúlt 9 évet. Van egy állandó helyetek, tehát egy bázisotok.
1: Igen, igen.
0: Majd mindjárt ezt is elmondjuk, meg weboldalt, mindent el fogunk mondani, hogy hol lehet az összes előadást megnézni, meg hol lehet benneteket látni természetesen, de pont azon gondolkodtam, hogy ezért ez egy felelősség neked, meg a férjednek is, hogy fenntartani egyre nagyobb. Ezt jobban érzitek évről évre?
1: Igen, igen, egyre, ahogy bővül ugye a társulat.
0: Mert egyre több emberért
1: felelünk. Egyre több emberért felelünk, és ugye egyre komolyabbá vált a működésünk, egyre több mindent várnak el tőlünk, és egyre több mindent várunk el mi is magunktól, és hogy ne legyen visszaesés, vagy hogy tudjuk tartani azt a formát, azt a helyzetet, amit eddig képviseltünk, vagy ameddig eljutottunk. Szóval ez egyre nagyobb teher egyébként. Egy édes teher, nem azt mondom, hogy ez egy rossz teher lenne.

0: de igen, igen, így ahogy mondod, egyre nagyobb a felelősség, úgyhogy egyre nagyobb az izgalom. De én azt gondolom, hogy még nem torpantunk meg, úgyhogy remélem, hogy nem is szabad, nem is. Mindenesetre nagyon pozitívak vagyunk, és egyébként én vagyok a pesszimistább kettőnk közül, és a férjem fantasztikus típusú ember, tehát ő mindig kirángat ebbe. Ha egy kicsit ugye elszomorodok, vagy valami, hogy úr is, ez, jaj, nem tudom, ez nem fog menni, vagy dehogy is nem. Jó, jó, és kész. És akkor én már ezzel túl is lendültem. Igen, igen. Úgyhogy azért ez nagyon, nagyon jó, hogy így társak vagyunk egymásnak, és segítjük egymást sok mindenben. Úgyhogy nem, nincsen idő arra, hogy elkenődjünk, vagy bármi.
1: Tudtátok ti, hogy mibe vágjátok a fejszéteket?
0: Nem, hát biztos, hogy nem. Sokan mondják, hogy úristen, hát ezt át se vennénk tőletek, hát ez egy lehetetlen misszió, ez lehetetlen vállalás, hát egy őrület, de közben meg vannak olyanok, hogy érzem, hogy többet szeretne a társulat is, több előadást szeretnének jobban ide kötődni, tehát amikor van olyan frekventált művész kolléga, aki mondjuk egy budapesti színháznak a tagja, most név nélkül, és azt mondja, hogy én titeket tekintelek az anyaszínházamnak, milyen jó lenne, meg tudnék ebből élni, mert sokkal jobban tudok itt dolgozni, jobban érzem magam, családiasabb a környezet, egészen más a mi attitűdünk, így együtt harcolunk ezért
1: a színházért. Aranka is ezt mondta.
0: Igen,
1: tegnap,
0: tényleg?
1: Hogy családias az, hogy azt mondta, hát ugye van mögött legalább 60 év.
0: Így van.
1: Amit eltöltött egyéb színházakban, meg a pályán, és azt mondta, hogy itt érzi magát a legjobban.
0: Jaj, de jó.
1: És hát azt még nem is mondtam neked, hogy Kállai Bori is volt itt. És akkor is azt mondta, hogy imádja Rátonyit, mármint a társulatot, de hogy szeretne több darabban
0: igen,
1: is.
0: Igen, hát ez profánul hangzik, de hát ez pénz kérdése. Uh-huh. Ugye, tehát, hogy annyira jó lenne, hogyha már tényleg, hát ugye majdnem 10 éve működünk már, és tényleg letettünk az asztalra nem kevés dolgot, úgyhogy én annyira boldog lennék, hogyha ezt már úgy komolyan venni a szakma is, meg hát azok a régiók, ahol ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk támogatni egy ilyen kezdeményezést, egy ilyen csapatot, egy ilyen társulatot, ahol ilyen sok, tényleg olyan színművész kolléga, olyan a zenés műfajnak olyan művész kollégái dolgoznak, akik megérdemelnék, hogy ők, tehát nem az, hogy mi üzleti szinten, vagy vállalkozás szinten, engem ez nem is érdekel. Engem a színház csinálása érdekel, és hogy tényleg, hogy tudjunk több munkát adni az embereinknek, hogy legyen több lehetőségük arra, hogy igazán jól érezzék magukat, hogy nem csak mi egy nagy család vagyunk, és imádjuk egymást, és szeretünk együtt lenni, hanem mondjuk jelesül például tudunk például pénzt keresni, vagy ebből valamilyen formában megélni. Tehát ez lenne nagyon jó, szóval ez egy távoli cél, hát bízom benne az ember, mit csináljon, hát bízik abban, hogy jobb lesz.
1: Jobb is.
0: Ja.
1: Kell, hogy jobb legyen. Mennyi darab, futódarab van most?
0: Az a jó, hogy egy magánszínház, vagy legalábbis én így gondolkodom, soha nem veszi le a darabjait. Tehát én például el nem hagytam darabot, tehát amit mi kezdeti időszakban.
1: Tehát 9 évben?
0: 9 évben, ami megvan, az gyakorlatilag hát szinte kivétel nélkül, sajnos egy darabot kellett levennünk, de azt sem úgy vettem le, hogy elfelejtettük. Ott van fenn a honlapunkon, csak az nagyon komplex az előadás, és úgy gondoltuk, hogy majd, hogyha ezt újra elővesszük, akkor mit tudom, egy kicsit már át fogjuk rendezni, vagy valami. Egyébként ez az Elvesztett Szerelem című ős bemutatónk, ami egy különleges színfoltja a mi életünknek, csak nem nagyon tudtuk tájolni, kicsit bonyolult volt az egész, úgyhogy azt parkolópályára tettük, de az összes többi darabunk létezik, megvan, és szépen bővülünk. Tehát most, hogy kérdésedre válaszoljak, azt hiszem 13 féle darabunk van, ebben benne vannak a zenés gyerekelőadások is, a legutóbbi bemutatónk, amire egyébként nagyon büszke vagyok, mert az egy nagyon-nagyon jól sikerült produkció lett. Most nem mondom, hogy a többi nem, mert mindegyik szívem csücske, de itt a nagymamáról beszélek.
1: Igen, igen, gondoltam. Bocs,
0: igen, ugye? Említetted Kállai Borit, tulajdonképpen a tavalyi évad végénk bemutatója volt, évad végi bemutató volt, és az a különlegessége ennek a darabnak, hogy a zenés változatot játsszuk mi, amit legutóbb az Operett Színház játszott Németh Marika főszereplésével. Uh-huh. Egyébként még egy kis adalék, hogy én ebbe a darabba kezdtem a pályámat 90-ben. Az Operett Színházba akkor kerültem oda. 90-ben volt ez a darab Németh Marika főszereplésével. Akkor Iglódi István tanár úr rendezte a darabot. És én, mint ilyen kis lányka kerültem oda, ugye akkor elsős színművészet és főiskolás voltam. És képzeld, hogy ebben a darabban a akkori stábból Halász Aranka játszott azt a szerepet, amit nálunk 35 év múlva megint játszik, illetve most ő játsza. Én már természetesen a kislány szerepkörben kinőttem, úgyhogy én akkor a Lehocki Zsuzsi játszott a Szerafina szerepét, úgyhogy én most azt alakítom ebbe, és azért vettem elő ezt a darabot, mert meg szerettem volna hálálni a Borikának azt, hogy velünk van, Kálai Borinak, szeretem volna neki egy olyan szerepet adni, ami igazán méltó hozzá, egy zenés. Én azt gondolom, hogy talán a nagymama szerepe az minden idősebb színésznő, színművésznő álma, mert tényleg egy olyan ajándék. Én látom, hogy ő minden egyes előadást hogy él, meg uh-huh. hogy játszik, meg az egész élete, az egész szakmai élete, hogy készül. Tehát én, és tényleg annyira aranyos, mert milliószor elmondta már minden műsorban, ahogy említetted, gondolom akkor itt is nálad beszélt erről, hogy ez igen. milyen fontos és mennyire igen. szereti, úgyhogy, úgyhogy ez volt a legutolsó bemutatónk. Idén sajnos nem tudtam bemutatni darabot, de hát természetesen a fejemben azért van egy csomó ötlet, úgyhogy remélem, hogy a jövő évadot úgy kezdjük, hogy összejön rá az a kis pénz, amit én erre szánok, és be tudunk mutatni.
1: No, én örülök, hogy beszélsz erről, mert kinyitsz egy ajtót, mert nem minden nap láthatunk be egy társulat működésébe a kulisszák mögé. Csak hogy értsék a hallgatók, azért ez pénz, macera, igen. Elképesztő munka összehozni egy darabot nulláról.
0: Igen,
1: a bemutatóig, és ezt is csak, hogy értsük a működést, ez úgy működik, hogy van egy repertoáratok sok-sok darabbal, az igen. ki van ajánlva különböző igen. műfázaknak, színházaknak, vidéken, meg fellépő helyeknek, és akkor ők mutatnak rá egyre, hogy mit kérnek?
0: Van ilyen is, meg vannak most már szervezőink, akik viszik a... Igen, aha. így van, akik viszik az előadásainkat. Úgyhogy én is magam is ajánlgatom, ha bár a legkevesebb idő erre jut egyébként, mert ugye én a színház ügyeivel, hát az egyeztetéssel, a mindennel is foglalkozom, ha bár vannak segítőink, tehát van nekünk azért művészeti titkárunk, ami nagyon fontos, tehát a művészeket ő egyezteti, de hát szóval nagyon sok háttérmunka van.
1: Persze,
0: nagyon sok háttérmunka van.
1: Hát és ugye a marketing része, nekem mindenki azt mondja itt, az összes alkotó esténként, hogy nem az a, még talán nehezebb eljutatni az emberekhez a mai hatalmas zűrzavarban, meg hangzavarban, a produktumot, legyen az egy könyv, egy színdarab, bármi.
0: Bármi.
1: Egy dal. Nagyobb meló, mint megalkotni.
0: Igen, sokkal nagyobb meló, igen. Ez nem is, ugye ez egy külön szakma. Igen. Tehát tálalni, meg marketingelni valamit. Tehát az ember valamilyen szinten beletanul, mert mit tudom én, egy amatőr szinten, de például ez is egy nagyon nagy nehézség, hogy manapság már nem is nagyon lehet eladni, mert most már az dívik, hogy bérelni kell, aztán meg egy végképp egy másik üzleti szegmens.
1: Még nagyobb,
0: hogy még a jegyértékesítés, még akkor béreljél, de foglaljál le előre egy évre egy művelődési házat, mert ugye mindenki, ezek a produkciók, mindenki hát próbál igen. időpontot találni, igen. helyszínt találni.
1: Mindenki életben akar maradni.
0: Hát szóval nagyon sok. Úgyhogy itt már nem is beszélek arról, hogy szegény férjem gyártja például a díszletünket. Tehát ez úgy néz ki, hogy...
1: Komplett családi vállalkozás.
0: Tehát, hogy mit tudom, hónapokig kimegy a raktárba, ahol mi raktározunk, és éjjel, este, amikor már nincs ott mozgás, mert nem csak mi tároljuk uh-huh. ott a dolgainkat, hanem millió más ember is, mindenfélét. Kimegy, amikor már nincs ott mozgás, és akkor szépen esténként gyártja a díszletfalakat, meg a díszleteket. És akkor jön a mi díszlettervezőnk, a Perlaki Robi, aki maga kis 82 évével, meg az elmúlt 800 díszletével, amit már megalkotott, megpróbál ezekből a szerkezetekből egy igazi díszletet csinálni, varázsolni, tényleg, hát olyan technikákat, meg olyan, mit tudom én, festéseket, meg nem tudom, miket csinál ott, hogy tehát akkor meg feléled, és megéled, és megélénkül, és igazán díszletté válik az a szerkezet, amit az én férjem ott éjszakánként összerak, és csodák lesznek, hát imádom.
1: Elhiszem. Meg megértem, hogy miért. Hogy van ez, hogy a ti anyaszínházatokban, vagy a helyeteken, ugye, ahol Csákvár?
0: Csákváron, igen.
1: Ott hány kilométer Pesttől?
0: Nincs olyan messze, 51 néhány kilométer.
1: Aha, okay. Tehát simán el lehet,
0: simán el lehet jutni. Egyébként nagyon nagy öröm, hogy ez alatt a pár év alatt, ugye Csákváron 2020-tól létezünk, és pont ebben a nyomorult Covid időszakban nyitottunk október 1-én, idősek világnapján Csárdás királynő előadással, mi mással nyithatna egy Rátonyi Robert Színház, és az a lendülettel be is zártunk fél évre. És utána ugye ezt a fél évet követően aztán azért folyamatosan ment a működésünk. Szóval ez alatt a 6 év alatt, ugye most a 7. évadunkat kezdjük, ha jól mondom, nagyon, nagyon sok minden kialakult. Tehát egyrészt otthonunk lett. Tehát abban a kisvárosban, az 5000 fős kisvárosban, minket már úgy szeretnek, mintha oda vagy. Egy csomóan kérdezik, hogy jaj, hát láttalak itt, vettetek itt házat? Hát mondom, dehogy is. Hát,
1: színházat vettük.
0: Nem, hát mondom, nem költöztünk még le, ugyan már olyan gyakran vagyunk ott, hogy tényleg a helyiek
1: azt jöttök, mentek. Aha, okay.
0: Jövünk, megyünk, hát nem csak a színház miatt, hanem azóta már lett stúdiónk, gyerekeink, 30 gyerek jár hozzánk stúdióban.
1: Óriási.
0: Úgyhogy nagyon sok minden alakul.
1: Na jó, hát itt, mert hogy ebből sok minden kinőhet. Igen. Az alkotás, hát ugye igen, bennetek meg, aki meg benne van, az állandó alkotási kedv, az nem is fog változni, valószínűleg már így marad.
0: Igen. De, nincs más opció.
1: De mi, ahogy van, és hogy ott akkor minden héten vannak előadások?
0: Nem. Tehát ugye, mint ahogy itt említetted, és arra akartam rákapcsolódni, hogy most már nem csak Csákváról meg környékéről, hanem bizony Budapestről és az ország távolabbi részéről is jönnek Csákvárra megnézni előadásokat. Mm-hmm. Ez nagyon-nagyon nagy öröm és büszkeség számunkra. Szóval ez egy olyan érzés, hogy ez valamit el sem tudom mondani. Holott, ugye mi járunk sok helyen az országban, tehát mindenhol tájolunk. De ez nagyon nagy öröm, hogy a mi kis anyaszínházunkba eljönnek, mit tudom én, Sopronból, vagy éppen Barcsról, vagy Kaposvárról, vagy Székesfehérvárról, szóval sok helyről, úgyhogy ez is egy olyan pont, ahova eljutottunk, hogy minket ott megnéznek. Nincs sok lehetőségünk, mert ott ez egy kis önkormányzat, aki próbálja ugye ezt fenntartani, mert ez egy művelődési központ, igen, ahol igen. Mi ott székelünk, de hát ebben a művelődési központban ugye nyilván más is
1: történik, ott
0: zajlik az élet, nem csak mi működünk, úgyhogy ezeket az előadásokat ki kell fizetni, ugye jegybevételből nem feltétlenül jönnek ki az előadások költségei, úti költségek, meg jogdíjak, meg minden egyéb van, amit most nem is akarom a hallgatókat ezzel untatni, szóval azért ezt a önkormányzatnak ki kell termelni, ugye? És hát szóval nem tudunk, tehát akármennyire is lenne lehetőség több előadást ott létrehozni, tehát az mindig egy plusz költség az önkormányzatnak, és nem akarunk ekkora terhet rájuk, meg nem is tudnak nagyobb terhet. Tehát ilyen havi szinten egy-egy előadás van, meg az összes premierünk, tehát ha premier van, vannak. Akkor az ott vannak, akkor oda beköltözünk a főpróbaétre.
1: Jó, a lényeg, hogy nincs olyan hónap, hogy ne legyetek.
0: Nem,
1: tehát aki benneteket
0: nincs.
1: Látni akar, az
0: azért ott,
1: az
0: igen.
1: Okay. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a sláger kult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Teremi Trixinek még inkább örülök. Rátonyi Robert Színház alapítója, direktora,
0: igen,
1: művészeti
0: köszönöm.
1: Vezetője, mindenese. Igen. Te vagy ugye a sok-sok darabban, amit visztek az országban szanaszét, és hát Csákváron van egy állandó színház,
0: a
1: művelődési házban, hogy meg lehet melleteket minden hónapban találni, ugye, hogy beszéltük. Én nagyon... egyrészt mindig is szerettem a ti missziótokat, már csak a Rátonyi iránti tiszteletből is. Szerintem a nevetek is jó, nem beszélve arról, amit értékrendben képviseltek, vagy művészi igen. Hitvallásban?
0: Igen, szerintem ez fontos, igen, tehát érték megőrzés, tehát
1: hídépítők vagytok, akik a múltat kötitek szeretnénk. Össze a jelennel, és építitek közben a jövőt.
0: Igen, szóval én nem nagyon fontosnak tartom azt, hogy a régiekről beszéljünk, hogy életben tartsuk őket, ráadásul egy ennyire ikonikus művész, mint a Rátonyi Robert, és te is beszélgettünk erről már régen, hogy tudom, hogy szereted, olvastad.
1: És aki én sose találkoztam vele?
0: Sose találkoztam.
1: Mondtam
0: vele.
1: Ezt az Alankádnak is a most díjazott igen. Színésznőtöknek, hogy ő még ugye játszott vele.
0: Ő még játszott vele, és képzett, én se találkoztam Robi bácsival soha, pedig ugye egy gyerekkori imádott művészem, tehát én gyerekkoromban a televízión keresztül találkoztam vele, és egyetlen egy lehetőség lett volna ővele találkoznom, amikor az Operett Színházba kezdtem a pályafutásomat, itt már az előbb említettem, hogy ez a 90-es évek eleje, és volt egy darab, amiben én voltam a címszereplő, a Zsákba macska, tulajdonképpen az volt nekem az első ilyen nagy kiugrás, azt hiszem 91-ben volt, és az ifjú Robiék, a kis Robi, a Rátonyi Robi, ő volt a zenekar, és ilyen még nem volt egyébként akkor az Operett Színházban, tehát ugye nagy zenekar volt, zenekari árok, stb. És erre a darabra Boldogi Gyula rendezte, Gyuszi bácsi, és erre a darabra egy ilyen kis formációt, és a Stúdió 11-nek a kis formációja lett felkérve, színpadon ültek meg mindent, tehát akkor az ilyen relevációs helyzet volt, nagyon tök jó. Én akkor ismerkedtem meg a Robival, itt együtt debütáltunk gyakorlatilag az Operett Színházban, és akkor vártuk Robi bácsit erre a premierre, de nem tudott jönni, és már nem tudom, hogy miért nem. Szóval végül is akkor találkozhattam volna vele is személyesen, de hát ez sajnos
1: elmaradt. No, hát én is csak a könyvekből, meg amiket láttam róla tévéműsorokat, de ezért fontos, hogy tovább viszitek életben, tartjátok a nevét is.
0: Igen, így van. Ez... az egész életművét, és gyakorlatilag ezt a díjat is azért hoztuk létre 2023-ban, ugye akkor volt a századik születésének századik évfordulója, hogy az ő, tehát hogy ezt az értéket, az ő művészetét őrizzük valamilyen módon, adjuk át az utókornak.
1: Ezt minden évben megkapja valaki?
0: Hát, őszintén szólva, ez volt a terv. Ugye 2023-ban az évforduló egy csodálatos ünnepség volt az Uránia Filmszínházban, tényleg egy nagyon nagy méltó ünnepség, még Galambos Erzsiét, még olyan pályatársak nyilatkoztak, meg voltak meghívva, ami fantasztikus volt, Színetár tanár úr, hát egy csodálatos este volt, és ott adtuk ki a díjat Peller Károlynak.
1: Igen.
0: Aki szerintem nagyon megérdemelten kapta meg ezt a díjat, és nagyon örültünk, hogy mind a négyen, a kuratórium, mind a Rátonyi Hajdi, Robi, az én párom is.
1: Mert
0: én,
1: ők benne vannak, igen, a két mi Rátonyi gyermek,
0: vagy hát utód, egyértelmű, hát nélkülük ezt nem is lehetne ezt az egészet, és nagyon jó, hogy ennyire partnerek, és ennyire segítik ezt az egész dolgot, és annyira egy öntetően egyetértettünk. Azóta is voltak felvetések, igazából... igen, nem adtuk ki azóta, most lett kiadva.
1: Akkor ez most ilyen
0: három éves ciklus, de tervben az van, hogy szeretnénk gyakrabban ezt kiadni. Aha. Ennek meg kell találni ugye az anyagi forrását sokszor, illetve a helyzetét. És most én úgy gondoltam, hogy itt eljött az idő, hogy az Arankának ezt kiadjuk.
1: Uh-huh. Örül, azt mondta, nem tudott róla.
0: Nem tudott róla, senki nem tudott róla, csak ugye nyilván a Hajni meg a Robi, akikkel ezt megvitattuk, a kuratórium tagjai, senki nem tudott róla, ez egy teljesen meglepetés volt a társulatnak is, és az évad záró előadásunkon, ami most volt június 6-án Csákváron, a színházunkban is nagyon jó volt, mert egy Marica grófnővel zártunk, amiben az Aria Lotti nénit játsza, ami egy, tehát ha azt mondom, hogy a Vörös Editke csodálatos primadonnánk, tényleg egy fantasztikus művésznőnk, ő a Marica grófnő, de általában véve ez az előadás majdnem, hogy a Lotti néniről szól, mert olyan alakítást csinál az Aranka, hogy hát egyszerűen kész, elviszi a tejföl, tehát nem lehet ezt másképpen fogalmazni, Ari fantasztikus energiákkal bír, és olyan vicces, és hát szóval óriási sikere van, úgyhogy gondoltam, hogy na, itt van az alkalom, hogy egy ilyen sikeres előadást követően otthon nálunk a színházba átadjam ezt a díjat, és úgy mondtam nekik, hogy képzeljétek el, van itt egy házaspár, akik itt ünneklik a házassági évfordulójukat, és még kérek szépen egy kis türelmet az előadást követően, mert én ennek a házaspárnak átadok majd egy ilyen kis oklevelet, hogy jaj, eljöttek a világ végére valami pápa mellől, hogy most ők itt ünnepék, stb. És mondom, kérlek benneteket, hogy hát a előadás végén még ne álljuljatok el, meleg van, minden, és ezt bontam be nekik, és egyébként ez így is volt, hogy itt két, és de ezt egy percben lezavartam szegény házaspárti, és utána fölrohantam a színpadra, és akkor elkezdtük ezt mondani, és már láttam, hogy Ari már nyüglöm, hogy már mennék le a színpad, és amikor ezt meghallotta, és fölhívtam ott a Rátonyi Hajnit, és minden, és ezt meghallott ezt a dolgot, hát majdnem elájult, de ez nem csak neki, olyan vastapsolt az egész nézőtér állva csápolt, és hát a legnagyobb öröme az volt, hogy titokban meghívtam a lányát, Kokas Pirit, a Pirikét, igen, aha, aki szintén színésznő. Hát kész, és akkor utána megünnepeltük, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került, Ari nagyon-nagyon megérdemelte, mint művész, mint ember, egy életműdíj, hogy ezt neki átadhattuk, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és úgy látom, hogy ő is.
1: Egyébként ebben a társulatban sok régi harcostárs van az operettes időszakodból, vagy a életedből? Mert Ari ilyen.
0: Ari a legrégebbi harcostárs. Igen, Faragó Topi is már ugye egy, az én generációm, vagy kicsivel több, ő vele is ugye az Operett Színházban, meg főleg, hát ugye már többen kiestek közülünk, akik már nem annyira aktívak, mint például Benkóczi Zotyika, ő is velünk dolgozott még, és főleg inkább az én generációm, ugye Kálai Bori, akit említettem, ő is egy régi, és főleg inkább az én generációm maradt, meg most már csatlakoznak be a fiatalabb művészek, de ugye főleg a Rátonyi Est kapcsán a Benkő Péter is dolgozott még velünk, ugye ő nem színdarabokban, csak a Rátonyi Esten. Igen. Most így hirtelen pörgetem az agyamot, hogy úristen, mert ilyenkor szoktam elfelejteni, Jézus Mária, kiadni valakit,
1: aki meg a weboldalt.
0: Fontos. Igen, igen, igen, igen. Tehát úgy a színdarabjainkban én azt gondolom, hogy az Ari, Szirtes Gábor például, ő is egy régi, a Színetár tanár úr rendezte még nekünk, az is ilyen több mint 3 évtizede, a Vígőzvegyet, az egy nagyon ikonikus előadása volt az Operett Színháznak, vagy 8-szor voltunk bele Japánba, bejártuk bele a fél világot, csodálatos rendezése volt a tanár úrnak, tényleg a régi nagyok, mindenki, a Kalocsai Zsuzsi, Oszvad Marika, mindenki benne volt, Harsányi Frigyes, Hidvégi Mikis, hanem a régi nagy Operett Színházi kör, úgyhogy de nem is tudom, miért csatlakoztam most a Vígőzvegyre.
1: Ami kérdeztem, hogy kik a régi játszótársak, igen. Szóval, szövetségesek.
0: Igen, tehát hogy a régi Operett Színházban például Marikával is, hát most ugye újévi koncertünk is van, most már ötödszörre szerveztük meg, most a Marika volt a díszvendég, a sztárvendég, most legutóbb januárban.
1: Szívesen jönnek? Hogyne.
0: Én úgy érzem, hogy igen, hogy mindenki, mert egy multidézés zajlik, egy nosztalgia, egy Csere Laci, hát szóval sok mindenkivel dolgozunk, és nagyon a krém.
1: Hogy képzeljük el a direktori életet, hogy ez azzal is jár, hogy a sok önjelölt művész folyamatosan írogat, meg hívogat, hogy szeretnénk játszani, meg... Vagy.
0: És azt kell, hogy mondjam, igen.
1: Hát mi naná.
0: Jaj, igen, de nekem ez nem teher, én imádom ezt, és általában válaszolok is, vagy egyébként meg, például ma is volt egy kis fiatal lány, mondjuk ő nem önjelölt, hogy egyébként egy kollégáinknak, zenész kollégáinknak a lánya, és nagyon örültem, hogy eljött, mert nagyon fontosnak tartom, hogy én is, ugye nem tudok annyi helyre járni, hogy lássam a fiatalokat, és kell az utánpótlás, hát ez a műfaj, ez így fog életben maradni, hogy vannak fiatalok, akik ezt szeretik mi is, és vannak fiatalok, akik legyenek is, és vannak olyan fiatalok, akik van erre érzéke. Nyilván mindenki kezdő, megtapasztalta, mi is azok voltunk, hát bele kell jönni,
1: igen,
0: meg kell tanulni.
1: Igen, valami benned is volt, mármint szenvedély a műfaj iránt.
0: Igen, meg kell egy habitus, és valamilyen szinten kell erre születni, de sok mindent meg kell tanulni.
1: Egyébként anno ez a fajta világ, ami az operettben van, már akkor is ilyen, minek nevezzük ezt? Rétegnek számított?
0: Már hogy most, hogy
1: amikor
0: érted?
1: Te elkezdted 90-ben, igen, ezt az egészet.
0: Nagyon sikeres műfaj volt ez, habár most nem tudom, hogy mire
1: hát,
0: gondolsz most konkrétan.
1: Réteg, vagy bulvárnak, hát, tartották el a szín...
0: Igen, a többiek.
1: A szakmában.
0: Igen, ez mindig. Mindig valahogy egy ilyen réteg műfaj volt, de lehet, hogy azért, mert ez mindig nagyon sikeres műfaj volt. És egy nagyon komplex dolog kell hozzá, tehát bizony, itt nem lehet csak énekelni tudni, csak táncolni tudni, csak jó színésznek lenni, itt bizony mind a hármat kell tudni, és hát persze, hogy jaj, hát az opera, tehát sok leszólás volt is, van is, lesz is.
1: Ez a mai napig van?
0: Hát én igen, azt gondolom, de a közönség ezt a műfajt mindig is imádta, és éltetni fogja, és szerintem ez a műfaj mindig is élni fog, és ez a komplexitás, ami kell hozzá. Szóval itt akkor lesz igazán ez a műfaj hiteles, és akkor tudják, én úgy gondolom, kevesen igazán jól csinálni, hogyha ez egész mind működik. Tehát a jó mozgás, a jó ének hangi adottságok, és hát a jó színészi adottságok. Igen. Tehát ez semmelyik nem hiányozhat és hibázhat, mert akkor már nem az. Akkor már kezd önjelölté válni, kezd cikivé válni, igen, és rossz lesz. Tehát azt arra senki nem kíváncsi. Úgyhogy ezeket a művészeket kell megtalálni, akik mind ezzel bírnak. rendelkeznek.
1: Hát, igen, a közönség a jó előadásra kíváncsi, meg azt szeretné látni, igen, amit hall a többiektől. Te azt mondtad, hogy nem jutsz el, meg nincs annyi idő, hogy nézegesd a többieket, de van rá precedens, hogy elmész megnézni más társulatokat?
0: Persze, jártok? Persze, azért igen, és kíváncsi is vagyok, és megpróbálok azért képbe lenni, tehát hogy nem abba a hibába esni, hogy csak azt látni, amit mi képviselünk, és csak azt gondolni, hogy az a jó, hanem nyitott lenni a világra.
1: És tudni kell, hogy mi van a
0: igen,
1: piacon.
0: Igen, ettől függetlenül én még azt gondolom, hogy én így szeretnék színházat csinálni, hogy egy szinten meghagyni a klasszikum mentén a dolgokat, a rendezéseket, és olyan embereket hívok, akik így gondolkodnak, mint én, és én hiszek ebben. Én ezt mindig is mondom, hogy én hiszek a klasszikum erejében, tehát hogy ez élni tud a mai világban is, és nem csak az idősebb generáció élvezi azokat az előadásokat, amik korhűek. Tehát, hogy én szeretem, ha úgy van megcsinálva, amikor játszódik abba az időbe, abba a ruházatba, abba a jelmezbe, abba a díszletvilágban, hogy menjünk vissza, nosztalgiázzunk, és én tudom, hogy ebbe bele kell kicsit érni mindenkinek, hogy elkezdjen nosztalgiázni. Már a mi generációnknak is vannak olyan helyzetei, hogy örülünk, ha nosztalgiázunk, és voltunk fiatalok, és mit tudom én, de nálunk idősebb generáció meg még jobban szeret nosztalgiázni, úgyhogy ennek mindig lesz keletje ennek a dolognak. Én
1: kérdeztem ezt az Alitól is tegnap, hogy ha te elmész és megnézel egy idegen társulatot, idegen színházban, akkor tudsz közönségé válni?
0: Abszolút. Én nagyon. Sőt, én nem is tudok kritikát megfogalmazni egy előadást követően, mert abszolút benne vagyok abban, és közönségével.
1: És lelkesedni is tudsz?
0: Hát mindenképpen. És utána ülepszik csak le bennem egy-két nap múlva, hogy most tulajdonképpen tényleg jó volt, de az, hogy én jól éreztem magam, az ott megélem, de hogy szakmailag ez egyébként nagyon érdekes, mert inkább közönségé válok, és nem szakmai szemmel nézem, az csak később. Tehát leesik az egész, és akkor elemzem így magamba, úgyhogy nem, tehát én biztos, hogy nagyon jó kolléga vagyok, mert én mindig minden, tehát hogy dicsérem az egészet.
1: Na, de most a színházról beszélünk, és most már végén vagyunk egyébként, jó társaságban repül az idő, megvan, de hogy olyan is előfordulhat, most innen jutott eszembe, hogy azért nagyon sok a műfajban tevékenykedő Hakni brigád van.
0: Igen.
1: Azért minden jártamban, keltemben, még én is belefutottam egy-kettőbe. Hajmási Péter, meg mindent énekelnek egyébként, igen, amit kell. Szóval olyat láttál, hogy az jó?
0: Hát figyelj, de olyanra nem megyek el.
1: Mert nyilván azt nem is gondoltam, hogy most emiatt elutazol, de hogy mit tudom én, ha esetleg ti is arra felé vagytok, és úgy hozza az élet, hogy látni
0: nyilván,
1: kell a másikat.
0: Nyilván, persze.
1: Tehát láttál
0: persze
1: már köztük tehetségeset, vagy jót? Vagy ezek tényleg olyan haknisták?
0: Hát,
1: azért csinálják.
0: Most, hogy így próbálok gondolkodni rajta, inkább ilyen szempontból, hát én nem is tudom, biztos, hogy láttam jót is, persze, biztos, mert egyébként meg a szakma is kerül olyan helyzetbe, hogy az ember elvállal olyan szituációkat, amit mondjuk úgy szakmailag nem annyira szeretne fölvállalni, de ő attól még nem rosszabb, mert belekerül egy olyan közegbe, ami mondjuk hát nem méltó ő hozzá. De ő attól még jó, meg ő attól még teljesít meg. Mit tudom én, tehát ilyet nyilván lát az ember is.
1: Te még senkit nem vettél fel úgy, hogy szépen énekelte a Hajmásit.
0: Nem,
1: oké. Okay. Jó, erre volt a kíváncsi. No, de mindenféleképpen ilyen jó hangulatban szerettem volna zárni a beszélgetést, mert le a kalappal előttetek, hogy ezt így viszitek rendületlenül a színházat, nagyon sok csillogó szempárt kívánok nektek. Rátonyi Színház, hogy van a pontos?
0: Rátonyi Róbert Színház.
1: .hu.
0: Ja, www.rátonyirobertszínház.hu.
1: Oké, okay. Itt megtalálnak minden
0: meg
1: pontos.
0: Meg Facebook oldalunk is van.
1: Mindent lájkoljanak, szeressék őket, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit az imádott hivatásukba beletesznek társulatilag, azt a figyelmükkel viszonozzák. Úgyhogy ezt kívánom. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is. Üdvözlöm a Sláger Rádió hallgatóit. Köszönöm.
1: Termi Trixivel beszélgettem, kedves hallgatóink, és megyünk majd Csákvárra is hozzátok természetesen.
0: Várunk benneteket.
1: Elköszönök Trixitől, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Teremi Trixinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Agár és ló verseny lesz a Kincsen Parkban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Július első hétvégéje lesz az idei lóversenyszezon egyik legjobban várt kétnapos nyári eseménye. Az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye, azaz a Derby és a Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. A kora esti órákban kiderül, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb 480 méteren a Derby távon. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Villamos vonal épül a Szentgellért tér és a Budafoki út között, folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Agár és ló verseny lesz a Kincsen Parkban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték, annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó vízerjáraton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Vízer kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Július első hétvégéjén lesz az idei lóverseny szezon egyik legjobban várt kétnapos nyári eseménye, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye, azaz a Derby és a Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. A kora esti órákban kiderül, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb 480 méteren a Derby távon. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Őt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már dolgoznak egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, térképen mutatta meg a vízművek, hol fogyott a legtöbb víz. Mindenkit vár a Kultúrfröccs Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken 5-ször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás. A fővárosi vízművek szerint a legnagyobb terhelés jellemzően azokban a zónákban jelent meg, ahol sok kertet öntöztek, medencéket töltöttek fel, vagy egyszerre több nagy vízigényű tevékenység is zajlott. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfröccs Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter Trió, valamint Behumi Dóri is. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy el kell című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Ol Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és bár évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Ol Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafolytva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több százezer család kap iskolakezdési támogatást, földrengés rázta meg a görög szigetvilágot, elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Mintegy 400 ezer gyermek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvi